Kötöző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napi rend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategórián. Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Visszakerülhetnek a múzeumokba a minisztériumoknak kölcsönadott műtárgyak. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi tárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. A minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Obszervatóriuma. Az előző hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Májusban 2 a lakosság által is észlelt földmozgás volt. Május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es földrengés pattant ki. Május 13-án pedig Magyarországon, Nagy Kanizsa térségében egy 2,4-es földrengés keletkezett. Bontják a stégeket a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán. A csatorna vagyonkezelője emlékeztet, egy kormányrendelet szerint a vízszétosztó rendszer létesítményein tilos víziállást telepíteni. Ennek megfelelően a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán nincs lehetőség stégek létesítésére. A horgászok által szabálytalanul kialakított stégeket a szakemberek elbontják. A hatóság arra kéri a horgászokat, hogy ne építsenek újabb stégeket, mert azokat is elbontják majd. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban 2025-ben, miközben a teljes cigarettafogyasztás csökkent, állapította meg a KPMG. A könyvvizsgáló adó és üzleti tanácsadó cég tanulmánya szerint az EU tagállamok közül továbbra is Franciaország számít az illegális cigarettafogyasztás legnagyobb piacának. A jelentés szerint a legálisan gyártott, de adófizetés nélkül más országokba csempészett termékek esetében Fehér Oroszország továbbra is jelentős forrásország, miközben a Bulgáriából származó szállítmányok szerepe is növekszik. A KPMG szerint az illegális dohánykereskedelem visszaszorításához erősebb nemzetközi együttműködés, valamint a vám, rendőrségi és adóhatóságok közötti hatékonyabb koordináció szükséges. Szlovénia első asszisztált robot kézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a városvezetés Ljubljanában. A kicsi teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb zápor, zivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Mégpedig zalakerámia burkolólapokkal. Mostantól 11 vadonatúj zalakerámia termékcsalád mutatkozik be önöknek az Lösinyi A. Pozoré Barátyislava.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: mondtam már százszor, ne gyere ide, ez egy veszélyes.
1: Mit már segélmedet is?
0: Gyere, tűnjünk innen, itt bármikor meglátom.
1: Nyugi, nyugi, ne csinálj bánikot.
0: Veszélyben vagyunk, nem érted?
1: Tényleg, mint a figyelnének.
0: Ugye mondtam, azonnal el kell húzolni.
1: Ott az a posasség.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hűtés táncra fel.
6: Egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Kunyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
4: Koronavírus stagnált a koncentráció a szennyvízben. A megszokottnál később indul idén a kék szalag. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kék szalag Balaton kerülő vitorlás verseny. A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, két tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli időjárás miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi búját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a szigligeti jövőbe a mélyjárású hajók miatt. A másik gondot az okozza a szervezésben, hogy július végén a főidényben jóval több nem versenyhajó van a Balatonon, mint a verseny szokásos idején július elején. A kék szalagra idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az eseményt 58. alkalommal rendezik meg. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget a hangos motorok behajtásának korlátozására. A kialakult helyzettel kapcsolatban Magas Tátra település polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, és több lakossági panaszt is kaptak. A kezdeményezés nem egyedülálló, az Alpok egyes térségeiben, illetve Lengyelországban is vannak hasonló korlátozások. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról. A már május közepén életbe léptetett és szeptemberig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek, mivel a szélsőséges hőségepizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak Spanyolországban. Évente 1,5 millió ember hal meg, és további 886 millió megbetegszik az ellenőrizetlen forrásból származó szennyezett élelmiszer fogyasztása miatt, figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. A WHO tanulmánya szerint az 5 év alattiak jól lehet a világ népességének alig 9%-át teszik ki, háromszor nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint más korcsoportok. Az ő korukban ugyanis a szennyezett ételfogyasztása nagyobb valószínűséggel vezet halálhoz. Emellett a gyermekek esetében az ételekben található méreganyagok, például az ólom gyakrabban okoz visszafordíthatatlan idegrendszeri és fejlődési rendellenességet. Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
2: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ!
1: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
11: Hobby Rádió. A hangadó.
8: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Kamu reklám.
2: Apu, mi ez?
3: Fekete ribiszke.
2: És miért piros?
3: Mert még zöld.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portáját, a Hungaromet. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek. A képviselők emellett a juttatásaik csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is szavaznak. Megkezdődik a Hajógyári sziget és Óbuda közötti K-híd teljes körű rekonstrukciója ősszel. A cél, hogy a hídon úgy alakítsanak ki biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrizzék jellegzetes arculatát. A kivitelezést a Hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat. A munka várhatóan 2027 végére fejeződik be. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portáját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Fontos információ a gazdálkodóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri őket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Tavaly több mint 150 ezer egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz. Idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Új irodalmi verseny indult középiskolásoknak. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi irodalmi díj 2026 shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. Az Eszterházi irodalmi díj kísérő programjának célja egyebek mellett, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb záporzivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Fokozódik a mezőgazdasági aszály. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napi rend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategórián. Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Műsorajánló.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és tiszta vezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
10: Műsorajánlót hallottak.

0: Névnapköszöntő.
1: Június 7-én köszöntjük Robert nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név jelentése fényes hírnév. A Robert név könnyed, kellemes, de felelősségtudattal rendelkező személyiség kialakulását segíti, vágyat ébreszt a viselőjében, hogy másokon segítsen. Becézése Robertke, Robi, Robika, Robcsi, Roberto, Robcsó, jeles viselői ennek a névnek Alföldi Robert, színész, rendező, Károly Robert, magyar király és Szikora Robert énekes, zenész, valamint ön, kedves Robert. Ezen a napon köszöntjük még Ariadné, Berengár, Bogumil, Énok, Gottlieb, Jeremiás, Kocsárd, Oriána, Sebes és Seherezádé nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvár Viktóriával, június 7-én üdvözlöm Önöket. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1843-mal kezdünk, június 7-én meghalt Friedrich Hölderlin, német romantikus költő. 1848-al folytatjuk, június 7-én született Paul Gauguin, a sokáig Tahitin alkotó francia posztimpressionista festőművész. És még maradunk továbbra is a 19. században, 1879. június 7-én a grönlandi Jakobshavnban megszületett Knud Rasmussen dán sarkutazó, a néprajztudós, aki 1910-ben megalapította Thule kereskedelmi állomását, amely az eszkimók természeti termékei és a nyugati ipari áruk cseréjét segítette elő. Maradunk még a 19. század végén, 1894. június 7-én született Bonca Berta költő, Ady Endre felesége, akit verseiben csak Csinszkának hívott. Mindössze két évet lépünk előre, 1896. június 7-én született Nagy Imre politikus miniszterelnök. Most aztán ugorjunk a 20. század elejére, 1921. június 7-én Jugoszlávia és Románia szövetségre lépett, megalapította a Kisantantot, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia szövetségi rendszerét. A szövetséget, amely Magyarország és Ausztria újraegyesítése, a Habsburg monarchia helyreállítása, valamint Magyarország esetleges revíziós igényei ellen irányult, Franciaország is támogatta. Maradjunk még a 20. században, 1938. június 7-én halt meg Dzsida Jenő költő. Lépjünk a 20. század közepére, 1952. június 7-én megszületett Liam Neeson, ír származású színész. Ismertebb filmjei: a Schindler listája, a Star Wars 1, az Atomcsapda, a Nyomorultak és a Gyanú árnyékában. És végül, de nem utolsó sorban, 1980. június 7-én a kaliforniai Pacific Palisades-ben 88 éves korában meghalt Henry Miller, amerikai író, aki műveivel, mint például a Ráktérítő és a Nem is ég, a tabuk és konvenciók ellen tiltakozott. Művei miatt sokáig problémái adódtak az erénycsőszökkel, mivel a szexualitás gyakori ábrázolásáért obszcenitással vádolták őt. A szabadságot korlátozó puritán értékrend ellen lépett fel életrajzi indítatású írásaiban. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 31-es fejezetéből.
1: Így szól az örökkévaló. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. június 7-e, vasárnap. Úr napja. Krisztus szent teste és vére ünnepe. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Evangélium Szent János könyvéből, 6. fejezet 51-től az 58. versig. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában. Elmélkedés, akit csak rejtve szemlélhetek itt. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki ebből a kenyérből eszik, örökké él. Jézus szavai megdöbbentik a hallgatóságot. Ez már nem egy példabeszéd. Ez ígéret, amely túlmutat az értelmen és elvezet a hit világába. A kenyér, amely életet ad, nem csak földi táplálék, hanem az örök élet forrása. A test, amelyet ad, nem jelképes, hanem valóságos önátadás. A zsidó hallgatóság megbotránkozott. Hogyan adhatja ez nekünk a testét eledelül? Kérdezték döbbenten. És mi 2000 év múltán talán már annyira megszoktuk a szent misét, hogy elfelejtjük, ez valóban nem szokványos szeretet. Isten fia önmagát adja, testét és vérét, hogy tápláljon minket lelkileg, szentségi módon. Az egyház mindig is hitte, hogy Jézus valóságosan jelen van az Eucharisztiában. Az apostolok tanúságtétele, Szent Pál levelei és az ősegyház liturgikus gyakorlata mind erről tanúskodnak. Az első századokban a keresztények számára az élet kenyere volt a közösen bemutatott eucharisztikus ünneplés. A katakombák falain kenyér és hal szimbólumai utalnak erre a titokra. A IV. Századtól, miután a kereszténység nyilvánosan gyakorolhatóvá vált, a szentmise formája és az eucharisztia körüli tisztelet is egyre gazdagodott. A középkorban pedig egyes tévtanítások miatt egyre hangsúlyosabbá vált az oltári szentség valóságos jelenlétébe vetett hit kifejezése. A 13. században egy belga, ágostonos apáca, Szent Julianna látomásban kapta az Úrtól a kérést, hogy legyen egy külön ünnep az eucharisztia tiszteletére. A kezdetben helyi ünnepet 1264-ben IV. Orbán pápa az egész egyházra kiterjesztette, ez lett úrnapja. Ebből az időből származik Aquinói Szent Tamás csodálatos mélységű hitvallása, Adoro te devote latens deitas, Isten rejtelem. A későbbi századokban az oltári szentség tisztelet új formákat is kapott. Szentségimádás, körmenet, sőt, eucharisztus kongresszusok is tanúsítják, hogy az egyház újra meg újra visszatér az érő forráshoz, az oltári szentséghez, Krisztus személyes, megtapasztalható jelenlétéhez. Mert az eukarisztia emlékezés, jelenlét és áldozat egyszerre. Az oltári szentségben Krisztus jelenléte nem csupán jelképes, hanem valóságos. Ő a mi lelki táplálékunk, aki egészen nekünk adja magát. A Szent Mise minden egyes alkalommal olyan esemény, olyan ünnep, amikor a menny és a föld összeér. Az átváltoztatás nem csak a kenyér és bor átváltoztatása Krisztus testévé és vérévé, hanem meghívás a mi átváltoztatásunkra is. Egy kis faluban szolgáló idős pap mesélte, hogy egyszer, amikor Szent Misét mutatott be, egy gyermek rácsodálkozott az átváltoztatás szavaira, ez az én testem. A gyermek odafordult az anyjához, és suttogva megkérdezte, ez most tényleg Jézus? Az anyja könnyes szemmel csak bólintott. A gyermeki egyszerűség rátapintott a lényegre. Nem játszunk, nem színlelünk, hanem Jézussal találkozunk. Igen, az átváltoztatott kenyér tényleg Jézus. Mire hív minket ez a titok? Először is a tiszteletteljes imádásra. A jelenlévő Krisztus előtt nem lehet közömbösen állni. Ő ott van a tabernákulumban, az oltáron, a kehelyben, a szent áldozásban. Másodszor, bensőséges szeretetle, mert Jézus nem távoli Isten, hanem oly közel jött, hogy magunkba fogadhatjuk őt. És végül átalakító életre, mert akit Krisztus táplál, az Krisztushoz válik hasonlóvá. Az oltári szentség az egyház szíve, amelyből minden más élet fakad. Ha Krisztus bennünk él, akkor másként tekintünk a világra és embertársainkra. De ehhez újra és újra meg kell állnunk előtte, le kell térdelnünk, meg kell nyitni a szívünket, és kimondanunk, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Az oltári szentségben rejtve szemlélhetjük Krisztus arcát, amit az örök életben majd fátyol nélkül láthatunk. Uram Jézus Krisztus, Te vagy az élet kenyere, aki az Atyától jöttél, hogy testeddel és véreddel táplálj minket. Köszönöm, hogy valóságosan jelen vagy az oltári szentségben, hogy nem csak jelkép vagy, hanem Te magad vagy a szeretet forrása. Taníts arra, hogy méltó lélekkel fogadjalak. Maradj bennem, ahogy megígérted. Gyógyíts, erősíts, alakíts szent jelenléteddel. Legyen minden szent áldozás egyre mélyebb találkozás veled. Taníts szeretni úgy, ahogy Te szeretsz, csendesen, önzetlenül, teljesen. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy brit internetes színházi portál felméréséből kiderül, hogy 10 színházba járóból 9-et idegesít a közönség többi tagjának viselkedése. A megkérdezetteket legjobban a cukorkás papír zörgetése irritálja.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: S engedjék meg, hogy egy kicsit önző legyek önmagamhoz. A legkedvesebb ételemet hoztam el önöknek, és ajánlom be. Pirított veset fogok készíteni velővel. Először elmondanám a nyersanyag mennyiségét. Sertésvese kell hozzá tisztítva körülbelül 1 kg, sertésvelő tisztítva 1,5 kg, zsír 200 g, hagyma, só, törött bors, paprika, majoránna és zöld petrezselyem. A hosszában, lapjában kettévágott veséből az inas nyálkás részeket kivágjuk, és a vesét sós vízben leforrázzuk. Ezután leöblítjük, és szárazra töröljük, és kisebb szeletekre vágjuk. Ezután a hártyáitól megtisztítjuk sertésvelőt külön apróra vagdaljuk. Zsírjában a finomra vágott hagymát félig megpirítjuk, és hozzátesszük a vesét. Megsózzuk, borsozzuk, majorannával és paprikával fűszerezzük, és erős tűzön pillanatok alatt puhára pirítjuk. Hozzákeverjük a sertésvelőt, utána sózunk, ízesítjük, megszórjuk petrezselyemmel, és kissé együtt pirítva azonnal forrón előmelegített tára tálaljuk. Köretként hagymás tört burgonyát vagy petrezselymes burgonyát ajánlok hozzá, hozzáillő sajlátával. Ennél az ételnél oda kell figyelni, hogy sajnos néha nem vágják ki a veserezetét, ettől az egész ételnek elviselhetetlenül kellemetlen veseszaga lesz. Ezt megelőzhetjük, ha gondosan kivágjuk az ereket, és utána sós vízben forrázzuk, leöblítjük, és leszárítva folytatjuk az étel elkészítését.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
6: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanemes, köszönöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Fokozódik a mezőgazdasági aszály. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategórián. Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületen.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 7-én köszöntjük Robert nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név jelentése fényes hírnév. A Robert név könnyed, kellemes, de felelősségtudattal rendelkező személyiség kialakulását segíti, vágyat ébreszt a viselőjében, hogy másokon segítsen. Becézésem Robertke, Robi, Robika, Robcsi, Roberto, Robcsó, jeles viselői ennek a névnek Alföldi Robert, színész, rendező, Károly Robert, magyar király és Szikora Robert énekes, zenész, valamint ön, kedves Robert. Ezen a napon köszöntjük még Ariadné, Berengár, Bogumil, Énok, Gottlieb, Jeremiás, Kocsárd, Oriána, Sebes és Seherezádé nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvár Viktóriával, június 7-én üdvözlöm Önöket. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1843-mal kezdünk, június 7-én meghalt Friedrich Hölderlin, német romantikus költő. 1848-al folytatjuk, június 7-én született Paul Gauguin, a sokáig Tahitin alkotó francia posztimpressionista festőművész. És még maradunk továbbra is a 19. században, 1879. június 7-én a grönlandi Jakobsonban megszületett Knud Rasmussen dán sarkutazó, a néprajztudós, aki 1910-ben megalapította a Thule kereskedelmi állomását, amely az eszkimók természeti termékei és a nyugati ipari áruk cseréjét segítette elő. Maradunk még a 19. század végén, 1894. június 7-én született Bonca Berta költő, Ady Endre felesége, akit verseiben csak Csinszkának hívott. Mindössze 2 évet lépünk előre, 1896. június 7-én született Nagy Imre politikus miniszterelnök. Most aztán ugorjunk a 20. század elejére, 1921. június 7-én Jugoszlávia és Románia szövetségre lépett, megalapította a Kisantantot, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia szövetségi rendszerét. A szövetséget, amely Magyarország és Ausztria újraegyesítése, a Habsburg monarchia helyreállítása, valamint Magyarország esetleges revíziós igényei ellen irányult, Franciaország is támogatta. Maradjunk még a 20. században, 1938. június 7-én halt meg Dzsida Jenő költő. Lépjünk a 20. század közepére, 1952. június 7-én megszületett Liam Neeson írszármazású színész. Ismertebb filmjei: a Schindler listája, a Star Wars 1, az Atomcsapda, a Nyomorultak és a Gyanú árnyékában. És végül, de nem utolsó sorban, 1980. június 7-én a kaliforniai Pacific Palisades-ben 88 éves korában meghalt Henry Miller, amerikai író, aki műveivel, mint például a Ráktérítő és a Nem is ég, a tabuk és konvenciók ellen tiltakozott. Művei miatt sokáig problémái adódtak az erénycsőszökkel, mivel a szexualitás gyakori ábrázolásáért obszcenitással vádolták őt. A szabadságot korlátozó puritán értékrend ellen lépett fel életrajzi indítatású írásaiban. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 31-es fejezetéből.
1: Így szól az örökkévaló. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. június 7-e, vasárnap. Úrnapja. Krisztus szent teste és vére ünnepe. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Evangélium Szent János könyvéből, 6. fejezet 51-től az 58. versig. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában. Elmélkedés, akit csak rejtve szemlélhetek itt. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki ebből a kenyérből eszik, örökké él. Jézus szavai megdöbbentik a hallgatóságot. Ez már nem egy példabeszéd, ez ígéret, amely túlmutat az értelmen és elvezet a hit világába. A kenyér, amely életet ad, nem csak földi táplálék, hanem az örök élet forrása. A test, amelyet ad, nem jelképes, hanem valóságos önátadás. A zsidó hallgatóság megbotránkozott. Hogyan adhatja ez nekünk a testét eledelül? Kérdezték döbbenten. És mi 2000 év múltán talán már annyira megszoktuk a szent misét, hogy elfelejtjük, ez valóban nem szokványos szeretet. Isten fia önmagát adja, testét és vérét, hogy tápláljon minket lelkileg, szentségi módon. Az egyház mindig is hitte, hogy Jézus valóságosan jelen van az Eucharisztiában. Az apostolok tanúságtétele, Szent Pál levelei és az ősegyház liturgikus gyakorlata mind erről tanúskodnak. Az első századokban a keresztények számára az élet kenyere volt a közösen bemutatott eucharisztikus ünneplés. A katakombák falain kenyér és hal szimbólumai utalnak erre a titokra. A IV. Századtól, miután a kereszténység nyilvánosan gyakorolhatóvá vált, a szentmise formája és az eucharisztia körüli tisztelet is egyre gazdagodott. A középkorban pedig egyes tévtanítások miatt egyre hangsúlyosabbá vált az oltári szentség valóságos jelenlétébe vetett hit kifejezése. A 13. században egy belga, ágostonos apáca, Szent Julianna látomásban kapta az Úrtól a kérést, hogy legyen egy külön ünnep az eucharisztia tiszteletére. A kezdetben helyi ünnepet 1264-ben IV. Orbán pápa az egész egyházra kiterjesztette, ez lett Úrnapja. Ebből az időből származik Aquinói Szent Tamás csodálatos mélységű hitvallása, Adoro te devote latens deitas, Isten rejtelem. A későbbi századokban az oltári szentség tisztelet új formákat is kapott. Szentségimádás, körmenet, sőt, eucharisztus kongresszusok is tanúsítják, hogy az egyház újra meg újra visszatér az érő forráshoz, az oltári szentséghez, Krisztus személyes, megtapasztalható jelenlétéhez. Mert az eukarisztia emlékezés, jelenlét és áldozat. Egyszerre. Az oltári szentségben Krisztus jelenléte nem csupán jelképes, hanem valóságos. Ő a mi lelki táplálékunk, aki egészen nekünk adja magát. A Szent Mise minden egyes alkalommal olyan esemény, olyan ünnep, amikor a menny és a föld összeér. Az átváltoztatás nem csak a kenyér és bor átváltoztatása Krisztus testévé és vérévé, hanem meghívás a mi átváltoztatásunkra is. Egy kis faluban szolgáló idős pap mesélte, hogy egyszer, amikor Szent Misét mutatott be, egy gyermek rácsodálkozott az átváltoztatás szavaira, ez az én testem. A gyermek odafordult az anyjához, és suttogva megkérdezte, ez most tényleg Jézus? Az anyja könnyes szemmel csak bólintott. A gyermeki egyszerűség rátapintott a lényegre. Nem játszunk, nem színlelünk, hanem Jézussal találkozunk. Igen, az átváltoztatott kenyér tényleg Jézus. Mire hív minket ez a titok? Először is a tiszteletteljes imádásra. A jelenlévő Krisztus előtt nem lehet közömbösen állni. Ő ott van a tabernákulumban, az oltáron, a kehelyben, a szent áldozásban. Másodszor bensőséges szeretetle, mert Jézus nem távoli Isten, hanem oly közel jött, hogy magunkba fogadhatjuk őt. És végül átalakító életre, mert akit Krisztus táplál, az Krisztushoz válik hasonlóvá. Az oltári szentség az egyház szíve, amelyből minden más élet fakad. Ha Krisztus bennünk él, akkor másként tekintünk a világra és embertársainkra. De ehhez újra és újra meg kell állnunk előtte, le kell térdelnünk, meg kell nyitni a szívünket, és kimondanunk, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Az oltári szentségben rejtve szemlélhetjük Krisztus arcát, amit az örök életben majd fátyol nélkül láthatunk. Uram Jézus Krisztus, Te vagy az élet kenyere, aki az Atyától jöttél, hogy testeddel és véreddel táplálj minket. Köszönöm, hogy valóságosan jelen vagy az oltári szentségben, hogy nem csak jelkép vagy, hanem Te magad vagy a szeretet forrása. Taníts arra, hogy méltó lélekkel fogadjalak. Maradj bennem, ahogy megígérted. Gyógyíts, erősíts, alakíts szent jelenléteddel. Legyen minden szent áldozás egyre mélyebb találkozás veled. Taníts szeretni úgy, ahogy Te szeretsz, csendesen, önzetlenül, teljesen. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Hobbi rádió.
5: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy brit internetes színházi portál felméréséből kiderül, hogy 10 színházba járóból 9-et idegesít a közönség többi tagjának viselkedése. A megkérdezetteket legjobban a cukorkás papír zörgetése irritálja.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Jaj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugdíj. A szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból, folytatódik a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, írja a Magyar Hang. Pontos időpont nincs, mikor kerülhet sor erre. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a gyermekotthonokban szakértelem, szakemberek kellenek és nem rendőrök. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert Kátai Német Vilmos szerint képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kiderült, mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. Mintegy 700 millió forintos párttámogatás jut a Tiszának a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján, míg a Fidesz több mint 500 000 000 forinttal számolhat. A Magyar Közlönyben megjelent, hogy mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. A Mi Hazánk mozgalomnak 157 millió, a Kereszténydemokrata Néppártnak 92 millió forint támogatás jár. Idén már 2-14 év alatti gyerek halt meg elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kómában fekszik egy budapesti kórházban. Egyikük sem viselt védőfelszerelést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek azt mondta, a szabályozásra már nem lehet várni, a teljes betiltást viszont túlzásnak tartja. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyerekeket érintő e-rolleres balesetek száma, a traumatológusok pedig olyan szörnyűségeket látnak, amit eddig soha. Egyelőre marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, hiába esett több eső az elmúlt napokban. Egyedül Vas és Zala megyében oldják fel a korlátozást, így az ország többi részén tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsőjükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A mikrofonnál Rózsa Dezső. Amikor kezembe vettem egy e-mailt, és azon az e-mailen szemészetről volt szó, és a szemészetről való szólás okán dr. Fodor Marian nevét olvasta a gép, meg kellett állnom, hiszen ő több mint egy évtizede már a szemészem. Most itt ülünk a Debreceni Szemészeti Klinika titkárságán. Amiért itt vagyunk? Egy olyan projekt kezdete okán, ami Magyarországon egyedülálló. És ebben a Debreceni Klinika élen jár. Ennek az egyik vezetője ön. Hogy jött egyáltalán az a lehetőség, hogy ebbe a projektbe bekerüljön a klinika és bekerüljön ön?
1: A Debreceni Szemklinika tulajdonképpen, mint úgy gondolom, hogy a számos szemészeti betegség esetén nagyon-nagyon igyekszik és mindent megtesz a régióban élő szembetegek segítésében. Természetes, hogy egy génterápiás lehetőség, egy genetikai felmérés indulása kapcsán részt kíván venni ebben a feladatban, szolgálva ezzel a betegek érdekeit. Azért azt ki szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország, és Magyarországon a szemészet, orvostudományon belül úttörő abban az értelemben, hogy a génterápiás már klinikai fázisba jutottak. Úttörő abban, hogy nemrégiben a Budapesti Szemészeti Klinikán megalakult Magyarország első szemészeti genetikai központja. Csodálatos, elismert tudósokkal, molekulárbiológusokkal, szemészekkel karöltve, külföldi kapcsolatokkal megerősítve, annak érdekében, hogy Magyarország összes lakosa számára biztosítsa a mindenkor felmerülő lehetőségeket. Na most a Budapesti Szemészeti Klinikát támogatja gyakorlatilag a Debreceni Szemklinika ebben a projektben. A mostani lehetőség az valóban már egy génterápia bevezetésével hozható összefüggésbe, de tudni kell azt, hogy gyakorlatilag a génterápiáig vezető út az nagyon hosszú. Ez, ami most történik, az első lépés bevezetése. Jelenleg ott tartunk, hogy van remény. Hogy kiknek van remény, az még a jövő kérdése, hogy mit hoz a jövő, azt pedig a genetikai vizsgálatok fogják megmutatni. Ami most újdonság az az, hogy egy projekt kapcsán Magyarországon rövid időn belül 300 öröklött retinadisztrófiás, DPR-es betegnek van lehetősége, hogy genetikailag feltérképezzük. Mert olyan fázisba jutott a molekuláris genetika, hogy ezt most már viszonylag rövid idő alatt és ilyen nagy számban meg lehet tenni. Ehhez nyilván partnercégek kellenek, az ő belefektetett energiájuk, illetve a szemészek, az egész szemész szakma, karöltve a különböző egyesületeknek az erőfeszítései kellenek. És tulajdonképpen eljutottunk a lényegig, hogy ez egy gén térképezésről szól. Tehát amire a mi az e-mailt olvasta, az azért volt, hogy keressük azon DPR betegségben, tehát degeneráció pigmentóza retiné vagy retinitis pigmentózával élő betegeket, akiknek Budapesten még nem történt meg a génhibájuknak az azonosítása, vagy Szegeden, mert Szegeden az elmúlt években óriási erőfeszítéseket tettek, és 150 betegnek a teljes genetikai problémáját, ha én jól tudom, akkor fölmérték, de úgy gondolom, hogy a mi régiónkból, és biztosan az országban máshol is van olyan régió, ahol vannak még olyan betegek, akik nem kerültek ezeknek a centrumoknak a látó szögébe gyakorlatilag. És az erőfeszítés, és amivel a szemklinika segíti gyakorlatilag a budapesti központnak a működését, az erről szól. Mert nyilván degeneráció pigmentóza retinében nem is nagyon tudjuk pontosan, hogy beteg él Magyarország. Valahol olyan 2500-3000 között lehet a számuk. Ez óriási szám. Több ezer betegről beszélünk az országban. FDA, illetve európai engedéllyel rendelkező szemészeti génterápiás gyógyszernek, aminek már Magyarországon is elérhetővé válik egyedi méltányosság megkapása után, az csak egy a DPR-nek egy rendkívül pici területét fogja tudni kezelni, vagy a kezelését megpróbálni, mégpedig azoknak a betegeknek jelent ez reményt és esélyt, akiknek a genetikai vizsgálata egy RPE65 génnek a biallélikus mutációját mutatja ki. Enélkül, tehát igazolt, kimutatott kettős mutáció nélkül ez a kezelés nem jöhet jelenleg szóba. Na most ebből a több ezres betegszámból nagy valószínűséggel, nagyságrendileg olyan 10 beteg van, aki ezt a mutációt hordozza Magyarországon. Nőket keressük. A többi több száz, több ezer betegnek ez a nagyszabású vérből történő vagy nyálból történő géntérképezés, ez csak a jövőre a további terápiáknak a bevezetéséhez adhat majd reményt. Tehát ez valóban csak az első lépés, első mozdulata, és ezt fontos kihangsúlyozni.
0: A tudomány fejlődése hozta nyilván azt, hogy erre sor kerülhet. Amikor egyáltalán szóba került az, hogy ezzel érdemes foglalkozni, akkor milyen remény az, ami okolja, hogy egy ilyen hatalmas, relatív hatalmas hírverés legyen belőle, legyen az, hogy például a Vakok Országos Szövetsége hírlevelében megjelenik ez az információ.
1: Úgy gondolom, hogy egy szemész a nagyon piciért is küzd. Ezek a betegek, akik ebben a betegségben szenvednek, legtöbbjük pontosan tudja, hogy mi vár rá. Fiatalkorban kezdődő, fokozatos látásvesztés, csőlátás, rossz fényviszonyok között gyakorlatilag nem tudnak mozogni. Ők tudják, hogy mi az, ami rájuk vár. Ugye többféle öröklésmenet van, de általában ezek a betegeknek a családjában van olyan, aki már végigment, vagy megy ezen az úton. Én úgy gondolom, hogyha Magyarországon 10 beteg megkapja ezt a kezelést valamennyi időn belül, különböző stádiumban alkalmazva, mert nem mindegy, hogy egy pár éves gyermekről, egy tinédzserről, vagy egy 20-30 éves betegről van szó, akkor ezek a betegek ebből a kezelésből profitálni fognak, és az életminőségük javulni fog. Ha úgy gondoljuk, hogy ez a 10 körüli szám, ez kevés, a szűk 10 millióhoz képest, igen kevés, de a szemészek azok a, én úgy gondolom, hogy olyan habitusú emberek, akik 10 emberért biztos, hogy küzdenek és mindent megtesznek. Másrészt pedig ez egy első kicsi lépés, ami a jövőbeli további génterápiákhoz fog vezetni. És pont ezért nagyszerű dolog lenne az, hogyha ezeket a betegeket a vérvizsgálatból a budapesti génterápiás központnak a genetikai laborjába, bankjukba eltárolódnának ezeknek a DPRS betegeknek a mintái, mert hogyha ők nem is ezzel a mutációval rendelkeznek, hanem más mutációkkal, akkor egy jövőbeli génterápiás klinikai vizsgálathoz csak oda nyúlnak ezek a csodálatos tudósok, szakemberek, klinikusok, mert itt mindenki kell egyben, és rögtön Magyarország már is be tud csatlakozni egy jövőbeli klinikai vizsgálatba, amikor már nem az RP65 génről beszélünk, hanem egy másfajta mutációról. És azt tulajdonképpen, hogy felmérni azt, hogy Magyarországon igen, a szegedi 150-es szám az egy csodálatos, Budapesten ismét több beteget fölmértek, de most ez a 300-as szám, tehát hogy 300 minta levételére és tesztelésére van lehetőség, én úgy gondolom, hogy ez egy elég nagy szám. Tehát itt igenis meg kell szólítani mindenkit, aki eddig nem járt Szegeden, Debrecenben, Budapesten, de akár lehet, hogy még Miskolca és Nyíregyházára sem jutott el. Tehát sok ilyen beteg van, aki tudja, hogy ő valami farkas, vakság, valami csontsejt, és hogy ő csőlátótér, de eddig miután úgy voltak ezek a betegségek elfogadva gyakorlatilag, szemész és beteg részéről is, hogy gyógyíthatatlan, valahogy eddig remény sem volt. Most ez a remény felcsillanása. És a 10 az elég sok, tehát amikor gondolom valaki maratont fut, ott is van egy első lépés, pedig még hány van hátra, de az első az nagyon fontos, különben nem ér célba.
0: Nyilván nem kergethetünk illúziókat, mert felelőtlenség lenne. Mit jelenthet egy látássérültnek, és én tudatosan nem a beteg szót használom, ha ennek a kezelésnek aláveti magát, ez a kezelés sikeres?
1: Ugye a siker többféleképpen definiálható. Én azt szoktam mondani, hogy a siker a beteg számára az, ha ő boldog. Mindenkit más tesz boldoggá. Nyilvánvalóan egy pár éves gyermek, akinek igazolódik ez a mindkét allérre vonatkozó mutáció, gyerekként még sokkal több megmaradt retinális működőképes sejtje van, tehát az, amit meg tud őrizni egy ilyen génterápia, sokkal több tud lenni, mint egy idősebbnek. akinek esetleg már csak fényérzése van, és így kapja meg ezt a terápiát. Ugye 2017-től 18-tól elérhető bizonyos helyeken ez a kezelés, többféle betegségben is, de hogyha a DPRS betegeket nézzük, akkor bizony ők beszámolnak arról, hogy a mérhető, felvehető látásélességük még kicsi. Még mindig nem képesek egy látótérvizsgálatot esetenként megcsinálni, de az ő személyes tapasztalatuk az, hogy az életük könnyebbé válik, jobban tudnak tájékozódni. Tehát az, hogy egy ilyen génterápia akár ebben az esetben mit jelent, az attól függ, hogy ki kapja meg és mikor. A gyermekek többet profitálnak ebből, mint egy végstádiumhoz közeledő, de még életképes retinális sejteket tartalmazó, ezért a kezelést megkapható beteg.
0: Lehet-e azt tudni, vagy van-e már elképzelés arról, hogy ennek a terápiának mi a folyamata? Hogy képzelje el az, aki egy ilyennek aláveti magát, és azon szerencsések közé tartozik, hogy be is kerül ebbe a tímbe, hogy rajta elvégezzék ezt a terápiát, akkor mire számíthat? Mi fog vele történni?
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és itt két dolgot mindenképp meg kell említeni. A legideálisabb lenne a betegek szempontjából, hogyha mi saját kis régiónkra gondolunk, hogy a egyesületük segítene nekünk abban, hogy a ilyen diagnózissal rendelkező betegeknek egyrészt elküldené nekünk valahogyan az ambuláns lapját, hogy lássuk, hogy tényleg DPRS betegről van szó, és nem az a több ezer egyéb mond miatt megvakult betegről, mert nem tudunk hatalmas betegáradatot kezelni. Tehát megvan az ambuláns lapja a betegnek, és a beteg nyilatkozna arról, hogy ő mire hajlandó. Ha egy beteg igazol DPRS követett beteg, hajlandó Budapestre, a központba fölmenni, az azért lenne jó, mert akkor nem csak a nyálmintáját vennénk le, és csak erre a mutációra történne meg a vizsgálat, hanem bekerülne a budapesti génbankba az ő saját hibája, akkor is, hogyha nem ez, amit keresünk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy a beteg vagy egyből Budapestre megy szervezetten, vagy hogyha van olyan beteg, aki annyira nehéz körülmények között van, hogy ő mondjuk csak Debrecenig tud eljönni a régióból, vagy Szegedig tud elmenni, vagy Szombathelyig, tehát van itt azért sok rendkívül jó szemészet Magyarországon, akkor ezeken a helyeken mi nyálmintát tudunk venni, és erre az egyetlen egy génmutációra le tudjuk venni a mintát. Hogyha ez a mutáció igazolódik, ugye, tehát jövünk a következő lépésre, akkor mindenképpen a felismerő hely, tehát hogyha mi tudunk segíteni pár betegnek, akkor mi természetesen megírunk egy egyedi méltányossági kérelmet, hogy a kezelés támogatva legyen, és ezzel egyidejűleg, most itt az időbeli, hogy melyik pont egy picit hamarabb, ez lényegtelen, a budapesti központba mindenképpen föl kell menni. Ugyanis jelenleg kezelés csak Budapesten történhet. Mert ott vannak meg azok az adottságok, és én úgy gondolom személy szerint, miután ez még nem egy nagy tömegben rutinszerűen alkalmazott beavatkozás, génterápia, ezért kicsi országunknak igenis pontosan elég egy csodálatosan működő központ. A többi helynek pedig legyen az egyetemi klinika, vagy egy megyei kórház, támogatni kell a budapesti központnak a működését, úgyhogy szolgáltatja idézőjelben a betegeket, de mindez szervezetten és valós diagnózissal teszi meg. És hogyha ő bekerül Budapestre, akkor természetesen mindenféle vizsgálatnak fogják alávetni, amivel megnézik a funkcióját. Ehhez új gépek, régi gépek, új gépek, új műszerek állnak rendelkezésre, és a beavatkozás, hogyha megvan a finanszírozása, akkor ez műtétet jelent. Ez gyakorlatilag egy vitreoretinális műtét, tehát egy retinális üvegtesti sebészeti műtét, egy nagy beavatkozás, amit helyi érzéstelenítésben csinálunk. Gyakorlatilag a szem belsejében lévő üvegtestet kell eltávolítani, majd ezt a nagyon speciális vírusvektorba ültetett RPE65 gént tartalmazó DNS-t juttatjuk be speciálisan a retinának az éles látás helye alá. Tehát ezt a retina rétege alá injektáljuk, gyakorlatilag egy 300 mikroliter folyadékról van szó. Tehát ez egy vitreoretinális műtét, ami ráadásul a jelenlegi előiratok szerint mind a két szem át kell, hogy essen ezen, nyilván meghatározott időkülönbséggel, de a kezelés akkor működik jól, hogyha mind a két szem megkapja ezt a vírusvektort.
0: Mettől meddig tart maga a vizsgálat, maga a műtét, utógondozás, gondolom?
1: A műtét előtti kivizsgálások én úgy gondolom, hogy pár hónapot vesznek igénybe, tehát ez nem egy olyan betegség, amikor a óráknak, napoknak vagy heteknek jelentősége van, nem. Itt van idő, tehát ez egy fontos, hogy alapos kivizsgálás után történhet ez meg, tehát a műtét az viszonylag rövid idő alatt megvan, nyilván az egyedi méltányossági engedélyt meg kell kapnia a betegnek, de azért ez egy belátható idő, hogyha egy ilyen mutáció igazolódik. Tehát, hogyha ebben az évben lezajló 300-as tesztelésből megtaláljuk azon hiányzó betegeket, magyar betegeket, akiknek ez reményt adhat, akkor az ő műtétük és kezelésük a jövő évben az egy reális dolog.
0: Mibe kerül ez a kísérlet, mibe kerül a műtét, akár az államnak, akár a magyar állampolgárnak?
1: Azért ez nem egy kísérlet, azon már túl vagyunk. Ugye ez egy engedéllyel rendelkező génterápiás beavatkozás, egy génterápiás szer, aminek a beadásáról beszélünk. Magukat a vitreoretinális műtéteket természetesen a NEAC finanszírozza, maga a szer pedig, ami bejutatja ezt a DNS-t, ami utána tehát ezeket a fehérjéket fogja termelni, és ezáltal visszatud állni a látásnak a ciklusa. Ez egy egyedi méltányossági engedélyen alapuló gyógyszer, génterápia, ami a magyar államnak, miután két szemről beszélünk, körülbelül 200 millió forintjába fog kerülni. Ez egy ritka betegségnek, bár a egyik leggyakoribb ritka betegségnek a génterápiás szere, úgyhogy az első hallásra bizony-bizony nagyon drága lehet, de azért azt tudni kell, hogy a ritka betegségek kezelése az sajnos mindig sok pénzt emészt fel, hiszen nem ugyanaz a betegszám, egy nagyobb, nem ritka betegségnél, ami könnyen megtérül, és hát rendkívül sok klinikai vizsgálat, biztonságossági vizsgálat előzi meg, tehát ezeknek a eljárásoknak jelenleg még ennyi a költsége.
0: Én úgy gondolom, hogy természetes dolog az, hogy aki elolvasta ezt a felhívást, az keresi a klinikát, hiszen miért ne keresni? Megpróbál mindent megtenni azért, hogy könnyebb legyen az élete, talán még fényt és színeket is lásson. De én úgy gondolom, hogy nem önöknek kell alapból ezzel foglalkozni, hanem hol tud jelentkezni? A felhívás alapján, tehát a Vakok Egyesületénél, a Vakok Szövetségénél, vagy pedig az sem baj, hogyha ide írja a levelet.
1: Ez valóban nagyon fontos. Ugye a Debreceni Szemklinika az itteni régió szembetegeiért felel. Tehát én az itteni viszonyokat tudom mondani, illetve szeretném vázolni, vagy kérni. A egyesületek, akik közül főleg ugye természetesen a Hajdú-Bihar megyeivel és a Borsod megyeivel ápolok betegeim kapcsán szorosabb kapcsolatot, de ide tartozik természetesen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is. Én azt kérném az egyesületektől, hogy a szervezésben segítsenek. Tehát akkor tudjuk Budapest munkáját segíteni, hogyha szervezetten küldjük a betegeket. A mi régiónk betegeit én azt szeretném, hogyha lenne nekünk egy szép nagy táblázatunk, bizony a betegek személyes adatait tartalmazva, és az utolsó személyzeti ambuláns lapjukat. Hogy abból mi már láthassuk, hogy valóban DPRS beteggel van dolgunk, vagy pedig olyan gyengénlátó beteggel, akinek sajnos még nem jött el az ideje. És hogyha mi ezektől az egyesületektől megkapnánk egy-egy ilyen táblázatot, betegneve, tajszám, elérhetőség és egy ambulánslapot, valamint azt, hogy a beteg hajlandó-e, képes-e Budapestre fölmenni, vagy pedig csak ide hozzánk, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy jobban jár a beteg hosszú távon, hogyha a budapesti központba fel tudjuk juttatni, akkor mi meg fogjuk szervezni, hogy ezek a betegek mikor és hogyan kerüljenek vizsgálatra.
0: Ha legközelebb ebben a témában én eljönnék önhöz egy beszélgetésre, akkor az körülbelül Mikorra várható?
1: Én úgy gondolom, hogy amikor érdemes lesz beszélni arról, hogy mit is tudtunk tenni ez alatt az ősz alatt, ami alatt oly sok minden fog történni, hogy sikerült-e ezt a cég által biztosított 300-as mintavételt valóban kihasználni, hát akkor az valamikor december, január, amikor már arról tudunk beszélni, mennyire sikerült megfelelni annak, amit kitűztünk célul. Mert én úgy gondolom, hogyha egy ilyen lehetőség van, akkor a magyar szemészeknek segítséggel együtt természetesen az a feladata, hogy ezt próbáljuk meg kihasználni, és azokat a betegeket, akik még nincsenek genetikailag feltérképezve, ők jussanak el. És ha nem tudnak eljutni a budapesti központig, akkor ennek a mutációnak a kimutatása nyából megtörténjen.
0: Tanárnő, én itt leszek. Hahé.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
4: Ma éjjel táncolni, mert ez a táncolszék, a hőgyenetén a táncra fel.
5: Egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.
7: Jó,

0: Dublányú.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

minden újság az első oldalon közli a szenzációt. Az angol Titanic nevű luxusgőzös az Atlanti óceánon éjszakai jéghegynek ütközött, és elsüllyedt.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: 10 milliárd forintos program indult a szociálisan rászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen segnit közterületi plakátot alázni, marad a melegkora nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak nem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányígéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Papp Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezérigazgatója. Visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 millió forintos támogatást. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novostúdium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedűművész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a Forage csoport. A vállalat űr és védelmi holdingja a Forage űr és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vastrónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be. Derült száraz idő várható, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az élénk szél időnként még érezteti hatását. Holnap a napsütés legfeljebb vékony fátyolt felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő várható.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker, Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felület.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió.
3: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
4: 1, 2, 3, 4. Na, izé.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Miniszterszki és Hát Jazz Club. Ez most kőkemény jazz lesz, mert múltkor olyan kis ellazáztam a műsorokat. Nem mondom, hogy popzenés, de majdnem tánczenék mentek. Most néhány alkalommal, egy kicsit csak legyen keményebb, de bitangerős lesz, nagyon jó. Stanley Clark Trio with Hiromi és Lenny White. Jazz in the Garden című lemez, 2009-es Hetzap International kiadvány, és szokásostól eltérő módon hátulról fogom elindítani a lemezt, ami elég érdekes dolog lesz. De mert mindig a lemez vége az ugye időn túli blokkba kerül, aztán vagy hallják, vagy nem. Most legyen az, hogy a lemez eleje kerül időn túli blokkba, aztán vagy hallja a hallgató, vagy nem. A Hiromi Uehara zongorista jelenségnek egy Chicora Hiromi Duo Spain videó szembe jötte az oka, hogy kerestem olyan lemezt, ahol Hiromit hallhatjuk, mert az van, hogy hát ez egy elképesztő jelenség a japán zongorista nő. Tehát az valami, ez olyan szinten volt játékos társa Chicorának ezen a felvételen, hogy leestem a székről, 99-es videófelvételt láthattam. Az internetnek hála, de csak úgy jött szembe, de azt szokottam, hogy legyen egy ilyen is. Na nézzük akkor ugye a közreműködő zenészeket, ugye Stanley Clark, ő a basszus, ugye, természetesen, hogy másképp. Lenny White ugye a dobos, közreműködik zongorán Hiromi. A Manhattan Studios-ban vették fel Los Angeles-ben, Kaliforniában, ez Chicora örökség lehet. Csak mert igen, tehát én ezt gondolom, a Manhattan az egy legendás lemezet Chicorának. Részben az ártott át a sötét oldalra. Nagyon kis túlzással, ez nem igaz, csak így jól hangzott ez a mondat. Most így neveket többet nem tudok mondani. Na nézzük akkor a hátulról a felvételeket. Az utolsó 5 felvételt konferálom föl. Az Under the Bridge, ugye ez egy ismert rockzenei melódia. Anthony Kiedis, Chad Smith, John Frusciante és Michel Balzaria szerző 4-es. Igen, 4 név. Utána jön a Brain Training, Hiromi Uehara a szerző, ugye a Solar követi ezt, ez már a lemez 10-es felvétele, 12-ből indultunk, tehát a 10-esnél tartunk, ez Miles Davis szerzemény. A Global Trick lesz Hiromi Uehara és Stanley Clark közös szerzeménye a 9-es felvétel, majd pedig a 8-asig jutunk el, ez egy Stanley Clark szerzemény, ez a Bass Folk Song numero 5 and 6, és ezután jön a műsornak a felezőpontja nagyjából, aztán innen a folytatás tovább, indulnak a felvételek.
5: A Starsky és Hot Jazz, mi a görcs ez?
6: Nincs ott a néve.
5: Tudom én, de nem tudom, mi a fene ennek a neve. Add már ide azt a másik papírt, amit már túl vagyunk. Nem tudom a nevét, de a Starsky és Hot Jazz klub, vagy mi az ottan. Itt van-e? Ó, volt fönt a tetején.
6: Nem ez volt. Ez.
5: Nem az volt. A legelső papírt ad ide.
6: Leírom a Starsky és Hot Jazz Clubot neked újra.
5: Starsky és Hot Jazz Club, így?
6: Igen, Starsky és Hot Jazz Club.
5: Na, ezt felejtettem el, jó.
7: Az elhangzók bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.

0: következő bejátszásban 2010. május 16-17-ei gyártási napomra emlékezek.
1: Emlékszik a kedves hallgató arra a pár napra, amíg víz alá került a fél ország? Május 16-17? Ezt a műsort akkor készítettem, hála Istennek dombtetőn vagyunk. Kicsit fúj a szél ma este is.

0: Az egyensúly olyan a gravitációnak, mint amikor neked viszket a hálójáratod, amit nem tudsz megvakarni. Balance is such to gravity as irritating. What you cannot stretch is to you.
1: Csak egy maradhat!
2: Itt kedvenc rádió műsorotok a Miniszterszki és Hot Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Egy Hiromi Uehara és egy Csikkore a zongora duót láttam egy Spain átiratott két zongoristával, és ezért gondoltam, hogy olyan zenét akarok most hallani, ahol Hiromit is halljuk. Ez a Stanley Clark Trio with Hiromi and Lenny White Jazz in a Garden című lemezen, a Heads Up International-nek 2009-ben jelent meg a produkció, és szokásunktól eltérő módon a lemez végéről indultunk el előre irányba. Így jutottunk el a 8-as felvétel, itt a 12-től a 8-ig, ez ugye 5 felvételt jelent, és újabb 5 fog következni, hogy ezt a utolsó két felvétel a lemez első és második felvétel időn túli blokkba kerüljön majd. Az izotóp Joe Henderson szerzemények fog jönni mindjárt, a Someday My Prince Will Come, Frank Churchill és Larry Morey szerző páros a 6-os felvétel. Ezután jön a Three Wrong Notes, a Stanley Clark a szerző, majd pedig a 4-es, a Take the Car Train, Duke Ellington szerzeményre van szó. Aztán a Sicilian Blue, Hiromi Uehara szerzemény a 3-as, ekkor följövök búcsúzkodni, hogy aztán egy tradicionális dalam és egy Stanley Clark szerzemény kövesse ezt, a Sakura Sakura, a tradicionális ugye a dalam, ez lesz első időn túli zenénk, majd pedig a Paradigm Shift, az Election Day 2008 Stanley Clark szerzemény pedig abszolút full időn túli zene. Induljon akkor most az említett 5 felvétel.

0: Elindult.
1: Megy.
0: Aha.
1: A fiúk hét...
0: Sokkal közelebb oda.
1: Ide.
0: Nézzem, hogy
1: a fiúk hétvégén...
0: Újra.
1: A fiúk hétvégén... Jó?
0: A te a gyertyát, nálad ugye hangzod a figyelj.
1: Égetik a gyertyát.
0: Egy picit, egy kis szentet tartsatok, mindig vagy, hogy az én utolsó hangzomba már belekezdesz, tehát, mind, tehát nincs csönd előtte.
1: De akkor ne beszélj annyit. A fiúk hétvégén égetik a gyertyát. Hát, meg ez volt.
0: Majd valahogy összevágom.
2: Megint elrontották, mindegy, nem hiszem el.

0: Vegyük észre, hogy minden egyes nyugvópont, melynek abszolút értéke megegyezik az előző méréseknél tapasztalt értékkel, addig nem tekinthető véglegesnek, míg a két érték abszolút értéke meg nem egyezik.
1: Abszolút értékben meg nem egyezik.

0: be vagy adva.
1: Itt a kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hot Jazz Club, egy eléggé vad jazz-t hallgat. Ha egy eléggé vad jazz-t bemutató műsort hallottok, az elmúlt két adásban popzenés voltam, egy picit megfőlezítottam a feszültséget, most egy kicsit szerettem volna abból a irányból is adni zenét, hogy azért a matematikai átlagban kijön egy ilyen jazz műsor jelleg. Bocs. Szóval a Stanley Clark Trio with Hiromi and Lenny White Jazz in the Garden lemezét hallgatjuk, majd a Heads Up International 2009-ben jelent meg, és annak ugye hátulról előre fel a haladva eljutottunk egészen a harmadik felvételéig. Ez a műsor utolsó felvétel, ez a Sicilian Blue, Hiromi Uehara a szerzője. És akkor most két időtúli zenét fogok felkonferálni, melyek a technika sorsára vannak bízva. Lesz, ahol azonnal lekeverik a műsor búcsúdán, lesz, ahol még belekezdenek, és lesz, ahol pedig akár végig is adják. Függetlenül attól, hogy átlógunk a túloldalra. A Sakura Sakura a tradicionális dallal fog jönni elsőként, utána pedig... és ezt követi a Paradigm Shift, ami a Election Day 2008 címet visel, és ez egy Stanley Clark szerzemény. És akkor hát most ezzel megköszönöm a kedves rádiolgatók figyelmét, bízom benne, mindenki nagyon jól szórakozott. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala a 3W-ban zsufajazz.hu, és ezt idegenjel hallgatóink kedvéért most így is elmondom, www.zsufajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok! Termékmegjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
3: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, marad a kora nyári meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek mostantól egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállaló alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupcióellenes törvénycsomagot is. Megkezdi az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások első fejezetének előkészítését Ukrajnával és Moldovával. A ciprusi EU elnökség azt közölte, valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Dannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézi Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot. Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Június 7-e, vasárnap. Fővárosban futóverseny miatt lezárták a Hősök terét körben, illetve a Kóskároly sétányt, az Andrássy utat, a Dózsa-György út és az Oktogon között, illetve a Városligeti Fasort, a Bajza utca és a Dózsa-György út közötti szakaszon, illetve lezárásra kell készülni a Dózsa-György úton is, a Podmanicki utca és a Damjanics utca közötti szakaszon. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfolidi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusszal lehet utazni. Az első kerületben lezárták a Mikó utcát a Krisztina körút és a Pauler utca közötti szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. A pesti alsó rakpartot hétvégére lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik. Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club, és amit meghallgattunk ebben az adásban, az a Santa Diver Morning Air című lemezek 2023-ból. A Santa Diver egy magyarázatot igénylő zenekar név, hát ugye először is mi ez a Búvár Mikulás? És hát ez Kézdi Luca nevéhez köthető, a sztori Japánban találkozott a Búvár Mikulás jelenséggel. Ami azt mutatja, hogy már eleve a Mikulás mint olyan, az európai, euróatlanti izgalmasságával és tulajdonképpen varázsával vékonynak tűnt a japánok számára, ezért búvár Mikulásokat szoktak alkalmazni, akik a áruházak, vagy mit tudom, bevásárlóközpontokban búvárkodik egy Mikulás, és akkor ezt nézik, és gyerekek örülnek, és integetnek neki. Tehát ez egy szakma úgy tűnik Japánban. Egy ügyes búvár megfelelő jelmezben el tudja vállalni a Santa Diver ugye munkát, állást, és akkor ezt kiszámlázza, és akkor ott búvárkodik, amíg a palackban ugye a levegő biztosítja számára az üzemidőt. De lépjünk is tovább innen azonnal, hiszen a Morning Air már oda, abba a világba vezet bennünket, ami ugye Kézdi Lucának hát a sokszínűséget is mutatja. Hát először is Kézdi Luca olyan a helyeken kocog, meg fut, meg mozog, a mozgása mindene szerintem, hogy bőven van neki ugye empirikus tapasztalata arról, hogy milyen hajnalban kimenni a párás vizes fűbe szaladgálni, futni, edzeni, meg ilyesnek. Azon kívül zseniálisan fest, tehát komoly kiállításai vannak. Egyébként pedig úgy hegedül, mint egy félisten, és közben nekem egy interjúban azt mondta, hogy fa hangja van a hangszerének, meg kell jelzem, hogy a hegedű fából van, tehát hogyha fa hangúnak érzi, akkor minden, de minden rendben van. Na nézzük, akkor kicsit ugorjuk tovább, a zenekar tagokat nem mondtam el. A triónak három muzsikusa, hol van? Kézdi Luca, ugye a hegedűs, nagy rész szerintem ő a zeneszerző, Szesztai Dávid basszusgitár, multi-instrumentalista és zeneszerző, tehát ő zeneszerző, és a 15-ben Szegő Dávid, 2015-ben Szegő Dávid dobos csatlakozott a formációhoz, és ők hárman alkotják ezt a zenekart. Elképesztő sorozatban lépnek föl itt-ott, amott, és még abottabb, külföldön, Magyarországon, fesztiválokon, mindenfele. Egyébként egy ilyen pszichedelikus zenét játszó zenekar nem csak jazzfesztiválon lép föl, hanem bye. bárhol. Hihetetlen hangulata van a produkciójuknak. A technikát is vastagon használják, tehát itt a looperek meg hasonlók minden jelen van, amit akarnak, vagy amit akart elképzelhetek, kedves rádióhallgatók. Három felvételt konferálok fel, egy kicsit hamarabb lesz a műsorfelező pontja, mert a negyedik felvétel olyan hosszú, hogy elmenne a francba a műsorfelező pontja, ezért a Morninger, a címadó felvétel fog jönni, ja, ezt nem mondtam el, hogy 2023-as kiadványról szó, Morninger a lemez címe, a kiadó pedig a Kept Alive Records, de egyébként ezt máshol másképp láttam, tehát a Morias Records-ot írja a santadiver.eu diszkografi menüpontban. Kövessük akkor ezt helyesnek, jó? A Morias Records-ot. És akkor a Morninger a címadó felvétel fog jönni, ezután a Klaus Tudovics lesz, utána a Message a hármas. Ezután jön a műsorfelező pontja. Induljon a Santadiver 2023-as Morninger című lemeze, annak első három felvétele.

0: A kopasz fiú, pazar stílusérzéke.
1: Fölényes tudásom.
0: No meg, eredeti frázisai.
1: És nagyfokú rögtönző képességem.
2: A Zsuffa Péter Jazz Clubban.

0: Péter
1: Salamon.
0: Salamon.
1: Verselemzés.
0: Verselemzés.
1: Homályos a Nárosdi Antal. Mire gondolhatott a költő?
0: Költő.
1: Mikor letette lelkünket feltöltő mázsos helyén alapra.
0: Alapra.
1: Emlékén helyezvén biztos alapra. Sorodok fogják közre az ideát,
0: mit csak homályban látunk ideát. Az inneső partról figyelve nyaldos csak hullájminak jelve.
1: Íz a
0: víz,
1: nem tabula a ráza.
0: Nem tabula a ráza.
1: Egész valónkat
0: szívültünk felrázza.
1: Arra
0: gondolunk-e, mint
1: ő?
0: Tekintete meg-megint ő.
1: Egy biztos.
0: Valami jót.
1: Szándék a gyémánt, szókkal takart. Megtörik a fény ezernyi oldalán.
0: Elérünk-e hozzá a szárnyaló dallamán.
2: Hát csönd van, most akkor megszólaltok, vagy játszunk még zenét, vagy mi legyen? Várjál, figyelj, vége van, ti vagytok.
3: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és két felvételel megyünk tovább a Santa Diver formáció Morninger című lemezén. A Home és a Little Stafford lesztek a két felvétel. Ez egy ilyen 20 percnyi zenét biztosít, és utána pedig a kivezető szakaszban egyetlen felvétel marad időn túli zenének, ez a Between Her and Stars. Na, addig jussunk el. Ugye a trió tagjai Kézdi Luca hegedűs mellett a multi instrumentalista Szesztai Dávid Mátyás hallható, és Szegő Dávid a dobos. A két felvételünk jön, igen, és de igen, akkor induljunk a felvételek, innen folytatjuk.

0: Molnár Péter.
1: Molnár Péter.
0: Ellentétek.
1: Ellentétek.
0: Szerelem nélkül nincsen szakítás.
1: Rossz nélkül
0: nincsen semmi jó. Fény nélkül nincsen vakítás.
1: Csend
0: nélkül
1: nincsen ordító.
0: Öröm és bánat.
1: Vendégek.
0: Gyakori vendégek.
1: Nevetés.
0: Sírás. Örökös kellékek.
1: Lent,
0: fent, kint, bent. Csupa ellentét. Együtt él egészség és betegség.
1: Tűr és víz.
0: Éjjel köztük bölcsen. Ne fulladj. S magad meg ne égesd. Néha hegyen vagy,
1: máskor völgyben.
0: Egyszerre nem lehetsz vidám
1: nem
0: és
1: lehet
0: mérges.
1: Vidám és mérges.
0: Talán a legnagyobb őstény, hogy nincs külön hím és nőstény. Martassák
1: egymást,
0: majd becézik. Pénzüket mind egyformán
1: megérik.
2: Az elhangzott bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.

0: Ma este néz rádiót. A tévéképernyők vibrálása, gyakori fényerő változása érzékszerveinket, központi idegrendszerünket megterhelheti. Ezzel szemben a rádiókészülék kellemes megvilágításban, esetleg gyertyafénynél, megnyugtató, állandó látványt nyújt. A rádiókészülékkel könnyen utazhatunk a képzeletünk segítségével egzotikus tájakra, játszva ismerhetjük meg a világ különleges dolgait. Csak be kell állítanod az íróasztali lámpát, esetleg a gyertyákat, a többi a mi dolgunk.
1: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Péter és a Santa Diver formáció, Búvár Mikulás zenekar, Moninger című lemezét hallgattuk meg, halljuk még most mögöttem, és gyakorlatilag a lemez 6 felvételéből ugye 5-öt tudtunk úgy helyel közel így meghallgatni. A 6., ami jönni fog, az már tényleg a lekeverési zónába kerül a műsor végén, azt már a technika le fogja keverni. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy Santa Diver lemezeket venni ma nem nehéz, sőt, legálisan letölteni sem nehéz. Egyszerűen azt kell mondanom, hogy könnyű dolog ilyet csinálni. Bárkinek, akinek bejött a zene, és szeretné ezt a zenét máskor is hallgatni, nem csak ebben a rádióműsorban, és nem csak ezen egy héten, mikor ez itt szólt, akkor azt tegye meg, hogy utána vagy a dolgoknak. Egyébként szerintem a Santa Diver a Facebookon is ott van, egyébként Kézdilucát megtalálják a Facebookon, neki is lehet írni egy tündér aranyos, nagyon kedves és egészen fantasztikus kvalitásokkal rendelkező. Mondom azt, hogy több szempontból is jelentős művészről van szó. Tehát képzőművészeti vonatkozásai is fantasztikusak Kézdilucának. Ezzel a szerkesztőműsor vezető Zsuffa Péter megköszönni a rádióhallgatók figyelmét, találkozunk a jövő héten. Ja igen, ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3w.zsuffajazz.hu, amit idegen nyelvű hallgatóink kedvéért most így is elmondok, www.zsuffajazz.hu. Viszont hallásra, sziasztok!
2: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
4: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, marad a koranyári meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek mostantól egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Megkezdi az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások első fejezetének előkészítését Ukrajnával és Moldovával. A ciprusi EU elnökség azt közölte, valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézy Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot. Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Reklám.
6: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
9: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger, Viki, Nagybogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületet.

0: reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Június 7-e, vasárnap. Fővárosban futóverseny miatt lezárták a Hősök terét körben, illetve a Kóskároly sétányt, az Andrássy utat, a Dózsa-György út és az Oktogon között, illetve a Városligeti fasort a Bajza utca és a Dózsa-György út közötti szakaszon, illetve lezárásra kell készülni a Dózsa-György úton is, a Podmanicki utca és a Damjanics utca közötti szakaszon. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2 B villamos pedig a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfolidi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusszal lehet utazni. Az első kerületben lezárták a Mikó utcát a Krisztina körút és a Pauler utca közötti szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. A pesti alsó rakpartot hétvégére lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
0: Hobby Rádió.
3: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a Szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringózni a Kacaj Birodalmában, csak is a Szevasztokkal tuti!
4: Újra itt vagyunk a stúdióban, rádió, hallgatás, beleegyezés, ez a mi mottónk, ezért nagyon szépen köszönjük a közönségnek, hogy ilyen nagy példányszámban jelen van.
5: Igen, első mai műsor számunk a Hókusz,
6: Pókusz,
7: Fókusz,
5: Fókusz, Kókusz,
4: egy kis kocka, lapocka. A mai Hókusz Pókusz különleges, mert felfedezésre kerül, hogy ki is az a fingó ember. Az első műsor számunk egy nagyon különleges dologról fog szólni. El András, vagy hogy a barátai nevezik, El Bandi. Különleges képességei miatt nagy csodálatnak örvend falujában, Tunyogkökörcsimben. A falu lakói mind nagyon szeretik, becsületes, óravaló embernek ismerik, csak egy dolgot furcsának benne, hogy már egy jó éve nem eszik semmit. Ami mindösszesen magához vesz, a napfény energiája, meg egy kis bioenergia. Na is persze, a szagok.
8: A szagok azok nagyon fontosak, mert különböző energiatartományba esnek. A jó napon van, megetek 20 szagot is, de nagyon kell figyelnem.
4: Itt vagyunk a helyi kocsmában. Pici, a kocsma vezetője.
9: Jó napot kívánok!
4: Jó napot!
9: Miben segítetek?
4: A Tunyogi Szabolcsról, illetve El Andrásról szeretnék kérdezni.
9: A Szabika meg a Bandika?
4: Igen.
9: Jaj, ez a két kedvenc. Hát figyelj, én, de hát én már 25 éve üzem itt az ipart, mármint azóta vagyok kocsmáros, hát a Bandika.
4: Igaz, hogy nem eszik semmit?
9: Hát az nem.
4: És inni már szokott?
9: Mármint, hogy igaz, hogy nem eszik.
4: Magánál szokott inni, szóval.
9: Hát persze.
4: Betél?
9: Na hát, és most szokott? Képzelje el, én majd leestem a pútról, tehát gyűnoda, azt mondja nekem, hogy
4: picsek nyugodtan.
9: Tehát az nekem mondja, hogy pici, lepicizik, na hát pici. A kiskora út, pici kora út, ismerem. És akkor mondja nekem, hogy te pici, adjam egy feles porrat. Na, mondom, hogy.
4: Oh.
9: És mit töltsek bele? Azt mondja nekem, hogy semmit, mert energia van benne. Hát az sem kocsma energia, hát az kocsma power, pat power van, gör power is van, meg minden.
4: Aztán, hogy elemeket is evett.
9: Az is energizer elemet eszik, az a kölyök.
4: Egész energiát,
9: azt egész nap dobol, meg ott megy a nyuszikkal verseny, ez mindig ő győz.
4: Keverte a különböző energiákat, napfényenergia, bioenergia, ilyenek.
9: Fogtam múltkor, lehúzott egy feles napenergiát.
4: Aztán meg...
9: Utána meg... egy kólás boros pohárba is megivott 2 deci
4: energiát.
9: Igen, görpowert ivottam úgykor a lelkem. Hát, de szeretjük itt a falukban, nagyon híres lesz itt, a mi falunknak megszerzi a hírnevet.
4: Itt egy másik ember.
8: Jó napot kívánok! Én láttam, hogy a helyi jófalati teremben álszakállal egy egész menüt elfogyasztott. Ráadásul a szippantyús elbeszéléséből tudom, hogy ki nem csak, hogy evett, de még miket, és mennyit? Egyébként még egy elefánt sem eszik. Már pedig én tudom, hiszen elefántokat tanítok beszélni egy óvodában.
4: Hogy mennyit ér egy videójáték, azt sok minden meghatározhatja, de hogy mennyit veszíthetünk rajta, azt be tudjuk önöknek mutatni. Halsány kikeleti ben 8. alkalommal rendezik meg a mezei, videójáték bajnokságot, baromságot. Nos, ez alkalommal különleges méréseket is végeztek. Megfigyelés eredményeképpen Pistike agyát megvizsgálták a játék előtt, illetve a játék után. És megdöbbenve tapasztalták, hogy az IQ-ja 15-20%-kal csökkent.
9: József, 2 éve hajléktalan.
8: Ez vagyok.
9: Az a különleges képessége, hogy egy ütőhelyében lobogó tűzzé tud változni. Ráadásul nem is pörkölődik oda. József, ezt hogyan csinálja?
8: Csak erősen koncentrálok.
9: Ráadásul ebben az állapotában agyátvitellel társalogni tud a láthatatlan ufókkal. Igaz ez, József?
8: Igen.
9: József állítása szerint már 500 ezer éve itt vannak és figyelnek bennünket, és jó szándékkal érkeztek. Vajon miért, József?
4: Nem tudom, itt vannak 500 ezer éve, azt mondják, hogy békés szándékkal jöttek, és nem akarnak senkit sem bántani. Csak egy kis szeretetet szeretnének. Köszönöm. Mint mindenki.
9: Semmi baj. Egy család némasági fogadalmat fogadott. Ez eddig nem is lenne különös, de az
4: de oka... Miért?
9: Mivel 19 éves lányukat, Melindát megbüntették a villamoson, aki hamisított villamos jeggyel utazott, a család addig néma marad, amíg kártérítést nem kapnak a vállalattól. Velük készítettünk riportot.
4: Elnézést, mióta folytatja a némasági fogadalmat?
9: Hát, több mint 2 hete.
4: Csak azért, mert Melinda... Szóval Melindát megbüntették, és ezért most...
9: Igen.
4: Ez annyira nagyon komoly sok, vagy mi? Most ezzel mit akar elérni? Azt akarja, hogy a világ felfigyeljen magáról?
9: Igen.
4: Példát akarsz tatuálni?
9: Igen.
4: De hát most megszólalt, úristen.
9: Nem, nem igaz. Nem.
4: De hát most mondta
9: hát
4: a válaszokat.
9: Nem, én csak azt mondtam, hogy igen, meg
4: de
9: nem.
4: De fel is vették itt a fel is vették mikrofonnál.
9: A francba.
4: És ahogy megígértük, felfedhetjük, most ez alkalommal, hogy ki a fingó ember? Ja, én vagyok az a konferenci. Csak vicceltem persze. De hát akkor ki lehet az?
9: Szerintem a házmesterem.
4: Szerintem az osztályfőnöke.
9: Szerintem én... Ja, elnézést, egy mondatot sem tudok elmondani nélkül.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió.

0: Komu reklám?
1: Anya is vagyok, és egyben gyermekorvos. Gerebem már a harmadik kisbabánk. Az első két gyereknél még nem volt alkalmam használni ezt az univerzális pelenkát, de most használom, mert mindig bevisilek.
0: Komu reklámot hallottak?
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Nem ragoznám a szót. Nézzük meg, mit rejtenek a varázshegyek.

0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
2: Szevasztok!
3: Mi a túlságosan szokványosnak találtuk, hogy vendégeket hívjunk meg, és mi magunk meg soha nem vagyunk vendégségben, ellátogattunk egy Szevasztok hallgató családhoz, és beköltöztünk hozzájuk egyetlen egy hétre.
4: Igen, kit keresnek?
3: Kezit csókolom, mi
4: Ivonjában. Hát ez a hang olyan ismerős, de izgalmas. Már hallottam valahol. Csak nem.
3: Csókolom.
4: Piska! Itt vannak a Szevasztok műsorvezetői. Elnézést, csak ilyen pongyolába vagyok itt. Piska! Gyere már, fene a fejedet! Vedd le azt a koszos garbót! Gyere már! Tudják, a férjem fizikai melós. Nagyon sok munkát végez, izzadt, büdös, koszos XBO-val szoktam mosni a ruháját.
3: Ez nem az a műsor.
4: Elnézést. Pista, gyere már, Gézukám, ugor le az üvegpesgőjét, gyorsan! Gyertek már! Vagy szolgálatban vannak? Ezt már beszik? Jaj, hogy szólíthatom önöket nagy méltóságú uraságnak?
3: Csak nyugodtan tegezze bennünket, asszonyom.
4: Jaj, tudják, nem minden nap van nálunk ilyen vendég? Legutoljára a Szippantó Társaságnak a vezérigazgatója volt a legnagyobb személy, aki nálunk volt. Tudják, nagyon ezt elmondom, mert pereskedtünk velük, az történt, hogy véletlenül szemetesnek nézték a házunkat, és belentették az összes cippantani, tudják, büdös meg minden. Na mindegy, sikerült kitisztítanunk. Na, tessék, üljetek le a kanapéra. Ja, de ne üljetek a kanapéra, még azért tudjátok, még azért nem sikerült teljesen kitisztítani.
3: Jó, köszönjük szépen.
4: Süsek egy kis palacsint?
3: Nem, te ne tessék fáradni tényleg igazán, mi csak azért jöttünk, hogy egy átlagos Szevasztok hallgató családot megismertessünk. Csináljuk mindent természetesen, mintha itt se lennénk. Mi majd a vér valóságot, a nyers valóságot akarjuk felvenni a mikrofonnal. Mintha itt se lennénk. Mi beköltözünk egy hétre önökhöz, hogy mindenbe bepillantást nyerhessünk, jó?
4: Persze, hisz az a szakmájuk. Vagy mi? Szólok a többieknek. Gyertek, kész az ebéd!
5: Köszönjük, hogy megint finom ebédrel kényezteted az ízlelő bingóinkat. Te, drága asszony, ki a világra hoztál, anyám?
6: Géza, fiam, mi újság van az iskolába?
3: Mi lenne?
6: Géza, válaszolj apádnak rendesen.
3: Apa, én már dolgozok is, családomban is, gyermekeim. Miből gondoltad, hogy iskolába járok?
6: Ja, igaz is. Az a vörös. Mindig úgy összekeverlek titeket. Te vagy a focista, mi?
3: Nem, az Ica. Én szövőszakörbe járok két éve.
6: Igaz is.
7: Kik ezek a rossz arcú fiatalok? És mit akarnak itt? Rohadt spekulánsok, el akarják vinni a házat a fejem fölül, robot ingatlan ügynökök.
4: Nem, nagypapa. Ők jó emberek, ők a Szevasztokot vezetik.
7: És ellenőrizted a zsebüket? Lehet, hogy egyves a kezük. Megvan még a rés a sobor a tévé tetejéről, ha?
4: Ugyan, nagypapa?
7: Csendőrt ide, csendőrt! Vigyázzon, aki harcoltam a második világháborodottan.
4: Nagypapa, nyugodjon meg, mert nem veszek új elemet a pacemakerébe.
7: Na jó, add már.
3: És most mit csinál?
8: Éppen vécézek, kimennek kérem.
3: Sajnálom, az avarok, de mindenről felvételt kell készítenünk. Elárulná, hogy most mit csinál éppen? Szóra-szóra mondja el is, mi rögzítjük.
6: Jó, most lehúzom a sliccemet.
3: Persze, a jobb lenne a szemléletesi kedvéért kicsit közelebb hajolna, hogy a mikrofonba fel tudjuk venni az ominózus mozdulatsort.
6: Persze.
3: Igen, slic. És most?
6: Hát, én most...
3: Na, miért van zabarban? Miért keres a szavakat? Hát... Felejtsen el minden gátlást. Végül is mi egy nagy család vagyunk, vagy nem? Úgyhogy jegyezném meg, hogy Pista elállt korábbi szándékától, és az elkövetkező héten nem tett hasonló kísérletet, akár csak a család többi tagja, akik abba hagyták tisztálkodási, illetve higiéniai cselekvés soraikat.
4: Miért kell, hogy a földön aludjak a saját házamba, asszony? Elvárnád, hogy ők aludjanak a földön? Hogy lehetsz ilyen önző, Pista?
8: Jó. De mikor mennek már el?
4: Pista, fordulj a fal felé! Félek a póktól.
3: Miért fél a póktól? Ez valami rossz gyermekkori emléket stimulál az agyában?
6: Ez már mindenek a teteje. Mégis, mit keresnek az ágyamba?
3: Én is itt vagyok.
6: Maga meg a pizsomámból kotrodjon ki de gyorsan. Mégis hányan vannak?
3: Természetesen az egész stáb.
6: Az a néger kisfiú miért rágja a körmét a sarokban? Nem tud aludni? Egyáltalán ki vagyok?
3: Beszélt már erről valakivel?
6: Igen, és teljesen normálisnak talált.
3: El szeretnénk állalulni, hogy ezután Pista felesége ösztönzésére jól nevelt polgármúgyára visszafekült aludni, és hangját sem lehetett hallani. Egészen egy hétig. Ebédje nagypapát, aki nagyon aktívvá vált a figyelő mikrofonok seregétől, oly sok régi világháborús sztorival hozakodott elő, hogy nem is bírtuk hallgatni, ezért a jól bevált Pavlos Schwarz behatást végeztük el a nagypapa agyán, magyarán eltávolítottuk a beszédközpontot. De mivel Gabi csak önkéntes agysebész, nem ért hozzá olyan jól, mint a keverés. Ez véletlenül túl jó munkát végzett, nem csak hogy az agy beszédközpontját, de az agyat is kimetszette. Munka végezte befordítottuk a sorok felé, és azt mondtuk, hogy nagyon kifáradt a mesélésben. Eltávozásunkig nem szólalt meg egyszer sem.
9: Hobbirádió.hu
10: A rádiót!

0: Kamu reklám.
1: Ez a csend. Ezt már hallottam valahol.
0: Kamu reklámot hallottak. Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Nem tudom, hogy azt tudták-e, hogy ma milyen évfordulókat ünnepünk, mert hogy a mai nap történt.
2: Például idő előtt 257.014-ben, augusztus 1-én szintén, egy neander völgyi kisember Kovács Tíz volt, mamut pucoló és anyagmozgató betanított munkás és barátja. Ugye már mutatkozott.
1: Szabó Ruprecht.
2: Igen, varázsló és szellemi domár közös nyilatkozatot tettek, amelyben ezek a szavak voltak olvashatók, hogy legyen béke már. Két nappal később egy felbőszített kardfogó tigris felmetszette a hasfalukat és megette főbb szerveiket. Utolsó szavuk ez volt.
3: Szevasztok, baró!
1: Ami még nagyon érdekes ennek kapcsán, hogy idő előtt 45-ben is történt ám valami, például. Idő előtt 45-ben egy ügyes római diák detektoros téridő rádiót fabrikált, édesapja azonban együgyű parasztember lévén nem eszmélve rá e korszakalkotó műszer jelentőségére még aznap este a disznókkal megetette. Két nappal később pedig ugyanaz a kardfogott tigris, aki a neandervölgyi két békeharcos halálát okozta, kiszabadult svájci és társa kis állatkereskedéséből, ahol hibernálva tartósították, és a kisfiút és édesapját is a hasfalukon bírta rá a jobb világra. A disznóknak semmi bajuk sem esett, de a halott toron disznópörköltet készítettek angol péppel.
2: De Gyula, tudod mi az mi elvünk? Annyit adunk a világra, mint
1: a katyám madzagjára.
2: Nullában pedig Mária rugást érzett a hasa tájékán, mivel Jocó gyomorszányra rúgta egy családi pellekedés során. A persze természetesen nem természetszerűleg nem a szent családról van ugye szó, hanem egy falujuk beli, a büdös szájú Marikaként és a fingós Jucóként emlegetett házaspárom
1: a
2: szó.
1: A fingó ember.
2: De akikhez a mi kedves barátunk a fingó ember, egészen vissza tudja vezetni a családfáját. Marika azon a napon a naplójába ezt jegyezte fel. Megint itt volt álmomban a kardfogó tigris, aki egy egész neander völgyi béke hadtestet felemésztett. Egyre közelebb jött, aztán meg eltűnt a messziségben. Jocó megint olyan fingott, hogy egészen garnitúrát ki kellett dobni. Miért nem lehet olyan jó férjem, mint a szomszéd Máriának? Neke a férje egy szent. Kicsi megszületett gyermekük Zolika, aki olyan feladatokkal próbálkozott, hogy Zoli szeret téged, de a polgármester igazából bevonta a térítő engedélyét.
1: És a legkülönlegesebb talán a fordulók sorában 1221-ben egy 100 földműves, bizonyos Mátin 100, a falu legértelmesebb embere egy mikrocsipet konstruált, de a faluba hűbér és kényúra úgy megharagudott rá, szemtelen viselkedése és szégyentelen magamutogató természete miatt, hogy paráznaság vágyával deresre húzatta, majd mezítelen testtel kifeszítette a főtérre a pornép nagy szórakozására. Ezek után iszapot etettek vele és trágyalevet öntöttek füleibe, majd jól irányzott vasúcsapásokkal kegyelet teljesen félholtra agyabugyálták. A család szégyenében elkullogott a szent német romlott birodalomból, a magyar királyság türeltén kerestek politikai menedékjogot.
2: És megkapták? Azt hát nem tudom. Neki leszámozottja Mátin 100, ugye 100 Mátin.
1: Hát igen, ugye az értelmiségi vér nem válik vízzé, ahogy ezt a nagyon híres mondás mondja. De hát annyit adok én a világra, mint a katyám madzagjára.
2: 1413-ban pedig Hervója, boszniai bajár megfosztatott méltóságaitól.
1: Milyen különleges azért nem is tudom. Viszont 1952 hallgatóinkat megkérjük, hogy telefonáljanak, hogyha ezt tudják. Igen, nem érkezett sajnos hívás, akkor mondom én, Rákosi Mátyás elvtárs, pajtás, a magyar nép lángszerű tanítómestere és bölcsvezére, Sztálin elvtárs legjobb magyar tanítványa, böffenteni méltóztatott.
2: 1960 viszont Kolompára Polónia hódra szállt kis retyerutyájával. Szóval azért az is valami.
1: A Szevasztok című műsor újabb tízezres tömeget vonz a rádió képernyői elé.
4: Hobbi rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Most az álmos könyvünkből olvasunk fel, hogy a mai napra miket vonatkozhatunk. Aki például a mai éjszaka alkalmával 10-es karikán átrepülő piros fülű denevért látott, az tudja, hogy homoszexuális. Aki viszont álmában egy peronoszpóra gomba csókját érezte meg, nem várt vendég érkezik hozzá, vagy atombomba támadás éri a faluját. A harmadik esetőség, Gyula, az, hogy...
3: Hát, hogy Freddy Krügerrel álmodtam, sajnos ők már halottak. Engem viszont azt hiszem, hogy megrázott az áram álmomban.
2: Álmodban? Azért van ilyen jó kedvem most, csak mint hogyha árammal csapdasz. Csiha, jó kedvünk van, amúgy
3: én nem tudtam megmagyarázni magamnak, hogy ez meg mit jelent.
2: Próbáltam itt fejlegetni a néző, rádió hallgató nézőknek, akik a rádió képernyő előtt ugyebár ott ülnek, és hát... Azt hiszem azért most szétrúghatjuk most egy darabig a szerkesztésének a falait, meg a berendezéseket. Menjünk is most, ne is várjunk, mert most minek várnánk
3: meg lesz
2: most
3: ilyen pár. Meglepi zene, azt mondta.
2: Most Gabi egy meglepi zenét fog adni nekünk.
3: Jó, de várom.
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Nem tudom, hogy vannak vele kedves rádióhallgatók, de hát itt van egy emberke, azt mondja, hogy ő feltalált valamit, ami még nincs a Földön, ez a buborékvilág. Igaz ez?
1: Igaz, én feltaláltam a buborékvilágot, ami még nincs a Földön.
0: És mit akar ez a kifejezés buborékvilág? Itt szokták használni, ugye, hogy buborékvilág illúziókat kerget, és ilyenek.
1: Igen, a kifejezés arra irányul, hogy mi tulajdonképpen illúziókat kergetünk, de ezt olyan meggyőződéssel tesszük, hogy szerintem meg lehetne valósítani ezt a buborékvilágot nagyon egyszerűen.
0: Hallottam olyan dolgokat is, hogy itt nem ennének az emberek. Igaz ez?
1: Igen, igaz.
0: Hogy lehet ez, hogy nem esznek az emberek?
1: Mivel nincsenek élelmiszer reklámok a televízióban, ezért ugye az emberek nincsen ez a kísértés, és nem esznek egyáltalán. Igen. Szóval itt nincsenek éhező emberek, és alultápláltak sincsenek megfelelően, sőt, nincsenek elhízott emberek se.
0: Értem, de hát hogyha nem esznek, így kérdem én laikus, ugye hozzá nem értő, de akkor hogy történhet az, hogy energiaforrásuk lesz, és hogy tudnak dolgozni, hiszen gyárakban dolgoznak.
1: Igen, gyárakban dolgoznak. Vannak
0: milyen gyárakban?
1: Vannak energiatermelő gyárak, ott fát vágnak, felaprítanak, eltüzelik, a hamumból elállítanak újabb fát, felaprítják, eltüzelik, viszont vannak más gyárak is, ahol csak úgy időtöltésképpen dolgoznak az emberek, nem is keresnek tulajdonképpen pénzt, a zacskó pukkatkató gyár.
0: Igen, tehát felfújják, kipukkasztják, összefordják, tolják és újra pukkasztgatják, ez így körbe megy így állatóan.
1: Igen, felfújják, kipukkasztják, összevarják.
0: És utána újra kipukasztják, igen, ezt mondtam én is. És amúgy hallottam, hogy a viccekről is lesznek változások. A viccelődések hogy mennek ebben a világban? Ugyanúgy viccelődnek az emberek?
1: Igen, ebben a világban úgy mennek a viccelődések, hogy van egy viccelőző bizottság, ami 500 tagú. Beküldik a vicceket először az emberek papíron, amit el akarnak sütni barátjuknak, vagy akár társaságban. A viccelőző bizottságot megnézi, lepontozza, és ráhagyja az emberre, hogy elég jó a vicc, hanem pedig megtartja magának, átdolgozza, és kiadja a tévében a szórakoztató műsorokban.
0: Értem én, ez nagyon szép dolog. Közben itt valaki marc, itt bejött egy marcona úriember.
2: Adják abba a műsort, most itt az idő, vége, betessük a sziglát.

0: Hobby Rádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Marosan érkeznek az uniós pénzek. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, marad a meleg nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 2,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni, kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat. Mostantól Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigeteki köztársaság állampolgárai nem jöhetnek dolgozni Magyarországra. Egyebek mellett erről is döntött a kormány. A további határozatok szerint a kormány azonnal megkezdi a koronavírus járvány idején 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és döntött arról is, hogy nyilvánosságra hozzák a Budapest-Belgrád vasúton a magyar szakaszának beruházásával összefüggő dokumentumokat. Elkészülhetnek Budapesten a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei. Karácsony Gergely főpolgármester szerint gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon a főváros egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabói, Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Nem hallhatjuk majd a vuvuzela monoton zümmögő hangját az idei foci VB-n, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kitiltotta a dél-afrikai kürtöt a stadionokból. A FIFA biztosstament kitiltotta a sípokat, a légkürtöket és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is a torna mind a 16 helyszínéről. Tilos továbbá a mesztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak. Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az észak-nyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 7-én köszöntjük Robert nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név jelentése fényes hírnév. A Robert név könnyed, kellemes, de felelősségtudattal rendelkező személyiség kialakulását segíti, vágyat ébreszt a viselőjében, hogy másokon segítsen. Becézésem Robertke, Robi, Robika, Robcsi, Roberto, Robcsó, jeles viselői ennek a névnek Alföldi Robert, színész, rendező, Károly Robert, magyar király és Szikora Robert énekes, zenész, valamint ön, kedves Robert. Ezen a napon köszöntjük még Ariadné, Berengár, Bogumil, Énok, Gottlieb, Jeremiás, Kocsárd, Oriána, Sebes és Seherezádé nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvár Viktóriával, június 7-én üdvözlöm Önöket. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1843-mal kezdünk, június 7-én meghalt Friedrich Hölderlin, német romantikus költő. 1848-al folytatjuk, június 7-én született Paul Gauguin, a sokáig Tahitin alkotó francia posztimpressionista festőművész. És még maradunk továbbra is a 19. században, 1879. június 7-én a grönlandi Jakobsonban megszületett Knud Rasmussen dán sarkutazó, a néprajztudós, aki 1910-ben megalapította a Thule kereskedelmi állomását, amely az eszkimók természeti termékei és a nyugati ipari áruk cseréjét segítette elő. Maradunk még a 19. század végén, 1894. június 7-én született Bonca Berta költő, Ady Endre felesége, akit verseiben csak Csinszkának hívott. Mindössze 2 évet lépünk előre, 1896. június 7-én született Nagy Imre politikus miniszterelnök. Most aztán ugorjunk a 20. század elejére, 1921. június 7-én Jugoszlávia és Románia szövetségre lépett, megalapította a Kisantantot, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia szövetségi rendszerét. A szövetséget, amely Magyarország és Ausztria újraegyesítése, a Habsburg monarchia helyreállítása, valamint Magyarország esetleges revíziós igényei ellen irányult, Franciaország is támogatta. Maradjunk még a 20. században, 1938. június 7-én halt meg Dzsida Jenő költő. Lépjünk a 20. század közepére, 1952. június 7-én megszületett Liam Neeson írszármazású színész. Ismertebb filmjei: a Schindler listája, a Star Wars 1, az Atomcsapda, a Nyomorultak és a Gyanú árnyékában. És végül, de nem utolsó sorban, 1980. június 7-én a kaliforniai Pacific Palisades-ben 88 éves korában meghalt Henry Miller, amerikai író, aki műveivel, mint például a Ráktérítő és a Nem is ég, a tabuk és konvenciók ellen tiltakozott. Művei miatt sokáig problémái adódtak az erénycsőszökkel, mivel a szexualitás gyakori ábrázolásáért obszcenitással vádolták őt. A szabadságot korlátozó puritán értékrend ellen lépett fel életrajzi indítatású írásaiban. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 31-es fejezetéből.
1: Így szól az örökkévaló. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: 2026. június 7-e, vasárnap. Úrnapja. Krisztus szent teste és vére ünnepe. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Evangélium Szent János könyvéből, 6. fejezet 51-től az 58. versig. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Elmélkedés, akit csak rejtve szemlélhetek itt. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki ebből a kenyérből eszik, örökké él. Jézus szavai megdöbbentik a hallgatóságot. Ez már nem egy példabeszéd, ez ígéret, amely túlmutat az értelmen és elvezet a hit világába. A kenyér, amely életet ad, nem csak földi táplálék, hanem az örök élet forrása. A test, amelyet ad, nem jelképes, hanem valóságos önátadás. A zsidó hallgatóság megbotránkozott. Hogyan adhatja ez nekünk a testét eledelül? Kérdezték döbbenten. És mi 2000 év múltán talán már annyira megszoktuk a szent misét, hogy elfelejtjük, ez valóban nem szokványos szeretet. Isten fia önmagát adja, testét és vérét, hogy tápláljon minket lelkileg, szentségi módon. Az egyház mindig is hitte, hogy Jézus valóságosan jelen van az Eucharisztiában. Az apostolok tanúságtétele, Szent Pál levelei és az ősegyház liturgikus gyakorlata mind erről tanúskodnak. Az első századokban a keresztények számára az élet kenyere volt a közösen bemutatott eucharisztikus ünneplés. A katakombák falain kenyér és hal szimbólumai utalnak erre a titokra. A IV. Századtól, miután a kereszténység nyilvánosan gyakorolhatóvá vált, a szentmise formája és az eucharisztia körüli tisztelet is egyre gazdagodott. A középkorban pedig egyes tévtanítások miatt egyre hangsúlyosabbá vált az oltári szentség valóságos jelenlétébe vetett hit kifejezése. A 13. században egy belga, ágostonos apáca, Szent Julianna látomásban kapta az Úrtól a kérést, hogy legyen egy külön ünnep az eucharisztia tiszteletére. A kezdetben helyi ünnepet 1264-ben IV. Orbán pápa az egész egyházra kiterjesztette, ez lett Úrnapja. Ebből az időből származik Aquinói Szent Tamás csodálatos mélységű hitvallása, Adoro te devote latens deitas, Isten rejtelem. A későbbi századokban az oltári szentség tisztelet új formákat is kapott. Szentségimádás, körmenet, sőt, eucharisztus kongresszusok is tanúsítják, hogy az egyház újra meg újra visszatér az érő forráshoz, az oltári szentséghez, Krisztus személyes, megtapasztalható jelenlétéhez. Mert az eukarisztia emlékezés, jelenlét és áldozat egyszerre. Az oltári szentségben Krisztus jelenléte nem csupán jelképes, hanem valóságos. Ő a mi lelki táplálékunk, aki egészen nekünk adja magát. A Szent Mise minden egyes alkalommal olyan esemény, olyan ünnep, amikor a menny és a föld összeér. Az átváltoztatás nem csak a kenyér és bor átváltoztatása Krisztus testévé és vérévé, hanem meghívás a mi átváltoztatásunkra is. Egy kis faluban szolgáló idős pap mesélte, hogy egyszer, amikor Szent Misét mutatott be, egy gyermek rácsodálkozott az átváltoztatás szavaira, ez az én testem. A gyermek odafordult az anyjához, és suttogva megkérdezte, ez most tényleg Jézus? Az anyja könnyes szemmel csak bólintott. A gyermeki egyszerűség rátapintott a lényegre. Nem játszunk, nem színlelünk, hanem Jézussal találkozunk. Igen, az átváltoztatott kenyér tényleg Jézus. Mire hív minket ez a titok? Először is a tiszteletteljes imádásra. A jelenlévő Krisztus előtt nem lehet közömbösen állni. Ő ott van a tabernákulumban, az oltáron, a kehelyben, a szent áldozásban. Másodszor, bensőséges szeretetle, mert Jézus nem távoli Isten, hanem oly közel jött, hogy magunkba fogadhatjuk őt. És végül átalakító életre. Mert akit Krisztus táplál, az Krisztushoz válik hasonlóvá. Az oltári szentség az egyház szíve, amelyből minden más élet fakad. Ha Krisztus bennünk él, akkor másként tekintünk a világra és embertársainkra. De ehhez újra és újra meg kell állnunk előtte, le kell térdelnünk, meg kell nyitni a szívünket és kimondanunk, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Az oltári szentségben rejtve szemlélhetjük Krisztus arcát, amit az örök életben majd fátyol nélkül láthatunk. Uram Jézus Krisztus, Te vagy az élet kenyere, aki az Atyától jöttél, hogy testeddel és véreddel táplálj minket. Köszönöm, hogy valóságosan jelen vagy az oltári szentségben, hogy nem csak jelkép vagy, hanem Te magad vagy a szeretet forrása. Taníts arra, hogy méltó lélekkel fogadjalak. Maradj bennem, ahogy megígérted. Gyógyíts, erősíts, alakíts szent jelenléteddel. Legyen minden szent áldozás egyre mélyebb találkozás veled. Taníts szeretni úgy, ahogy te szeretsz. Csendesen, önzetlenül, teljesen. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobbi Rádió! Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy egy brit internetes színházi portál felméréséből kiderül, hogy 10 színházba járóból 9-et idegesít a közönség többi tagjának viselkedése. A megkérdezetteket legjobban a cukorkás papír zörgetése irritálja.
3: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
7: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Június 7-e, vasárnap. Fővárosban futóverseny miatt lezárták a Hősök terét körben, illetve a Kóskároly sétányt, az Andrássy utat, a Dózsa-György út és az Oktogon között, illetve a Városligeti Fasort a Bajza utca és a Dózsa-György út közötti szakaszon, illetve lezárásra kell készülni a Dózsa-György úton is a Podmanicki utca és a Damjanics utca közötti szakaszon. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2 B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfolidi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusszal lehet utazni. Az első kerületben lezárták a Mikó utcát a Krisztina körút és a Pauler utca közötti szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. A pesti alsó rakpartot hétvégére lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
2: Hobbi rádió.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból, folytatódik a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, írja a Magyar Hang. Pontos időpont nincs, mikor kerülhet sor erre. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával, a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a gyermekotthonokban szakértelem, szakemberek kellenek és nem rendőrök. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert Kátai Németh Vilmos szerint képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kiderült, mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. Mintegy 700 millió forintos párttámogatás jut a Tiszának a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján, míg a Fidesz több mint 500 milliárd forinttal számolhat. A magyar közlönyben megjelent, hogy mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. A Mi Hazánk mozgalomnak 157 millió, a Kereszténydemokrata Néppártnak 92 millió forint támogatás jár. Idén már 2-14 év alatti gyerek halt meg elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kómában fekszik egy budapesti kórházban. Egyikük sem viselt védőfelszerelést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek azt mondta, a szabályozásra már nem lehet várni, a teljes betiltást viszont túlzásnak tartja. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyerekeket érintő elrolleres balesetek száma, a traumatológusok pedig olyan szörnyűségeket látnak, amit eddig soha. Egyelőre marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, hiába esett több eső az elmúlt napokban. Egyedül Vas és Zala megyében oldják fel a korlátozást, így az ország többi részén tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsőjükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Derült száraz idő várható, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az élénk szél időnként még érezteti hatását. Holnap a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő várható.
2: Hobbyradio.hu
0: A rádiót! Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovasbemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu
5: Jogomvan.hu
6: Jogomvan.hu
5: Jogi segítség mindenkinek!
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
5: Jogomvan.hu
6: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületek.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
3: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbiradio.hu oldalon hallgathatják meg.
1: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
4: Kedves hallgatók, szép estét kívánunk mindenkinek. Ez itt a Gépház júniusban, 2026 júniusában, és ebben a hónapban egyelőre még csak én szólaltam meg.
5: Ez így már rossz a hónapunk.
4: Miért
5: kellett elrontani?
4: Már tönkre ment, megszólalt Zoli, és már vége megszólalt.
5: Nem, a Robitól ment tönkre, kedves nem, hallgatók, nem. De itt van Máté is, szóval Rauch Róbert, Szakács Máté és Bojtor Zoltán.
4: Szevasztok, hát egy szólj meg ebben a hónapban, Máté.
6: Szevasztok, jó
4: ez itt a Máté, június.
5: A júniusi Máté.
4: Júniusi Máté.
6: Nem júniusi, mert Szakács.
4: De. Szakács Máté. Jó,
5: júniusi, mennyivel Szakács más hangod van, mint májusban volt azért.
4: Igen, igen, én is úgy érzékelem, hogy és mindannyiunknak az idő vasfoga.
5: Öregszünk, azt mondod?
4: Hát nem is fiatalodunk.
5: Azt a bölcsességet, kedves hallgatók, amik Robi erre a hónapra magára szedett, hát azért...
4: Arról, hogy egész műsorit végig lehetne beszélgetni.
5: De nem fogunk.
4: De nem
6: azért
4: fogunk.
6: Vannak ennél izgalmasabb témáink is.
4: Úgyhogy... Például kezdem azzal, hogy itt a nyár. Időjárás, ugye nyilván az ez is. Tehát nyár van, júniusi. Egyébként mindjárt vége a hosszabbodó nappaloknak, hamarosan már indulunk a tél felé. Mit szóltok ti ehhez?
6: Azért addig még... Addig még azért lesz egy nyári szabadság is majd augusztusban valamikor.
4: De ne, de egyből el se kezdtük a műsort, és már a munka elkerülésére, az elszabotálására hát gondolt.
6: A jó megérdemelt majd augusztusban szabadság, még nem most.
5: Kedves hallgatók, szavazzák meg e-mailben, hogy hanyatlökjem-e őket, és akarják-e önök ezt hallania, hogy eldőlnek.
4: Itt a vitás kérdés, mi?
5: csapatkukac@gmail.com. Írják meg, hogy szeretnék-e hallani, hogy Robi és Máté egy ilyen buff. Szóval,
4: igen. Ezt esetek hallhatják, hogy ilyen buff. Ezt hallgatják.
5: De nagyon szép lesz, ahogy potyannak.
4: Potyan.
5: Kedves hallgatók, az időjárás jó, nyárban helyhó.
4: Itt változékony, de azért jó.
5: Most mihez képest változékony? Azért, mert este hűvös van, nappal meg meleg, vagy mit akarsz?
4: Nem, néha esik és néha eláll.
6: Néha napközben is kicsit hűvösebb van, mint másnapokon.
5: Az a három cseppes ő.
4: Azért változékony.
6: Kedden például tök meleg volt, szerdán kicsit hűvösebb, hát de így jó van. Is ez így.
4: Nincs kánikula, nagyon örülünk. Több csapadék kéne, de ezt szerintem ugye nem vagyunk ráhatással. Úgyhogy örüljünk a nyárnak. Én is örülök a nyárnak, igaz, hogy jobb szeretek egyedül ülni a nyárnak, és nem ezzel a két jó madárral, de hát mindegy, örüljünk együtt a nyárnak.
5: Társas szeretnél lények, ilyen vagyunk. Időjárás megváltoztató gépet, ami a Mézga Gézárnyéknak is volt?
4: Ilyen, csak én valahogy megtanulom ezt jobban kezelni. Nem volt az rossz.
6: Igen, az eléggé szélsőségek.
4: Memumó. Ez volt a neve.
5: Memumó, tényleg.
4: Memumó volt a neve.
5: Kedves hallgatók, mielőtt ebbe jobban belemennénk, Memumó.
4: Inkább menjünk bele a hallgatói levelekbe.
5: Igen.
4: Az mindig azok mentenek meg.
6: Értelmes. Javolkat is írnak.
5: Tehát jön a haleol, hallgatónk leveleinek olvasása.
4: Az. Én mindig nagy örömmel olvasom hallgatói leveleket. Ez remélem, hogy hallatszik is, de most különösen nagy örömmel olvasom a hallgatói leveleket, mert Gini levelével kezdem.
5: Miért, téged dicsérnek, vagy mi?
4: Nem, csak kiderült, hogy megint igazam volt. Erre hogyan is?
5: Valaki szokta kérdezni, már hallottam, meg láttam, hogy igazambolt kártyára lehet kenyeret kapni?
4: Az én lelki kenyeremet. Azt lehet kapni. Táplálom a saját lelkemet. Következőről van szó. Talán két hete, de ezt nem tudom pontosan. Beszélgettünk arról, hogy melyik adásban beszélgettünk. Ez azért is így mondom. Arról beszélgettünk, hogy melyik adásban beszélgettünk arról. Ezt meddig lehet még fokozni?
5: Abban az adásban, amiről arról beszélgettünk,
4: hogy arról beszélgettünk. Tehát integetésről és egyéb üdvözlési formákról beszélgettünk.
5: Ja, beintek.
4: És nem tudtunk megállapodni abban, hogy ez melyik adásban volt. Akkor Zoli azt mondta, hogy az AI-os adásban volt, amikor beszélgettünk a három AI-jal különböző témákról, itt a látássérültséget.
5: És te azt mondtad, hogy nem?
6: Meg én is azt, hogy nem. De biztos, hogy nem abban volt.
4: Megnézte Ginny, hogy melyik adásban volt, ő azt írta nekünk, akkor ketten volt igazunk Mátéval, veszünk kenyeret.
5: Megfelezitek.
4: Ez egy gépházas hónapindító volt, mégpedig az AI adás után. Online lóbevallás, az internet, mint alapjog, messengeres skandalum. Ez volt a akkori adás címe, és ennek az elején beszélgettünk az ilyen üdvözlési formákról, integetésről, kacsintásról, stb.
5: Hát akkor hadd védjem meg magam, az igazam volt kártya sarkát legalább adjátok nekem.
4: Kapsz egy kenyér sercslit.
5: Az is jó. Megkenjük nutellával. Szóval az AI kapcsán beszéltünk erről az AI-os adás
4: Persze.
5: után.
4: Nyilván.
5: Tehát egy picit nekem is igazam volt, de akkor nem abban az adásban. Ginny-nek köszönjük szépen.
4: Nagyon szépen köszönjük. Ginny azt is kérdezi tőlünk, hogy tudunk-e olyan okos órát, ami tud vérnyomást mérni?
5: Hát most hát ide lehetne említeni az Apple gyorsan, de ők nem tudnak mérni.
4: Én csak olvasott anyagokra tudok támaszkodni, nekem nem volt ilyenem, most sincs.
5: És fejezd be a mondatot.
4: És valószínűleg nem is lesz.
5: Na, erre gondoltam.
4: Ami most pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a leírás alapján rendelkezik ilyen funkcióval is ismertebb, az a Huawei Watch D2, tehát D-es 2. Ez kb. 135 ezer forint környékén van nagyobb áruházakban pillanatnyilag, de azt nem tudjuk, hogy ez mennyire komodít például iPhone-nal, sőt az sem, hogy, hogy Android-dal milyen mértékben kezelhető, amikor Android-es készüléken, mert maga az óra vajon tartalmaz, hiszen Huawei alapban ugye kicsit más úton van, amióta a kereskedelmi embargó vonatkozik a cégre. Tehát még csak nem is Android van az órán. Nem
6: kérdés, hogy tényleg mi van az órán? Harmony OS?
4: Harmony OS.
5: Kérdés, de hát akkor talkback nincs is.
6: Az nincs, a talkback egészen viccesen nincs.
4: Talkback biztos nincs, hogy van-e valami kisegítő, ezt nem tudjuk.
5: Hát hogy hívják a kínait?
4: Hát a kom, vagy ISO, vagy nem commentary. Tudom, hogy ejtik a kínaiak, ezért inkább nem is próbálkozom vele, de commentary, az se így ejtik, de azt legalább valamelyest. Ugye a kettő egy is ugyanaz, csak máshogy hívják itt, és máshogy hívják ott. De hogy ez részét képezi, mert nem a Harmony OS-nak a beépített képernyőolvasója, ez csak egy külső fejlesztő képernyőolvasója, én úgy tudom.
6: Androidra,
5: ami
6: ugye.
5: Ami megy Harmony OS-szel is.
6: Hát ez egy jó kérdési megye. Ez például pont nem megye? Biztos, mert ugye, hát ugye
5: mert én annak idején itt valami olyasmit hallottam, hogy ennek a fejlesztését pont az erősítette fel, hogy a Huawei-t kizárta a Google a támogatott eszközt.
6: Igen, mert egy időben a Harmony OS-es telefonokon is ugye működtek androidos alkalmazások, ez most a telefonokra vonatkozik, de újabban már az a Harmony OS is egy teljesen Androidtól független operációs rendszerével, tehát most már legújabb Harmony OS-eken nem működnek az androidos APK-k, úgyhogy jó kérdés, hogy milyen képernyőolvasó van Harmony OS-re.
5: Hát de gondolom csak van rá valami, azért a Huawei egy hatalmas gyártó.
6: Persze Kínában.
5: Főként Kínában.
6: Hatalmasak, tehát
4: nyilván van. Jó volna, most lehet, hogy ez a kommentar, hogy a kínai megfelelője. De most ez az órán hogy működik, ezt nem tudjuk.
5: Szóval azt mondhatjuk a kedves hallgatón Ginny-nek, hogy darásfészekbe nyúltál itt, mert
4: tehát nem tudunk kielégítő választ adni, elméletben létezik, tudja. Kérdés, hogy te ezt tudod-e használni látás nélkül. Mi arra fogadunk nagyobb tételben, hogy nem.
6: Igen, a Samsung Galaxy Watch okos órák közül is részben valamelyik tud vérnyomást mérni, de az is úgy működik, hogy kalibrálni kell.
5: Mi az, hogy
6: kell.
5: Részben valamelyik tud?
6: Hát...
5: Az mit jelent?
6: Az, hogy először kalibrálni kell vérnyomás mérővel, vagy vérnyomás mérőhöz a mért értéket, és akkor egy ideig méri az óra is, aztán egy nap után, vagy két nap, nem tudom most hány, vagy mérésenként van ez, vagy bizonyos idő eltelte után, de újra kell kalibrálni, és
5: rendesül. Ha mérésenként van, akkor egy kérdésem van. Mi a frász értelme volna ennek az egésznek? De akkor megmérem vérnyomásmérővel.
6: Pont az, hogy a kisebb eltérések detektálásra ez még alkalmas, de elvileg úgy is reklámozzák, hogy nem helyettesíti.
5: Ez olyan, mint az AI-nak a hangmodelljei, vagy nem is tudom, hogy kérdezel valamit, ő válaszol, majd le kell ellenőrizned a válaszát, hogy
6: igen,
5: igazat körülbelül mondott-e, tehát igazából ennek így ebben a formában annyira nem sok értelme van.
6: Hát akkor... tényleg nem, főleg, hogy csak Samsung telefonnal működik.
5: Maradjunk a vérnyomás mérőnél, Gini. Én azt mondom, azzal viszonylag biztosra lehet menni. Nekem is kényelmesebb lenne egy okos óra, meg nyilván mindenkinek, csak ezt még nem biztos, hogy olyan atombiztosan tudják. És akkor van okos óra ilyen felfújós manzsettával, azt mondjátok, hogy lehet ilyet?
4: Szerintem az nem úgy mér, tehát nem fújja föl magát, én azt hiszem.
5: Nem, az a Robi, amikor már nagyon későn van, amikor vesszük fel az adást.
4: Így van.
5: Bocsánat. Köszönjük szépen, azt hiszem, hogy ezt elég alaposan megválaszoltuk.
4: Laci is írt nekünk, néhány heten a SuperSense alkalmazást mutattuk be, ami hát egy újabb olyan vállalkozó app, ami arra vállalkozik, hogy a látássérült embereket segítse.
5: Különböző... Robi meg arra vállalkozik, hogy ezt a levelet felolvassa.
4: Nem, ennek csak részt.
5: Viszonylag kevés szó ismétléssel.
4: Laci azt írta nekünk itt dióhéjban, hogy ez alkalmazás ez egyébként nem is új már, régebb óta is létezik, az Androidos verzió pedig nem még nincsen, hanem már nincsen. És valószínűleg az iOS-es verzió sem sokáig lesz.
5: Jó, hát akkor sikerült megint egy olyan alkalmazást bemutatni, kedves hallgatók, egyébként nem is annyira kiugróan nyert el a tetszésünket, amit úgy felejtsenek el.
6: Nekem sem nyert el egyébként, mert azóta teszteltem majd... Na mindegy.
4: Igen, te voltál az egyetlen, aki azt mondtad,
6: igen,
4: hogy azért, de még futnál vele egy-két kört, nekünk nem tetszett. Futottál vele egy-két kört?
6: Majd Laci még ír ennek kapcsán, úgyhogy majd igen, mesélek.
4: Pontosan ír a Laci, mégpedig neked címezve, mivel hogy hallotta az adásban, hogy a SuperSense dokumentumolvasóját még próbálgatni fogod, ő azt javasolja neked, hogy inkább a Seeing AI alkalmazás dokumentumolvasóját használd, mert ingyen olvas, nem csak 7 napig, nem fizetős és jobb minőségű. Mi a véleményed erről?
6: Az, hogy be is vált, mert hogy olvastam Lacinak ezt a levelét, és egyébként a három alkalmazás közül volt a SuperSense, volt a, amit próbáltam még a Voice Dream által kiadott szkenner alkalmazás, az sem annyira jött be, viszont ez a Seeing AI dokumentum mondja, ez bizony elég hatékony. Tehát konkrétan bármilyen nyomtatott szöveg felé oda raktam, akár hetedikes fizikakönyv, azonnal megtudtam, hogy az adott írás az micsoda, sőt még az Askók feliratát is egész hatékonyan fel tudtam ismertetni. Például tegnap az Askó mandulát is, úgyhogy egészen jó volt a Seeing AI.
5: Terem még a mandula fa mandula?
6: Igen. Jegenye fa meg jegenyit.
5: Én még ajánlom a Seeing AI mellett a Bima AI-t is, nekem ismert már fel kézírást is.
6: Persze, tehát...
5: Csak abszolút. Azt akarom mondani, hogy talán egy picit érdemes lecsökkenteni ezeket a bakos AI alkalmazat, nekem is van fönn egy csomó, és ezekből kettő a hatékony, a másik öt meg nem annyira.
4: Igen, de ugye ilyen időszakban vagyunk most már évek óta, hogy sokat ígérnek ezek a fejlesztések, egyik-másik valóban sokat is teljesít, a többi az kevés, de van, aki például a Pikibat alkalmazást magasztalja, és azt mondja, hogy fantasztikus. Nehéz úgy nyilatkozni, főleg ugye egy olyan műsorban, ahol nyilván a legfőbb célunk az, hogy a látássérülteket segítő megoldásokat mutassuk be. Nehéz úgy nyilatkozni, hogy hát ezzel ne is foglalkozunk, ez bűnös, jó, a SuperSense, az mondjuk, hogy nyilatkozunk úgy. De ez egy olyan időszak, hogy az ember kísérletezik, föltesz mindenféle limlomot, ami jó eséllyel, és akkor vagyunk jók, ha nem limlom, hanem tényleg jó, de szinte hétről hétre jön ki valami más, és az ember nyilván felteszi, hát ha ez olyat tud, amit a másik öt nem tudott, vagy nem olyan jól tudott, néha beválik, legtöbbször hát nem, de csak-csak meg kell nézni. Ez a nehéz ebben most, és már évek óta ez van.
5: Ez igaz, de Lacinak köszönhetően egyébként, hát ő jutatta eszembe egy régi alkalmazást, amikor még nem volt ennyire a köztudatban az a szó, hogy mesterséges intelligencia. Mi pedig azon gondolkoztunk, hogy vajon egy gép válaszol a kérdéseinkre, vagy valaki ott ül és gépel. Hát igen, mert nem tudtuk még, mi az a mesterséges intelligencia. Mondjuk 10 évvel ezelőtt, és akkor az egyik alkalmazást eszünkbe juttatta Laci, mert azt hiszem a múltkor nekem ez nem ugrott be. Ez volt a bizonyos tap-tap-szé, aminek így képet csináltál, elküldted, és akkor visszakaptad. Talán kicsit rossz magyarsággal, de visszakaptad a
4: Egy jó 6-7 másodperc elteltével, talán a legelső ilyen olyan applikáció volt, ami gyakorlatilag azt a fajta képfelismerést végezte, amit most például a Be My AI, meg a csomó alternatívája. Nyilván sokkal kevésbé volt részletes. A magyar mondatszerkezetei azok olyanok voltak, amilyenek, tehát hát általában...
5: Meg szöveget nem tudott, képleírást tudott, ez egy virág.
4: Képleírást, igen.
5: Fehér virág. Petúniához.
4: Vagy férfi kezében távirányítóval, tehát még ilyet is tudott, nyilván sokszor tévedett, és ez tényleg ez 2015-ben már létezett, és iOS-ra, Androidra egyaránt elérhető volt.
5: Volt nekem volt. Androidon egy másik is, csak nem jut eszembe, hogy mi volt még.
4: Valóban volt egy másik is, de nekem se jut eszembe.
5: Valami picture, de nem emlékszem már, hogy mi volt. Na nem baj. Laci, hogyha tudod, akkor írd meg, léci, mert te vagy jó ezekben.
4: Laci egyébként írja, amit Ginny is, megírta is, hogy melyik adásban volt az integetéses, kacsintásos beszélgetésünk. Ez csak így halkan jegyzem meg.
5: Jól van már, jól van.
4: Sokat beszélgettünk az elmúlt hetekben Julcsival is, Lotto Lengyel Júliával, aki szintén vendégünk volt, ugye a zenék feldolgozásáról, átdolgozásáról, jogi hátteréről, mi egymásról, és ez is nagyon népszerű téma lett a hallgatói levelekben, meg hát köztünk is. És akkor Laci mesélt egy történetet itt levelében, hogy neki van egy applikáció a telefonján, ilyen kínai fejlesztés, és ilyen egyszerre több AI-t tud használni. Egy kínai látássérült ember fejleszti. Ennek a neve, hogy Luomo, tehát L-U-O-M-O, Toolbox, tehát Toolbox. Luomo Toolbox, két óval. Egyesít többféle AI-t, meg AI-modellt, tud képleírásokat készíteni, mindenféle látáspótló leírásokat, nagyon egyszerű felületen, angol felületen egyébként, de akár képes AI-modelleket meghívni, hogy akár zenei átdolgozásokat csináljon. De a legújabb verzióban, mert most is fejlődik ez az alkalmazás, ott volt a changelogban, a változás listában, hogy ettől kezdve nem fogják feldolgozhatni azokat a dalokat ezzel az applikációval, aminek a szövegére vagy dallamára ráismer az adott AI, mert ha jogvédett, akkor az AI ezt el fogja utasítani szerzőjogokra hivatkozva. Azt nem tudni, hogy ez melyik modell, most a Suno vagy valamilyen másik, amit ez a Luomo Toolbox használ, de azzal ez a feldolgozás már nem működik. Laci pedig azt a kommentárt fűzi ehhez, hogy mint jogász pontosan tudja, hogy már az AI korszak előtt is, ha valaki fel akar dolgozni egy jogvédett dalt, ami már létezett korábban, az a szerző vagy az örököseinek engedélye kellett. 70 évig. A szerző halála utáni 70 évig.
5: Ez így is van, és nyilván ezzel én nem is vitatkoznék, meg Dr. Lengyel Júlia sem vitatkozott. Itt az a kérdés, hogy a dalon végzett kismértékű és vajon milyen mértékű változtatás az elége ahhoz, hogy ezen jogi kötelezettség alól kiszabaduljon a dal, amit te feldolgozol, vagy feldolgoztatsz AI-jal, és nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy egy kicsit szövegtagolásban, pici dallamváltoztatással akár, egyszerűen csak egy szót mondjuk az előző sorhoz tesz, és nem ahol eredetileg van, és énekli az énekes, megváltoztatja a dalt, vagyon ezt acélból teszi, hogy a jogi kiskapu kihasználásával megjelenhessen a feldolgozás, vagy azért teszi, hogy az AI ne ismerje fel, hogy melyik dalról van szó.
4: Akár mind a kettő lehet. Ez kicsit ilyen macska-egér játék lehet, hogy egyre okosabb lesz az AI, egyre hatékonyabban ismeri fel, hogy hát ez már létezik és jogvédett. Kicsit mókolja, módosítgatja, reszelgeti, csiszolgatja, és akkor elhiteti az AI-ja, hogy hát ez nem volt még, ezt tessék nekem megcsinálni. És
5: igen, meg Júlcsi mondja, hogy ettől elvileg a saját szellemi termékeddé válik, ha egy kicsit belemókolsz.
4: Igen, és ennek a mértéke a különleges, de nyilván itt most pereknek sokaságát lehetne mondani, hogy ez hogy van, vagy nem is értünk ehhez, de szerintem ez egy ilyen harc a kreatívok és a jogtulajdonosok között.
5: Ne félj, szerintem a bíróságok a következő 10 évben vagy jól fognak élni. És akkor most leharaptam a szó első fel.
4: Azok mindig jól élnek.
5: Tehát itt most olyan perek sokasága indul, nem tudom, hogy itt működik a precedens dolog, és akkor egyet meghoznak, és akkor többit is ez alapján ítélik meg, vagy itt nem lehet ilyet? Mert nyilván mindegyiknél más a mérték. Na majd foglalkozunk ezzel még.
4: Laci, köszönjük szépen az infókat is, tanácsokat is, egyáltalán véve a levelet. Gábor is írt nekünk. Kérem szépen, nem számolom már, hogy hány hete foglalkozunk mi ezzel, és bennem felmerült az is, hogy ez baromi unalmas, de nem unalmas, mert a kedves hallgatói nem unják.
5: Kedves hallgatók, üljenek le.
4: Akkor
5: Most viselni. Jön a hárfa, tödödöm, tödödöm, tödödöm. Tudom, hamis voltam, de jön a műsorunk címe, Gábornak köszönhetően, és Robinak, mert ő lesz az előadó, meg az AI-nak, tehát következik a műsor, amelynek címe Vers mindegykinek.
4: Hát persze, hogy az anyám tyúkjáról beszélünk. Gábor megkérdezte a ChatGPT-t az anyám tyúkjáról, megkérdezte, hogy szavalja el, mire a ChatGPT közölte vele, hogy nem szavalhatja el, mert szerzői jog miatt nem adható ki a vers. Gábor vitába szállt vele, és azt mondta, hogy a szerzői jog már rég nem érvényes erre a versre. Mire a ChatGPT engedett neki, Petőfi Sándor 1849-ben halt meg, így az anyám tyúk a szerzői jogi védelem már rég lejárt, írta a ChatGPT. Ebben mondjuk ott esetben igaza is van. Ezért aztán elmondta a verset, vagy legalábbis leírta, és most én vagyok arra kárhoztatva, hogy elmondjam. Nagyon hosszút generált, ezt nem fogom minden olvasni.
5: Dehogy nem.
4: Jó, nem.
5: De.
4: Csak egy jó részét.
5: Kedves hallgatók, most már végre következik az igazi anyám tyúkja, és ezt
4: az.
5: Nagyon örülök, hogy én konferálhatom fel. A verset írta Petőfi Sándor, előadja Robert.
4: Ej, mi a kőtyúk a nyúkend? Szobában lakik itt bent. Lám csak jó az Isten jótád, hogy fölvitte a kent dolgát. Itt szaladgál föl és alá, még a ládára is felszáll. Eszébe jut, kotkodákol, és nem verik ki a szobából. Dehogy verik. Mint a galamb olyan szelíd. Jó szívű ez a gazdasszony. A tyúknak is jut itt asztaljon. Van olyan is a szobában, régi jó szokás javában, hogyha tyúk jön a szobába, nem kergetik azt ki onnan. Én sem bánom, hat kapirgál, csak hogy a sok csirkét vigyázd, mert ha elviszi a rétisas, nem lesz nekünk többé fias. Ek mi haszna, tyúk az. Nem angyal, hogy mindig jó legyen. Kaparász és félrelépked, mégis szeretjük mi őtet.
5: Ez az. Irodalomtanárok, nyelvtantanárok, remélem hallják.
4: Szeretjük hát, édesanyám. Jobban, mint a morzsakutyám. Előkerült ő is. Mert a kutya, bár hű állat, mégsem tojik vacsorára. Hát ezt száfolja meg valaki. Vagy ami tojik, az nem kell vacsorára. Hát most ezt megint ízlés dolga. Nekem nem kéne. Vége.
5: Irodalom tanárokat kérném, hogy elemezzék, és írják meg véleményüket. Nyelvtan tanárokat is szintén. gebhaszcsapat@gmail.com. Szerintem elemzésre érdemes. A mű kiváló.
6: Remélem, gyerekek. Nem a ChatGPT-t kérik meg, hogy írja nekik verset, mert akkor...
5: Egyébként itt a problémám. A biztos, hogy most megint elmegyek egy picit, mert a hallgatók levele egyszerűen inspiráló számunkra, és úgy látszik, hogy most nekem ment el az agyam egy picit.
6: Valaha megjött?
5: De, igazad van, Máté. De elgondolkoztam azon, ugye nagyon sokan mondják, hogy, és ez nem politika, hanem tényleg mondják, és nem biztos, hogy egyetértek vele, hogy minek tanulni, minek memorizálni, úgyis minden fenn van a neten. Ezt én szoktam hallani, de én ezzel nem értek egyet. Egyszerűen fontos tanulni, és higgyétek el, hogy majd jönni fog ez is, hogy minek tanulni, amikor úgyis mindenre választad a ChatGPT. Ezt!
6: Nem ilyen választ. Tehát...
4: Nem tudom, hogy az AI-nak
5: jön a Robi vitatkozni.
4: A valódi, igen, jövök. Nem tudom, ott lesz az AI-nak a valódi haszna, hogy verset, illetve lexikális tudást visszaadjon. Próbálják, tehát most azt mondják, hogy mindenre jó, az összes AI cég az, hogy tudja, ezt is tudja, azt is tudja, kérdezd meg, azt kérdezd.
5: Az ez minden az, tud. Hogy eladják, csak...
4: Persze. Én szerintem az AI-nak nem itt van a hasznossága. Az AI majd elemez, az AI majd segít gondolkodni, nem abban, hogy egy verset visszaidézzen, hanem feladatokat projekt szinten megvalósítani. De szerintem az AI-nak más a haszna, nem az, amire...
5: De miért? Én a magam szelíd eszével azt állítod most, és ezzel vitatkoznék egy picit, hogy az AI nem arra való, hogy egy egyszerű feladatot megoldjon, egy 200 éves verset, ami rég lejárta a
4: jogvédelem. De az nem egy egyszerű. De kinek mi az egyszerű feladat?
5: Azt visszaidézzen, mondtad, hanem egy sokkal bonyolultabbat majd megcsinál. Bocsicsak.
4: Igen, pontosan azért, mert múltkor azzal példálóztál.
5: Én nem bízom benne ezek után.
4: Ez neked szíved joga. Nyilván sokan vannak így. Az a kérdés, hogy mi fogja majd eldönteni. Tehát ez az egész AI-nak a létkérdése is szerintem ettől függ, és egyáltalán nem biztos, hogy tud-e majd olyat produkálni, amitől megbíznak majd benne, vagy az kerül majd túlsúlyba, ami hibás vagy lassú eredményeket szül, és akkor majd egyre kevésbé bíznak benne, és majd az egész bubálatos fenébe a levesbe.
5: Oké, csak de kérdés, hogyha nem tudja megoldani azt a feladatot, hogy mennyi 2x2,
4: azt pont meg tudja
5: akkor
4: oldani.
5: De most ez alapján, az analógia alapján úgy érzem, hogy nem.
4: De ezt rosszul és érzed. Egész más visszaidéztetni egy verset.
5: De nekem alatt, nem.
4: Hát neked nem.
5: Mert pont a tanulmányaim alapján azt gondolom, hogy mondjuk Petőfi Sándor anyám tyúkja, jó, most nyilván meg fognak cáfolni a kedves hallgatók, de mondjuk legyen így, ugyanabban az évben volt, és ugyanabban az évben vettük, mint a 2x2-t. Tehát én azt állítom, tudom rosszul, csak az analógiát kell érteni, hogyha a ChatGPT egy számomra 2x2-nek tűnő feladattal nem boldogul, akkor nem fogok neki adni egy, nem tudom, 8 ismeretlenes egyenletet, mert nem oldja meg.
4: De mégis adsz, mert bimájzájt használsz. Igaz, hogy az nem versmondást, másra viszont használod, erre akartam utalni, hogy azt mondod, hogy neked nem kell, de mégis használod.
5: Használom, de nem komoly dolgokra. Tehát nem bíznék rá komolyabb. Tehát nekem ő még alsó tagozatos, és úgy érzem, hogy azokkal a feladatokkal sem bír el. Majd ha felnő, nekem még nem nőtt fel. Tök jól csinál bizonyos dolgokat.
4: Lexikális tudásban fog-e felnőni? Én, amit az előbb mondtam, én máshol látom a jövőjét, amennyiben, ha is amennyiben van neki, fenntartva az abszolút tévedés jogát magam részéről, mint például a notebook elem, amit annak idején néztünk. Ott ugye egy karakterhiba miatt a bütyök nevet nem tudta, de ott az űbetűvel volt a karakterkódás miatt hiba, de azt leszámítva mindent remekül visszaadott, adatot elemzett, összegzett. Tehát én ilyenben látom az AI működését, vagy tényleg az, hogy most már vannak olyan applikációk, vannak olyan ismerőseim, akik elég komolyan segítségű hívják az AI-t arra, hogy applikációkat fejlesztenek. Ezzel nem azt mondom, hogy akkor az AI tökéletes meg, hogy ez a jövő. Én még ebbe se bízom teljesen, hogy ez a jövő, de nem is vetem el. Az, hogy az anyám tyúkját meg egyéb verseket nem tudja.
5: Én se feltétlenül vetem el, a bizalmamat ingatja meg.
4: Teljes joggal.
5: Az, hogy ilyenekre nem tud felelni, és egy ilyen akadályon nem tud átvenni, megingatja a bizalmamat. Még csak,
4: meg
5: csak
4: remekül fordít, igen, rengeteg nyelven beszél, remekül elemez, valószínűségszámítás, költségvetés, tehát nagyon sok mindenben viszont, és abban se tökéletes még, de azokban nagyon nagy fejlődés mutatható ki.
5: Itt volt igen, például...
6: átváltásokban.
5: Akár. De itt volt az Eleven Reader. Elkezdtem vele olvasni, és szinte ájulásig bitte nálam a sikert, mármint én ájultam, jó értelemben, mert olyan gyönyörűen olvasott többféle nyelven, és a magyar nyelven is, az idegen nyelvre szánt karakter, hogy kéz, én azt mondtam, hogy ilyen nincs, és van. Ez ebben az ijesztő is, persze, mert innentől kezdve majd, ha ez fejlődik, meg lejön a hétköznapi emberek szintjére, mármint az árazása, majd ez kérdés, hogy merre megy. Kérdés, hogyha egyre több cég kínál ilyet, akkor lejjebb jön-e az ár, vagy pont feljebb, de ugye például pont az Eleven Reader eléggé felülárazta magát, és utána engedett ebből. Lényeg az, hogy amit én ott láttam, az egy csoda. De ezzel együtt teljesen ijesztő volt, mert mi lesz majd a színészeinkkel, a felolvasóinkkal, és egy csomó szakmában kiválthat munkaerőt az AI. Én ezt elfogadom, ijesztőnek látom, ugyanakkor kíváncsi is vagyok, csak közben nem tud elmondani egy anyám tyúkját. És ez az egész technológia iránti bizalmamat alapjaiban rengeti meg.
4: És ott rengeti meg, tehát sokkal egyszerűbb lenne, az AI ott hibázik, hogy nem tudja elismerni, vagy nagyon ritkán ismerni, hogy tévedett. Jó, most itt elismerte, hogy valóban nem jogvédett, és akkor kreált valami ostobaságot, de inkább mondanám azt, hogy én ezt nem tudom elmondani, nem tudom elejét a végét, vagy csak az első verszakot tudom, ezért azt mondom el.
5: Sokkal szimpatikusabbá válna egyébként, ha azt mondaná, hogy nem tudom. Szoktam nézni elemzéseket, politikai, mindenféle elemzéseket, és van olyan szakértő, aki azt mondja, hogy a riporternek, hogy ne haragudj, de erre a kérdése az a válaszom, hogy nem tudom. Egy szakértő is mondhat ilyet, mondja ő, nem kell, és én most mondhatnék itt fals válaszokat, meg halandzsázhatnék, de erre a kérdésre az a válaszom, hogy nem tudom. Nekem ez a szakember nőtt a szememben.
4: Ezt kéne beépíteni. Nyilván ígérgetik ezerrel, hogy hát már nem halucinál meg meg nem annyit hallottam, lehet, hogy nem annyit, de még mindig rengeteget. Hogy ezt ki lehet-e olyan tökére fejleszteni, hogy valóban megérje, hogy ennek milyen költségei lesznek, eközben milyen hatással van a földbolygóra, eközben már ilyen képzetek vannak egyes milliárdosok agyában, vagy multimilliárdosok agyában, hogy azok adatközöttük az űrből kéne működtetni, mert korlátlan az energia, hogy ez megvalósulhat-e valaha. Most persze rávághatjuk, hogy nem. Na de azért azt se gondoltuk volna 10 éve, hogy úgy csinál zenét az AI, hogy fogadunk pár karaktert, meg egyet, és akkor már kész is.
6: Ezt ne így találta ki. Csak nem az Elon Musk. Az Elon Musk.
5: Elvileg neki vannak agyament gondolatai, csak néhányat meg is valósít.
4: Igen.
5: De műholdas internet egyébként létezik, és pont
4: hogyne?
5: Elon Musk az egyik vezető ebben. Mi hogy hívják, ami Ukrajnában is szolgáltatja az internetet?
4: Csak nem jut eszembe.
5: Nekem sem.
6: Most nekem sem.
5: Kedves hallgatók, Robi már nézi.
4: Starlink.
5: Köszönjük. Igen, a Starlink, szóval ebben ő élen jár.
4: Ilyet nem elképzelhetetlen, hogy egyszer majd az is valóság lesz, hogy űrből fognak ezek működni, és akkor nem a bolygót fogják szennyezni. Nem tudom, ez nyilván nagyon kevesek vagyunk, hogy ezt így megítéljük, mert hogy ennek az élenek tényleg hol és hogyan alakul a jövője. Szigorítások, jogi csatározások, borzasztóan felforgatott mindent. És szerintem ennek még nincs itt a vége. Jól, köszönjük szépen. Megint jól elanyámtyúkjáztuk a dolgot. Néhány adás előtt kérdeztük, hogy iOS-en miért mondja a VoiceOver, mi a fene ez a lapfogója nevű vezérlő elem, és Viktor válaszolt nekünk. Ez egy alulról felfelé beúszó panel felület, majd megjelenik a tartalom, egy csúszó felület. Van, ahol a teljes képernyő megváltozik, például az lapfogékváltásakor a teljes tartalomra töltődik, de ebben az esetben egy lap felfelé rácsúszik a meglévő tartalom, mint a ideiglenes felület. Nyilván ezt már teszem hozzá, ez nagyon látványos, meg nagyon modern. És ennek van egy úgynevezett fogantyúja, fogója, amit a látó az érintő kijelzőn meg tud fogni, és el tud csúsztatni felfelé, és ilyenkor teljes képernyős lesz az adott tartalom, vagy elcsúszhatja lefelé, olyankor eltűnik az adott tartalom. Tehát ez egy ilyen praktikus, látványos dolog. Írja még Viktor, hogy vakon ennek túl sok értelme nincsen. Ezt látók használják, nagyon modern, látványos, érdekes, jól néz ki, mi meg el vagyunk azzal, hogy lapfogója. Viktor, nagyon szépen köszönjük a leírást.
5: Köszi.
4: Lidi is írt nekünk. Múlt héten foglalkoztam, sőt, be is mutattuk elég részletesen, amennyire egy füles be lehet mutatni részletesen, az Irfan Tune Pro fejhallgatót. Írja Lidi, hogy megvette, az Irfantól vette meg, még mindig akciós, feketét vett. Ajánlottak hozzá tokot is.
5: Azt hiszem, hogy csak fekete van.
4: Én is úgy emlékszem. Tokot nem vett Lidi.
5: Gratulálunk, Lidi.
4: Gratulálunk.
6: Gratula.
5: Használd egészséggel is.
6: Legyen benne sok örömöd.
5: Reméljük, hogy tudtunk segíteni neked és sok más hallgatónak, mert tényleg bajnok fülesről van szó, mind árban, mind hangzásban.
4: Kérem szépen, elég sok levelet kaptunk elég sok hallgatónktól az Embrej kapcsán. Lehet, hogy ma még nem is mondtam ezt a szót. Épp ideje volt.
5: Többek között, akit tudok, például Csabától is.
4: Többek között, igen. Ugyanis az Embrej annyi idő eltelte után frissült. Olyannyira frissült, hogy lényegi tekintve teljes mértékben újra lett írva. A fejlesztője nem változott, tehát ő maga döntött úgy, hogy újraírja, és egy olyan funkciójától vagyunk kénytelenek így elbúcsúzni, ami egy időben a létező legvonzóbb Braille billentyűzetét tette. Jó, akkor nem is volt nagyon más Braille billentyűzet, de talán épp ezért. Tehát az új Embrej, ez már nem működik külsős billentyűzetként, tehát nem állítható be natív billentyűzetként az iOS-en, a szerkesztőmezőkben nem lehet gyakorlatilag előhozni.
5: Akkor mi a frászt lehet csinálni?
4: Ezt a kérdésed én most úgy válaszolom meg, úgy a legegyszerűbb, hogy felolvasom a fejlesztő üzenetét az újdonságok listájában. Ezt köszönjük szépen Varó Attilának, hogy ezt elküldte. Az Embrej messze túlnőtt az eredeti billentyűzet központú verzión, írja a fejlesztő. Ez a frissítés fontos új eszközöket ad a brajlapú íráshoz és a mindennapi munkához. Például egykezes braj billentyűzet, medikált kalibrálásra és kesztősokkal. Van úgynevezett külső billentyűzet mód, de nem az, amire mi gondolunk, hanem braj billentyűzetek és bluetooth billentyűzetek támogatásával. Lehet könyvjelzőket használni, szöveget keresni, gazdagabb módon szerkeszteni és navigálni. Van helyesírás ellenőrző, felhasználói szótár, a pontparancsok, az egyéb ilyen parancsok kibővítésre kerültek, naptárbejegyzéseket tud létrehozni, diktálni is lehet vele.
5: Braille-ben?
4: Hát ugye itt már szerintem kicsit összeolvad, tehát hogy magában az alkalmazásban lehet diktálni. Modernizálhattak a gesztusok.
5: Egy szó mint száz, mondjad közben, de úgy érzem, hogy hadovánsz itt össze-vissza, illetve hát nem te, hanem a fejlesztő. Lehet ezt szépen mondani, csak emlékszem, volt annak idején például bizony CD író alkalmazás, ami egy idő után annyira kinőtte magát, hogy egy dologra nem volt alkalmas CD-t írni.
4: Lehet ezt így is felfogni,
5: tudod?
4: Ahogy te mondod. Én megint csak egy másik aspektusát fognám meg.
5: Kedves hallgatók, ma ellenkezik velem a Robi.
4: Szerintem ez az ember már nem az az ember, és nem is arra jó. Ez egy jegyzetelő eszköz. Tehát ez arra jó, hogy te kinyisd, jegyzeteket csinálj, nagy méretű szövegeket kezelj, írj, de nem úgy, tehát mivel hogy a gyári Braille már létezik, jó ideje, így gyakorlatilag szerintem a fejlesztő úgy okoskodott, hogy fölöslegessé vált az embernek ez a funkció, mert arra ott a másik, és csinált egy sokrétű Braille jegyzetelő alkalmazást, de nem külső billentyűzetet.
5: Nagyszerű. Csókolom a fejlesztő száját, csak az a baj, hogy én arra vettem meg.
4: Hát igen, és ebben neked tökéletesen baromira igazad van, teljes mértékben egyetértek, régen mondtam már ilyet mi, mennyire egyetértek. Azért értek egyet, mert ez az embrej, kérem, ugyanazzal az ID-vel, ugyanazzal az azonosítóval van fenn az App Store-ban, és magától frissül. Ha tehát a fejlesztő úgy döntött, úgy gondolta, hogy csinál egy Braille jegyzelő alkalmazást, akkor tegye föl az App Store-ba egy másik néven, vagy ahhoz hasonló néven, hogy ne frissüljön le mindenkinél, az egyébként hát már rég nem frissülő, de még használható embrej.
5: Tehát
4: mert ezzel elvesztünk egy funkciót.
5: Írtak vele meg, billentyűzetként használták, most akkor futj, elfelejthetik ezt. Miért kellett? Tegye fel embrej továbbfejlesztés, vagy embrej kettő néven, vagy valami.
4: Vagy new ember, bármi. Tehát
5: de én azért fizettem, hogy ezt használjam. Jó, nem használom már nyilván régen, tehát nem szeretnék álszent lenni, de használtam volna, és ezt állítom most is, hogyha billentyűzetként használható, és belerakja a nagyon egyszerű küldés parancsot, amivel mondjuk például üzenetet tudnék küldeni egyszerűen, akkor az én szívemet ennyivel meghódíthatta volna. Kibővítheti ő, amivel akarja, engem nem zavart volna. Sőt, lehet, hogy használom, örültem volna, de így...
4: Ez tipikus annak az esete, ez iOS-en pont elég nehezen megvalósítható, amikor az ember rosszat sejtve megőriz egy jól működő alkalmazást telepítőt, Android, hogy ezt APK-fájlnak hívják jelenleg, mert attól fél, hogy egy frissítés elbarmolja azt, amit ő megszokott és megszeretett. Hát ez szerintem pont az iskola példája ennek, ami itt az emberrel történt.
6: Hát igenis, de iOS-en nincs ilyen, hogy termented az APK-t, vagy akár IPA-fájt.
4: Az IPA-fa.
6: Frissül automatikusan. Illetve ha meg kikapcsolod a frissítést, azt nyilván lehet csinálni a következő újra telepítésnél, vagy egy új iPhone-nál már nem tudod visszarakni azt a régebbi verziójú embrejt.
4: Nem, tehát azon túl, hogy tényleg csinált egy biztos professzionális brejtezetelő applikációt, elrontott egy másikat. Mégpedig, jó, most persze lehet mondani, hogy mielőtt frissítettél volna, azért olvasd át a changelogot, ahol leírja, hogy ez már nem külső billentyűzet, de egyfelől az applikációk legtöbb telefonon és tableten maguktól frissülnek, tehát te nem is tudsz arról frissítés előtt, hogy mit veszítesz el. Másfelől azért nem az a jellemző, hogy elolvassuk minden applikáció frissítésnél a változások listáját.
5: Jó, veszel egy tévét, csak tévézni nem tudsz vele, hanem rádiózni. És odavágják neked, hogy miért nem olvastad el, le volt írva. Hova?
4: Bizony.
5: Legvégére valahova?
4: Tehát miért ez szerintem ez nem volt korrekt.
5: Kedves hallgatók, védjék meg, ha gondolják. Ez a mi álláspontunk.
4: Egész nyugodtan, tehát vitatkozzanak velünk is. Ne csak pedig én vitatkozzak.
5: gephaszcsapat@gmail.com
4: Csabát például azért zavarja ez, mert egy olyan applikációról biztosan tudunk, ahol nem működik a gyári Braille, ez pedig a Viber. Csaba például a Viberezés közben mindig az embrejt használta külső billentyűzetként. Hát most meg, ha a frissítést fölteszi, ha már ugyan föl nem tette,
5: minden
4: akkor nem
5: rossz indulat nélkül annyit tudok mondani, hogy Csaba, ezt bebuktad. De nagyon.
4: Itt tényleg az van, hogy nem tudsz downgrade-elni. Tehát még az lehetne, hogy akkor tegye fel. De az is igaz, hogy persze majd frissül az iOS-t, akkor a régi emberi nem fog működni. Tehát nyilván ez nem örökre szólt, nem örök, oké, hogy megvetted, de hát ezt már tapasztaltuk sokszor, hogy vagy nem frissül az app, meg azért omlik el, amiért te fizettél, mert nem frissült. Ha meg ugye frissül, lehet már nem azt helyezik fókuszba, amiért te fizettél, tehát ezeket nem örökre vesszük meg, ahogy én látom, hanem oké, mondjuk van, hogy örök licenc, meg egyszer kell fizetni, persze. Ameddig a feltételek megfelelnek. Aztán ha már nem felelnek meg, akkor már nem működik.
5: Persze, sokan ezt is mondják, tehát én megvettem a beszélőórát is, viszonylag későn, mert gyorsan eltűnt utána az App Store-ból ez a Kapitány András féle beszélőóra, így hívták azt hiszem a fejlesztőt.
4: Pedig ha előbb veszed, meg mennyi időt megspórolhat?

0: Mert egy év alatt ezek az online cuccok annyi mindent változhatnak, mert ha változik, akkor bebúgok egy fél hónapot, vagy rosszul esetben legszabba egy egész hónapot, mert mondjuk fizetés után egy nappal változik, meg akkor fenelgye, meg akkor na hát, akkor bebuktam. Na de hogyha elfizetek egy évre, és következő hónapban megváltozik, és már nem jó arra, amire használni akartam, hát azt a pénzt azt az életben nem látom viszont.
1: Ez egy tök jó érvelés, és jól levezette, csak nagyon sokan szeretik, szeretjük azt, hogyha egy lakás a miénk. És ha lehetőségünk van rá, akkor kifizetjük, hogy legyen örökre a miénk, és lakás tulajdonosok legyünk. Nem szeretjük az albérletet, hogy havi szinten fizessünk érte, pedig oda is vannak érvek, lehet állandóan kötözködni, meg minden. Nem vagy lekötetessék itt egy ér az albérlet mellett. Nem mintha megvásárolt lakásodat ne adhatnád el, csak több bonyolodalommal jár, meg kötődsz hozzá, meg minden, mégiscsak a tiéd. De lényeg az, hogy szerintem szeretünk egy lakás tulajdonosainak lenni, vagy annak mondani magunkat. És akkor, ha egy alkalmazás megfizethető számunkra, akkor megvesszük, és a miénk. Mert azt írja, hogy a miénk marad, meg örök licensz. Aztán a fejlesztő fogja magát, és gyökeresen mert frissítse, megváltoztassa, és fogadja be a felhasználók hozzászólásait. Én azt gondolom, hogy minden fejlődik. A megvásárolt lakásodba is veszel új porszívót, meg újra fested, meg ápolod a kertet, meg ha a szomszédtel kell adó, akkor hozzáveszed akár, ha van lehetőséged, és kibővíted, polcot fúlsz fel a falra, tök jó, bővíted. Egy alkalmazás is bővüljön, és legyen szebb és jobb, és tudjon többet. Na de kivenni az alapvető funkcióját, a lakásból kipakolni az összes ágyat, nagyon szép, csak aludni nem lehet benne, mondjuk, vagy nincs benne oxigén, és akkor nagyon szép kívülről, csak emberi életre nem alkalmas. Ez most nagyjából ilyen. Bocsánat, hosszú voltam, de igen, ez egy picit alátámasztja Robit, na ilyen se volt, látott, és ezt is megértük, hogy egy picit én is adok neked igazat, a havi licenszeléssel kapcsolatban, hogy nem vásárolsz meg egy élet vagy örökérvényű licenszet, mert a fejlesztő jó kitolhat veled, és most finom voltam.
0: Pedig ugye az Embrej, még csak nem is online szolgáltatás, tehát ebben ez a dühítő, mert oké, lehet, hogy nyilván nem a végtelenség, mert frissül az iOS, meg minden, előbb-utóbb úgy is el kell engedni az Embrej billentyűjetét, ha ezt a gyártó, tehát a fejlesztő nem frissíti tovább. De nem online, tehát nem arról van szó, hogy a már megírt program működtetése neki pénzbe kerülne, meg a fenntartása, meg az egész szerverpark, stb. Mert ez helyben működött, tehát ezt tökéletesen meg lehetett volna tartani. Használja mindenki addig, ameddig akarja és ameddig tudja. Ha már az iOS, meg az egyéb frissítés ezt nem teszi lehetővé, hát az már a felhasználó dolga.
1: Így van, és fejlesztem, mert el tudom képzelni, hogy most jönnek levelek, hogy erről nem a fejlesztő tehet, mert az iOS zártsága, meg az iOS nem engedő, hogy billentyűzetként, meg ilyesmi. Elfogadom. Oké. Csak akkor erre meg a fejlesztő mondhatja azt, hogy az Embrej megváltozik, az iOS biztonsági rendszere, adatvédelmi és mindenféle protokolljai okán billentyűzetként többet nem használható. De itt van nektek a Embrej Futures, vagy nem tudom, tessék, ezt rakjátok fel, ezt tudja, a régit meg ha akarjátok, használhatjátok, amíg tudjátok, és viszontlátásra.
0: Ez így lett volna azért korrektebb tényleg.
1: Akkor Csabinak hadd válaszoljak egy másik kérdésére is. Egyébként ez a nyitott kapuk politikája, mert kérdezte egy alkalmazás egészen pontosan a Signal kapcsán, hogy használhat-e a gyári Embrej. Igen, teljes körűen.
0: Kicsit csapongunk, kedves hallgatók, mert most Csabi leveleit böngészünk mind a ketten. Anyám tyúkáztunk ma már, de egy rövid időre mégis csak visszatérnénk. Hát igen, ilyen, mikor sok hallgató levél összegyűlik. Azt írja Csabi, hogy igaz, hogy az átköltött versek szórakoztatóak és komolytalanok, de azt tapasztalta Csabi, hogy ha egy művet csatol neki fájlként, akkor nagyon szép elemzést készít belőle, összefüggésekre is képes rájönni.
1: Igen, erre céloztál te az előbb.
0: Talán igen, egy kicsit igen. A meglévő tartalomból tud esetleg dolgozni. Azt is írja Csabi, erre meg te céloztál az előbb.
1: Körbeudaroljuk egymást, kedves hallgató.
0: Nagyon igen. De...
1: Kompenzálunk itt az előzőket.
0: Kérdezett három verset a ChatGPT-től egymás után. Tehát, hogy idézzen. És a harmadik után... A harmadik után a következőt írta. A ChatGPT-t nem arra tervez.

0: engedték, hogy ilyen típusú tartalmat nyújtson. Olvasd el a modell specifikációt, ha többet szeretnél megtudni erről.
1: Na most én úgy tudom, lehet, hogy nem arra tervezték, de én úgy tudom, hogy azzal hirdették viszont a marketing, hogy az a... És most, hogy hosszú sípszó jönne, ha kimondanám, de arról volt szó, hogy mindenre is alkalmas. Így adták el.
0: Nem láttam leírva, hogy mindenre is alkalmas.
1: Az lehet, de hogy ezt se láttad leírva, mert a dokumentáció 1400 oldalát nem olvastad el, hogy mire való a ChatGPT, ebben is biztos vagyok.
0: Persze, ez egyértelmű. Főleg, hogy ezek változnak.
1: Azt mondták, hogy ez megoldja a te életedet szinte. Mindenre alkalmas, és pont ez a bajom, hogy...
0: Kinek mi adja meg az életét?
1: Az előzőre annyiban térnék vissza, nyilván nekem azzal van problémám, és akkor most demagóg leszek, tudom. De ha egy egyszerű verset elmondani nem tud, akkor hogy tudná elemezni? És itt a problémám, mert időben az én, majd mindjárt írják a kedves hallgatók, hogy ezért nincs szükség iskolai tanulmányokra, mert az én iskolai tanulmányaimban előbb volt memoriter, meg az anyám tyúkja, mint a verselemzés. Nyilván mindenkinek a tanulmányai így zajlottak, nem csak az enyém. És ezért logikailag úgy építem fel, hogy előbb egy verset el kell tudni mondani, majd utána elemezni.
0: Ebben viszont nem értünk egyet.
1: Megint jön a vitatkozás?
0: Nem, ez ilyen nem így van kitalálva. Ő remekül dolgozik az anatóban, amit te megadtál, és képes arra, hogy együtt gondolkodjon, meg mi egymás, de nem arra van kitalálva, hogy mindent idézzen.
1: Jó, mondom, tehát ez az én logikám. Nyilván felül kell írnom, próbálom, csak nem megy. Mert előbb mondtam verset, mint elemeztem. És te is, és a Máté is, meg mindenki is. Ezért gondolkodom így.
0: Nyilván, de akkor erre meg lehet mondani, hogy előbb tudtam beszélni, mint mondjuk számítógépen írni. Mégis egy csomó szolgáltatás, csak írásban érhető, nem csak AI. Előbb tudtál beszélni, mint billentyűetet kezelni.
1: Ez így akkor
0: van. Mondhatnál analógiája, hogy inkább beszélni akarok a géphez, mint írni, mert azt előbb tudtam.
1: Ha nem is ennyire direkt az analógia, azért talán most meg egy picit te voltál demagóg, de legyen így. Góg is demagóg fia vagyok, ha már verse.
0: Kérdés érkezett hozzánk arról, hogy a Telekom TV Go alkalmazáshoz, illetve az abba történő belépéshez milyen adatok szükségesek?
1: Telekom fiúk.
0: Tehát, aha, Telekom fiók kell?
1: Mert itt, vagy legalábbis az az e-mail cím, ami regisztrálva van a szolgáltatónál, de igen, Telekom fiók kell. Tehát pont azzal az e-mail címmel tudsz akár, vagy a telefonszámoddal létrehozni Telekom fiókot, és amikor ezt megtetted, akkor működik a TVGO.
0: Kérdésként felmerült, hogy az a jelszó kell-e, amivel a netre is lehet csatlakozni.
1: Nem.
0: Az nem gondolnám, hogy az. Tehát az egész más. Az internetes azonosító. Neked Telekom fiók kell. Az is fontos egyébként, hogy önmagában egy fiók regisztráció még talán nem is lesz elég, hiszen társítanod kell az előfizetésed ehhez a fiókhoz. Nyilván azért, hogy a Telekom TVGO-hoz te hozzáférést kapj. Ha én ezt jól tudom, vagy jól dekódolom.
1: Igen, de én ezt nemrég csináltam. Át kell menni egy-két folyamaton, de meg lehet csinálni látássérültként. Nem bonyolult, csak nem tudom fejből a pontos címdefiníciókat, hogy mire kell kattintanod, de szükséged lesz Telekom fiókra. És akkor ez alapján a Telekom beazonosít, és amennyiben előfizetője vagy például vezetékes TV szolgáltatásnak, vagy a családodból valaki, és ehhez társítod, ahogy Robi is mondja, akkor már ingyenesen rendelkezésedre áll a Telekom TV Go, vagy pedig csinálhatod úgy is, hogyha nem vagy vezetéken előfizető, akkor az adott fiókhoz némi pénzért vásárolhatsz Telekom TV Go előfizetést, melynek havidíja van.
0: Tehát akkor nem kell, hogy te akár egy telekomos szolgáltatást, akár vezetékes, akár mobil igénybe vegyél, hanem te vehetsz külön Telekom TV szolgáltatást.
1: Na ennek viszont Máté a góréja, de én úgy tudom, hogy igen. Tehát, hogy nem kell.
2: Másfél éve lehetett még ilyet, nem gondolom, hogy ezt megszüntették azóta. Annyi, hogy a személyi igazolvány számot azt meg kellett adnom, arra emlékszem.
0: Szóval neki lehet ugrani, az a lényeg. Itt nekünk Péter, akinek a Blindshell Classic 2-es telefonján a YouTube alkalmazás semmit se akar lejátszani. Mindenhol hibát jelez. Mi több, ugyanezen a készüléken a Messenger 2 egész pontosan, nem hajlandó hanghívást indítani azzal a hiba üzenettel, hogy az alkalmazás elavult. De nincsenek frissítések, se applikáció, se rendszer frissítések Blindshell 2-höz Péternek.
1: Kedves hallgatók, akkor ezzel a kis Blindchair 2-essel gyorsan a YouTube-ot.
3: YouTube lejátszó. Megnézzük. Alkalmazás futtatása. Betöltés. Keresés. 1/4.
1: Keressünk valamit.
3: Videó keresése.
1: Muzsika.
3: 1/2. Csatorna keresése. 2/2. Videó keresése. Keresés.
1: Köszönöm, azt be tudom írni. Köszi.
0: Azért mondtam.
1: Ez jó volt. Kedves hallgatók, Robi beárazta a képességeimet, de nagyjából a T9-szel így hirtelen ez most így helyes is.
3: Nagybetű A. B. B. A. Betöltés. Abba gim. Gim. Gim. A Man After Midnight. Abba. 2010. június 1.
1: Jó lesz óra. Ez.
3: 1/ lejátszás az elejétől. 1/ betöltés.
1: Péter, ez bizony elindult.
0: Ez működik.
2: Szóval rendesen, tökéletes.
0: Hát igen, letörölni a YouTube appot, újra föltenni. Talán.
1: Mert bizony, ez megy. És énekelnek is, hogy?
2: Nem.
1: Nótáznak.
0: Tökéletes.
2: Elhúzzák a nótánkat.
1: Ennyit tehát a YouTube-ról. A Messenger jelenleg nincs a készüléken, de jövő hétre fent lesz, és akkor megválaszoljuk ezt a kérdést is. Türelmedet kérjük, Péter, meg lesz ez is. Köszönjük szépen a leveledet, és nem tudom, hogy vannak-e még továbbiak.
0: Szilvi írt nekünk.
1: Igen, ő kérdezte azt a bizonyos kazetta digitalizálót, amit Máté mutatott be, hogy ismételnénk el a nevét, mert a rádió nevét is többször bemondtuk. Erre van egy válaszom, drága Szilvi, azért, mert annak van. Mármint, hogy neve. Ennek meg nincs. És ezt el is mondtuk, hogy nem találtuk a nevét, meg Máté is mondta, hogy nem szerepel a készüléken semmi név. A fizz.hu-n találtuk valami 7-8 ezer forint körüli összegét.
0: Ez a digitalizáló néven, tehát ez volt a neve.
1: Én lehet, hogy magasabb összeg, mert háromfajta készülék volt, azoknak már van neve, ami felsőbb kategóriás, de az már ilyen 12 ezer, tehát az ára is majdnem, hogy dupla. De talán én azok közül vásárolnék, de az nem megfelelő a Mátéjénak, és azt mi nem láttuk. Viszont a Mátéjét láttuk, több példányt is belőle, és például az egyik készülék lassított egy icipicit, a másik meg bizonyos szalagoknál húzta a szalagot, meg ilyen nem minden kazettánál lassított, csak néhánynál. Szóval lehet, hogy érdemes lenne egy picit magasabb kicsit kategóriában nézni, ilyen? De azt meg mi nem láttuk.
0: Azt nem ismerjük, és akkor hadd mondjak egy meglehetősen kellemetlen hírt így a végére. Látszik, hogy amihez nyúlunk, az nem aranyjá változik, hanem megszűnik tényleg.
1: Ugyanis akkor felrakom a Messenger-t majd a Blindchair 2-től, és megszűnik a Messenger.
0: Jelenlegi információink szerint megszűnik a, nem akadat digitalizáló, nem azt szűnik meg, a fizz.hu szűnik meg.
2: Vagy akkor aki szeretne digitalizálót a fizz.hu-ról, akkor az gyorsan legyen.
1: fizz.hu.
0: Keresetek, higgyék el, nem direkt csináljuk. De nyugodtan írnak nekünk, hogy mit mutassunk be, hogy mi szűnjön meg. Tehát nyugodtan.
1: Vigyázz el, levél, a cunami jön, hogy mutassuk be a gépházat. Na mi ezzel de köszönünk el lassan, igen.
0: Csak, most meg is szűnünk, tehát erre a hétre megszűnünk, tehát akár még ez valós
1: mindenképpen
0: is lehet.
1: Most megyünk, amennyiben megyünk. Minden levél
0: minden megválaszolásra került. Nagyon szépen köszönjük a leveleiket, kedves hallgatók. Ez egy egész adásnyi idő.
2: Köszönjük szépen, és írnak még gapfaszcsapatkukac@gmail.com.
1: Igen, mert nagyon szeretjük az leveleit, meg szeretünk vele foglalkozni. Látják, teljes adásokat is kitesz, mert inspirál. Ma is lett volna témánk, de nem hoztuk ide, mert az önök levelei elvitték a műsort, és ez tök jó. Tegyenek továbbra is így, írjanak, és akkor beszélgetünk. Szilvi fizz.hu, amíg még lehet.
0: Addig akkor fizz, amíg lehet.
2: Addig shopiz.
1: Jó, megyünk.
0: elértük most már, igen, tehát most megérkeztünk a legaljára.
2: Nem, tényleg volt egy ilyen reklám, mikor ami shopiz, nyugiz.
0: Az a reklám is a legalja. Ilyen reklám, mert nem is csodálom, hogy megszűnik. Bezzek, ha minket kérdeztek volna, olyan reklám szöveget állítottunk volna elő, hogy még előbb megszűnik.
2: A Robi. Hát ettől nem félek. Igen.
1: Kedves hallgatók, csak elmondom, hogy van Robinak reklám szövege az e-magra. Egyszer, hogyha szépen megkérik, akkor elmondja, soha nem fogja egyébként, de tud a
0: szöveg.
1: E-magra olyan reklám szöveget, és akkor most köszönünk el. Ez a mi titkunk marad, de higgyék el, hogy nagyon jó.
0: Szerintem is nagyon jó.
1: Borzalmas. De most elköszönünk. Búcsúzik önöktől az az ember. Mondhattam volna, hogy aki kiváló reklámszövegeket ír, kiváló reklámszlogenjei vannak, de nem, hanem búcsúzik az az ember, akivel ma este a legkevesebb dologban értettünk egyet. Ő nem más, mint Rauch Robert. Mi lett volna, hogy a Szakács Máté nevét mondom?
0: Búcsúzik önöktől az az ember is, aki mód fölött digitalizál, amit csak tud, mert lehet, hogy ezt a készüléket már nem volt tudni sohasem többet beszerezni. Szakács Máté.
1: Egyébként te mennyire vagy vele megelégedve?
0: A Szakács Mátéval?
1: Annyira jónak tart?
0: Hát, hogy helyek ezzel meg vagyok elégedve.
2: Én bedigitalizáltam azokat a közöttáimat, amik itt voltak. Azóta én ezt nem használtam. Január óta itt van az asztalon. Remélem, még működik.
1: Ja, tehát kaptál egy viszonylag korlátozott ideig használt karácsonyi ajándékot?
2: Hát most figyelj, nincs már több kazettám, amit bedigitalizálják.
1: Digitalizáld be még egyszer.
0: Használd az ajándékot, még alig telt el fél év.
1: Ideje sem volt tönkre.
2: Kapok kazettákat.
0: Ez az.
2: Akkor
0: digitalizáld még
2: bedigitalizálom.
0: Hát az jobb lesz.
2: Helyett, búcsúzik önöktől az ember is, aki még nem adta oda azt a kazettát, amit írt, hogy bedigitalizálhatom, Bojtor Zoltán.
1: Követeljen. Köszönöm.
0: Tessék, megint lesz munkája az eszköznek, az ajándéknak.
2: Ez az.
1: Kedves hallgatók, töltsék kellemesen a hétvégét, majd legyen egy kellemes hetük is, és mi pedig ennek vége felé, pénteken, este 8 óra után érkezünk. Akik pedig az ismétlést hallgatják vasárnap, akik pedig letöltik bármikor, megkaphatnak minket. Örülnek nekik?
0: Ajándékba.
1: És reméljük, hogy minket nem csak januárban használnak. Hölgyeknek puszi!
0: Na, szevasztok! Én ezt már nem asszisztálok.
1: Pápa, viszont a lesz, a szevasztok!
2: Szevasztok!
3: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Robert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
4: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
5: Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: 10 milliárd forintos program indult a szociális rászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen segnit közterületi plakátot alázni, marad a melegkora nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak nem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociális rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 000 tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 000 higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be, emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányígéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója. visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 millió forintos támogatást. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novo Studium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedű művész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a 4IG csoport. A vállalat űr- és védelmi holdingja a 4IG űr- és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vastrónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
7: Hobby Rádió. Rádió.
8: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
9: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
8: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
8: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallotta.
10: Hobby Rádió.
11: Mesterséges intelligencia ellenőrzi egy kínai középiskolában, hogy figyelnek-e a diákok az órán, írja a Beijing News. A Hangzhou városban futó program fél percenként készít egy képet a tanulókról. Az arckifejezésük és testhelyzetük alapján folyamatosan naplózza, hogy éppen mit csinálnak. 6 viselkedéstípust tud felismerni a gép, ha a diák olvas, ír, jelentkezik, áll, figyel, vagy ha a padra hajol. Ezen kívül az arckifejezését is rögzíti. Az iskola igazgatója mindenkit megnyugtatott, hogy a diák figyelőrendszerrel nem sérül a tanulók személyes adatainak védelme, mert a fotókat nem menti el a rendszer, és az adatokat csak helyi gépen tárolja. Az igazgató szerint a tanárok elsősorban statisztikai adatokat várnak a teljes osztály aktivitásáról, hogy lássák a tanítási módszerük eredményességét. Az iskola az arcfelismerő rendszert még 2017-ben vezette be. Ekkor még a menzán használták, ahol az ebédjegy helyett csak bele kellett nézniük a kamerába, ahol az arcuk azonosítása után kaphatták meg ebédjüket a tanulók. Kínában egyre több területen használják a modern technológiát az állampolgárok ellenőrzésére. Ilyen például az az internetes szolgáltatás is, ahol bárki névtelenül feljelenthet valakit, ha azt gyanítja, hogy az állam biztonságát veszélyezteti. Ezt még tavasszal vezették be Kínában.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

magad, ringasd el magad, ringasd el magad, senki nincs, ki elringasson.

inkar stel magad. Senki nincs, ki elringasson, ingasd el magad.

szuszókázni, hajcsikázni imádok. Kizárom a világot, el vagyok az álmaimmal magammal, hogy nem is tudom kifejezni szavakkal. Félhomályos nyugalom a szobámban, enyélek a nagy ágyban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok, szuszókázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy túl zajos az élet, van úgy, hogy túl forró a nyár, van úgy, hogy megtörténik minden, és egyszer csak tele a pohár. Nehéz volna kifejezni szavakba a nagy néhült az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok, szuszókázni, hajcsikázni.

fél homályos nyugalom a szobámban. Enyémek a nagy ágyban, nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszolkázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy kiakad az ember, van úgy, hogy jobb, ha elköszön. Van úgy, hogy céllel szemben nem megy, se baj, majd egyszer összejön. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy méhült az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajcsikázni

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek.
5: Ritkán hallott felvételek.
6: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Neked vágy kell, nekem ágy kell, neked fény kell, nekem tény kell, neked rangos, nekem langyos, lehet éppen ugyanaz. Neked vicces, nekem sírós, neked sikkes, nekem kínos, neked éles, nekem édes, lehet éppen ugyanaz.

neked földre, nekem égre, neked jobbra, nekem balra. Lehet éppen ugyanaz. Neked itt kell, nekem máshol. Neked este, nekem máskor. Neked így kell, nekem úgy kell. Ez a baj, és ez a jó.

aki ámít, nekem szépít, aki épít. Neked kényszer, nekem játék, lehet éppen ugyanaz. Neked így szép, nekem úgy szép, neked így jó, nekem úgy jó. S fogadok, hogy olyan is van, aki másképp szeret.

0: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány, megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, marad a kora nyári meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek mostantól egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Megkezdi az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások első fejezetének előkészítését Ukrajnával és Moldovával. A ciprusi EU elnökség azt közölte, valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Dannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézy Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot. Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű, a nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok között. Maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Magyarországon igen sok civil szervezet segít szociálisan rászoruló embereken, bajba jutott családokon. A Nyíregyháza és környéki régióban erre talán kicsit jobban szükség is van. A 2001-ben alakult Nyírségi Segítőkéz Alapítvány rajtuk próbál segíteni. Bosák Erzsébet elnököt halljuk.
1: Az alapító kiratunk szerinti tevékenységünk szociális gondoskodás, segítségnyújtás, időskorúak gondozása, oktatás, nevelés, képességfejlesztés, gyermek ifjúságvédelem, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. 2003 évtől kezdődően a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával működtetjük a teleházat, ami nagyon sok szolgáltatást nyújt a rászorulóknak. Ezek főleg irodai szolgáltatások, ilyen például a fénymásolás, a nyomtatás, faxolás, számítógép használat, internet használat. Ingyenes segítségnyújtó szolgáltatásaink, jogsegélyszolgálat, tanácsadás, információszolgáltatás. Alapítványunknál egy fő teljes munkaidős dolgozik, emellett 11 fő önkéntes segítő az alapítvány munkáját, akik önzetlenül minden bérfizetés nélkül végzik a rájuk bízott feladatokat. A munkájukra egész évben számítunk, de különösen karácsony előtt, amikor ruhaneműt, lábbelit, élelmiszert, használati dolgokat juttatunk a rászorulóknak. Itt megjegyezném, hogy aki tudja támogatni a rászorulókat, telefonon jelez szíveskedjen, ugyanis évről évre egyre többen keresnek meg bennünket azzal a szándékkal, hogy támogassuk őket. Várunk például számítógépet, nyomtatót, játékokat, amit nagyon-nagyon sokat keresnek mostanában, és az igények nagy száma miatt nem tudjuk kielégíteni. Kérjük olyan cégek, intézmények vezetőit, ahol feleslegessé vált, de még működőképes az a számítógép, vagy bármilyen elektronikai eszköz, ami egy rászoruló segítségében nagyon-nagyon sokat számít, kérjük jelezzék. Tevékenységünk folytatásához a szükséges forrást pályázatok útján teremtjük elő. Ilyen volt például az Informatikai Hírközlési Minisztérium által nyújtott támogatás, amely informatikai fejlesztésre szolgált. Rendszeresen támogat bennünket a Belügyminisztérium, aki szintén a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét kívánja támogatni. Ilyen támogatásunk volt szintén az elmúlt évben az NCA támogatás, ami a működési költségek kívánta finanszírozni, és ezek elősegítik az alapítványunk zökkenőmentes működését. Felhívnám továbbá az adófizető állampolgárok figyelmét, hogy támogassák az adójuk 1%-ával alapítványunkat, hisz nagyon sok emberen tudnánk segíteni. Az adószámunk 188-067-60, kötőjel 1, kötőjel 15. Telefonszámunk 42-244-062. Ezen a számon bárki felhív bennünket, akkor információval szolgálunk.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Ilyen az élet, aki

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évfordulónaptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Próza jelenet, előadás hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
9: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
10: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
11: Hagyományaink, értékeink Európában.
12: Ahol az érték a mérték.
13: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

Taktidon! Mohoko slatti! Angyal, virván az űrangyal, itt áll a kutyavel körnaggyal, itt a kátúr a mennybe száll, beindul!

0: Hobby rádió.
1: Csak nem 250 000 vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 300-350 000 vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 000 kisadózót érhet át az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint a villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Érdemes alaposan megnézni az elektronikusan kapott számláinkat, mert egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak a csalók. Most az MVM nevében kifizetetlen földgáz számlára hivatkozva pályáznak az adatainkra és a pénzükre. A csaló levél ráadásul külön felhívja a figyelmet az MVM nevével történő visszaélésekre. A szolgáltató azt kéri, hogy legyünk gyanakvóak és ne kattintsunk a levélben szereplő fizetési linkekre, ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat és ne utaljunk a megadott számlaszámra. Törli a Budapest és Dubaj között közlekedő járatait a Fly Dubai július végéig. A légitársaság operatív okokra hivatkozik, az érintett utasok pedig átfoglalást vagy visszatérítést kérhetnek. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus. Több légitársaság előre is jelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait, amelyek száma májusra meghaladta a 13 000-et. Világháborús óvóhely rejtőzik a budai hegyekben. Máig nem tisztázott a 12. kerületi ördögorom alatt található alagútrendszer eredete. A kutatók szerint valamikor 1944 előtt épülhetett magánóvóhelyként. A hely különlegessége, hogy járatainak jelentős része eredeti állapotában maradt fenn. A látogatók ma is láthatják a kézzel vájt folyosókat, az elágazó alagutakat és a tágasabb termeket, valamint betekintést nyerhetnek abba is, milyen körülmények között kerestek menedéket Budapest lakói a légitámadások idején. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
5: Ez itt újra a U.S. Fever Show az elmúlt 30 év legendáival az amerikai kislemezlisták éléről, méghozzá a mai napon 1993 listavezetőivel és Sommer Gáborral a mikrofonnál. Köszöntöm Önöket! Már is belevágunk méghozzá egy svéd popcsapattal, amit Jonas Berggren, Ulf Ekberg, Jenny Berggren, illetve Malin Berggren alapított, és ők voltak 1993 és 2002 között Svédország legsikeresebb pop formációja, több mint 30 millió eladott lemezzel. Ők bizony nem más, mint az Ace of Base. A The Sign című daluk volt egyébként a legtöbbet eladott album az USA-ban a top 100-as listán, de többek között szerepelt még a Billboard listán. Az All That You Want, a The Sign, no meg a Don't Turn Around is. Már az egyik említett dalt, már is indítom itt a US Weaver Show-ban. 1993 októberének listavezetője az All That You Want, novemberben pedig Bryan Adams és a Please Forgive Me bizonyult az egyik legjobbnak. Velük már is elkezdődik a US Fever.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Az előbb Bryan Adams-et már hallgattuk, a folytatásban is ő következik. Ő egyébként Brian Guy Adams néven született, még annó Kanadában, dalszövegíró, illetve fotográfus is. A zenészi pályafutás mellett zenei pályafutását még 1977-ben kezdte el, azóta pedig 34-szer jelölték különböző zenei díjakra, egészen 1998-ig bezárólag 65 millió lemeze fogyott el. 1993. decemberében egy lírai dallal és egy fantasztikus trióval hódít tolta meg az amerikai kislemez listát, mindjárt hallgatjuk a Rod Stewart-tel és Sting-el közös All for Love-ot, előtte azonban vissza 1993. novemberében, ugyanis ekkor egy olyan amerikai pop R&B énekesnő tarolt, aki az 1990-es és 2000-es évek legsikeresebb előadója volt. 1990-ben jelent meg az első albuma Mariah Carey-nek, és ő volt az első előadó, akinek első 5 kislemeze mind vezette a Billboard 600 slágerlistáját. A Billboard magazin szerint ő az 1990-es évek legsikeresebb amerikai énekesnője. A 100 legsikeresebb előadót felsoroló Billboard listán az 5. helyre került. Bryan Adams, Rod Stewart és Sting All for Love tehát 93. decemberéből, őket pedig Mariah Carey követi nem sokára a Hero-val, itt a Legendák órájában.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Dalok, amelyek soha nem mennek ki a divatból, 1993-ban pedig Amerikában a legjobbnak bizonyultak. Ezekből válogat a mai napon a US Fever Show. Már is megyünk tovább egy amerikai rock formációval, ami 1989-ben alakult, méghozzá Krista Hillhouse, Shauna Hall, Wanda Day, illetve Linda Perry által. Ők voltak a Four Non Blondies. Első albumuk kiadása után tagcseréken ment át a csapat. 1993-ban viszont kiadtak egy olyan dalt, ami mind a mai napig fémjelzi őket, no meg a legjobban ismerhetjük a Four Non Blondies-t. 1993 nyarán júliusában a WhatsApp az amerikai kislemezlista élét hódította meg. Pillanatokon belül őket hallgatjuk, előtte azonban egy 1978-ban alakult brit pop együttest pörgetünk, akik sikereiket az 1980-as években érték el. 81-ben jelent meg első albumuk, a Duran Duran, amit még 11 album követett egészen 2007-ig. 1993. februárjában az Ordinary World vezette az amerikai kislemezlistát, Duran Duran, illetve a Four Non Blondies a folytatásban, itt a legendák órájában.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobbi Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: A dalok, amelyeken nem fog az idő, 1993-ban ők voltak a legjobbak Amerikában, és ide is betölt egyébként a reggae láz akkoriban. Ian és Roger Louis jamaikai fivérek alapította a csapat, pedig az Inner Circle ebből a hullámból sem maradhatott ki. Ezt a csapatot még 1968-ban alapították, a leghíresebb daluk pedig a 87-es Bad Boys betét dal volt. Kezdetben egyébként még amerikai soul és R&B slágereket játszottak, később pedig néhány reggae dalt feldolgoztak. Főleg Bob Marley-tól, hiába 87-es a dal, 93-ban Amerikában a legjobb volt júniusban. Hamarosan az Inner Circle és a Bad Boys, előtte azonban Alexander Neston Hathaway, ismertem nevén Heather Hathaway, egy trinidadi énekes, aki 93-ban vált ismerté a What Is Love című dalával, ami az Eurodance egyik legismertebb dala lett, no meg a diszkó patkányok leghíresebb fejbólogatós dala. 93. októberében volt a legjobb a Hathaway és a What Is Love, már is itt a US Fever Show-ban.
6: What is-

Már is folytatódik a legendák órája, méghozzá azzal az Inner Circle-lel, amit már az előbb hallgattunk a Bad Boys betétdalaként. A következő dal igaz már nem filmbetétdal, hanem egy saját különálló szerzemény. 1993. októberében a Sweat bizonyult az amerikaiak körében a legjobbnak, és mint egyik US Fever Show-ból sem, általában nem hiányozhat a popnak,

Fél időhöz közelítünk itt a US Fever Show-ban, de még a pihenő előtt meghallgatunk két listavezetőt 1993 legjobbjai közül, méghozzá elsőként egy amerikai rock muzsikust, aki immáron több mint 30 éves pályafutással a háta mögött, több millió eladott lemez után még mindig nagy ismertségnek örvend, 1993 októberében pedig az I Would Do Anything For Love, But I Won't Do That című dalával a legjobb volt Amerikában is, Meatloafot hallgatjuk, utána pedig az óra zárása a 93-as júliusi listavezető, Robin S. és a Show Me Love, őket meghallgatjuk, viszont önök ne menjenek sehova, szusszanjanak velem egyet, és a következő órában is hallgassuk együtt az amerikai kislemezlista legjobbjait, hamarosan folytatódik a US Fever Show.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Csak nem 250 millió vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni, kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat. Mostantól Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigeteki köztársaság állampolgárai nem jöhetnek dolgozni Magyarországra. Egyebek mellett erről is döntött a kormány. A további határozatok szerint a kormány azonnal megkezdi a koronavírus járvány idején 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és döntött arról is, hogy nyilvánosságra hozzák a Budapest-Belgrád vasúton a magyar szakaszának beruházásával összefüggő dokumentumokat. Elkészülhetnek Budapesten a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei. Karácsony Gergely főpolgármester szerint gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon a főváros egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabói, Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Nem hallhatjuk majd a vuvuzela monoton zümmögő hangját az idei foci VB-n, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kitiltotta a dél-afrikai kürtöt a stadionokból. A FIFA biztos tament kitiltotta a sípokat, a légkürtöket és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is a torna mind a 16 helyszínéről. Tilos továbbá a mesztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak. Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csata jelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületet.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
3: Ez itt még mindig a legendák órája, ahol olyan dalokat hallgatunk, amelyek az elmúlt 30 évben az amerikai kislemezlista élén végeztek, nevezetesen a mai napon 1993 legjobbjai. Továbbra is a folytatásban köszöntöm Önöket, Szommer Gábor vagyok. Ami pedig a zenei vonulatot illeti, természetesen maradunk 1993-ban, és egy amerikai alternatív rockbandát hallgatunk Minneapolisból 1983-as alapítással, amit eredetileg még Loud Fast Rules név alapított Dan Murphy, Dave Pirner, Carl Müller, illetve Pat Morley. Később pedig csatlakozott hozzájuk 1984-ben Grant Young is. Az első három albumukat a Twin Records-zal közösen készítették el, és az igazi áttörést az 1992-ben megjelent, azóta dupla platinummá vált Grave Dancers Union hozta meg a Soul Asylum-nak. Méghozzá azzal a Grammy-díj nyertes dallal, ami egy évvel később 1993. augusztusában be is zsebelte az amerikai kislemezlista élét. Hamarosan tehát jön a Soul Asylum és a Runaway Train, az óra nyitányában azonban a Snowfield Informer 1993. februárjának legjobbja. Már is ezekkel folytatódik a US

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Az elmúlt 30 év legkirályabb dalait pörgetjük továbbra is 1993 legjobbjait az amerikai kislemezlista éléről. A zenei folytatásban pedig egy amerikai hard rock zenekar érkezik, amely hagyományos rhythm and blues alapú rockot játszik. Ez bizony nem más, mint az Aerosmith. Több évtizeden keresztül markánsan jelen vannak már a zenei életben. A sok stílusváltás ellenére is meg tudták őrizni sajátos arculatukat, míg a korai érát a rhythm and blues, valamint a blues alapú hard rock jellemezte, addig a 80-as években már popposabb és erősebb felhanggal is megszólaltak a hard rock mellett. Közel 4 évtizedes pályafutásuk alatt generációk sztár zenekaraira voltak óriási hatással, kezdve a Guns N' Roses-tól a Metallica-ig, a Mötley Crüe-tól egészen a Nirvana-ig. Amerika egyik legsikeresebb és legnagyobb múltra visszatekintő zenekara az Aerosmith, innen ered rájuk az aggatott America's Greatest Rock and Rock and Roll Band, azaz Amerika legnagyobb rock and roll bandája szlogen is. Népszerűségüket a 90-es években és az új évezredben is meg tudták őrizni. A mai napig teltházas stadion koncerteket adnak, pályájuk során 27 daluk került fel a top 40-es listákra, és több mint 150 millió lemezt adtak el, 2001-ben pedig bekerültek a rock and roll halhatatlanok sorába. Hamarosan az Aerosmith 93-as szeptemberi listavezetőit, a Crying-t hallgatjuk, előtte azonban jamaikai dallamok érkeznek, mégis egy brit csapattól, méghozzá UB40-tól. Elvis Presley egykori klasszikus lírai dalát gondolták újra 93. júliusában, pedig az érre is vitték ezt Amerikában, a UB40 és a Falling in Love with You, már is itt a US Fever Show-ban.

0: Hobby Rádió.
1: Dalok, amelyek soha nem mennek ki a divatból, ráadásul, hogyha olyan előadók követik el őket, akik mind a mai napig az etalonnak számítanak, akkor pedig nincs is mit magyarázni a sikeren. Két igazi popikonnal folytatjuk, méghozzá először azzal a Whitney Houstonnal, aki 1993. márciusában egy igazi szerelmes dallal, az I Have Nothing-gal tudta meghódítani az amerikai slágerlistát, őt pedig egy ugyancsak 93-as aranyérmes, méghozzá augusztusi legjobb követi majd You Will Be There, Michael Jackson ugyancsak lírai hangvételű szerzeménye, nem sokára itt a legendák órájában.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
1: Szivárvány! Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
6: A 90-es években azért valljuk be, globálisabb volt a zenei világ. Gondolok itt arra, hogy nem csak európai, angliai, illetve amerikai előadók tudtak igazán kiemelkedni, hanem akár Sade Adu, egy nigériai brit dalszerző, jazz, illetve pop énekesnő, mielőtt 1984-ben a róla elnevezett csapattal a Channel 4 csatorna The Cube Variety műsorában debütált volna, két funky együttesben, az Aribában, illetve a Pride-ban énekelt, 1986-ban szerepelt az Absolute Beginners filmben, az Umanyo Kaitu de Seu Szappen operában is. Jellegzetesen érzelemdús, füstös althangja van Sádénak. A népszerű brit Sádé együttes énekesnőjeként érte el a legnagyobb sikereit a 80-as, 90-es években. Együttesével egyébként sokan nem tudják, de 2002-ben Grammy díjat kapott a Lovers Rock című albumáért a legjobb vokális poplemez kategóriában. A 1993. januárjában pedig a Sádé örök klasszikus a No Ordinary Love vezette az amerikai listát, már is ezt indítom, utána pedig a Salt-N-Pepa féle súpot hallgatjuk 93. novemberéből itt a US Fever Show-ban.

Még mindig nem fogytunk ki az igazi legendákból, továbbra is 1993 legsikeresebb dalaiból válogatunk, amelyek ebben az évben az amerikai kislemezlista élén végeztek. Egy igazi füstös hangú, és mind a mai napig az aktív zenélés mellett a voksát letévő Rod Stewartot hallgatjuk. 1993 májusában a Have I Told You Lately bizonyult a legjobbnak az amerikai kislemezlistán, aki pedig utána jön, hát hasonlóan nem kis név, egyenesen a rock nagy címet zsebelhette be jó pár évtizede már Tina Turner. Ebben az évben, méghozzá a nyár közepén, júliusban, ő bizony azt mondta, hogy én nem akarok harcolni, no de azért vannak itt ellentétek ebben a dalban bőven. Szóval két igazi nagy ikon, Rod Stewart, Have I Told You Lately, no meg Tina Turner és az I Don't Wanna Fight, nem sokára itt a legendák óra.

Hölgyek és urak, nagyon-nagyon a végéhez közelítünk a mai multidézésnek, már csak annyi időnk maradt, hogy két listavezetőt meghallgassunk még 1993-ból, méghozzá azt a legendás rockcsapatot hallgatjuk, akik mind a mai napig koncerteznek, és nem is olyan régen Bon Jovi azt mondta, hogy még bizony ameddig bírják, nagyon-nagyon sokáig szeretnének együtt zenélni. 1993 márciusában a Bon Jovi és a Bed of Roses volt a legjobb Amerikában, ami pedig a záró akkordokat illeti, a legendás ír rock együttes a Cranberries Lingerie-vel fogjuk zárni a mai multidézést. Egy hét múlva pedig ugyanitt és ugyanebben az időben újra fellapozzuk majd a US Fever Show vaskos zenetörténeti könyvét, és 2004 amerikai lista vezetőiből fogunk válogatni. Én remélem, hogy akkor is megtisztelnek a figyelmükkel. Én nagyon örülök, hogy az elmúlt két órát együtt tölthettük el. Tartsanak velem tehát jövő héten is, én biztosan, hogy itt leszek. Remélem, hogy önök is velem tartanak. Sommer Gábort hallották az elmúlt két órában, US Fever Show jövő héten tehát, addig pedig vigyázzanak magukra, és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból, folytatódik a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, írja a Magyar Hang. Pontos időpont nincs, mikor kerülhet sor erre. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával, a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a gyermekotthonokban szakértelem, szakemberek kellenek és nem rendőrök. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelt el tavaly decemberben, mert Kátai Németh Vilmos szerint képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kiderült, mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. Mintegy 700 millió forintos párttámogatás jut a Tiszának a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján, míg a Fidesz több mint 500 000 000 forinttal számolhat. A magyar közlönyben megjelent, hogy mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. A Mi Hazánk mozgalomnak 157 millió, a Kereszténydemokrata Néppártnak 92 millió forint támogatás jár. Idén már 2-14 év alatti gyerek halt meg elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kómában fekszik egy budapesti kórházban. Egyikük sem viselt védőfelszerelést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek azt mondta, a szabályozásra már nem lehet várni, a teljes betiltást viszont túlzásnak tartja. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyerekeket érintő elrolleres balesetek száma, a traumatológusok pedig olyan szörnyűségeket látnak, amit eddig soha. Egyelőre marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, hiába esett több eső az elmúlt napokban. Egyedül Vas és Zala megyében oldják fel a korlátozást, így az ország többi részén tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsőjükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb a hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
1: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap 4-től.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a
6: egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órát. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj,
2: mélység kapaszkodni. Mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbyrádió.hu.
4: A rádiót.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 7-én köszöntjük Robert nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név jelentése fényes hírnév. A Robert név könnyed, kellemes, de felelősségtudattal rendelkező személyiség kialakulását segíti. Vágyat ébreszt a viselőjében, hogy másokon segítsen. Becézésem Robertke, Robi, Robika, Robcsi, Roberto, Robcsó. Jeles viselői ennek a névnek Alföldi Robert, színész, rendező, Károly Robert, magyar király, és Szikora Robert énekes, zenész, valamint ön, kedves Robert. Ezen a napon köszöntjük még Ariadné, Berengár, Bogumil, Énok, Gottlieb, Jeremiás, Kocsárd, Oriána, Sebes és Seherezádé nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvár Viktóriával, június 7-én üdvözlöm Önöket. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1843-mal kezdünk, június 7-én meghalt Friedrich Hölderlin, német romantikus költő. 1848-al folytatjuk, június 7-én született Paul Gauguin, a sokáig Tahitin alkotó francia posztimpressionista festőművész. És még maradunk továbbra is a 19. században, 1879. június 7-én a grönlandi Jakobsonban megszületett Knud Rasmussen dán sarkutazó, a néprajztudós, aki 1910-ben megalapította a Thule kereskedelmi állomását, amely az eszkimók természeti termékei és a nyugati ipari áruk cseréjét segítette elő. Maradunk még a 19. század végén, 1894. június 7-én született Bonca Berta költő, Ady Endre felesége, akit verseiben csak Csinszkának hívott. Mindössze két évet lépünk előre, 1896. június 7-én született Nagy Imre politikus miniszterelnök. Most aztán ugorjunk a 20. század elejére, 1921. június 7-én Jugoszlávia és Románia szövetségre lépett, megalapította a Kisantantot, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia szövetségi rendszerét. A szövetséget, amely Magyarország és Ausztria újraegyesítése, a Habsburg monarchia helyreállítása, valamint Magyarország esetleges revíziós igényei ellen irányult, Franciaország is támogatta. Maradjunk még a 20. században, 1938. június 7-én halt meg Dzsida Jenő költő. Lépjünk a 20. század közepére, 1952. június 7-én megszületett Liam Neeson írszármazású színész. Ismertebb filmjei, a Schindler listája, a Star Wars 1, az Atomcsapda, a Nyomorultak és a Gyanú árnyékában. És végül, de nem utolsó sorban, 1980. június 7-én a kaliforniai Pacific Palisades-ben 88 éves korában meghalt Henry Miller, amerikai író, aki műveivel, mint például a Ráktérítő és a Nem is ég, a tabuk és konvenciók ellen tiltakozott. Művei miatt sokáig problémái adódtak az erénycsőszökkel, mivel a szexualitás gyakori ábrázolásáért obszcenitással vádolták őt. A szabadságot korlátozó puritán értékrend ellen lépett fel életrajzi indítatású írásaiban. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 31-es fejezetéből.
1: Így szól az örökkévaló. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: 2026. június 7-e, vasárnap. Úrnapja. Krisztus szent teste és vére ünnepe. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Evangélium Szent János könyvéből, 6. fejezet 51-től az 58. versig. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Elmélkedés, akit csak rejtve szemlélhetek itt. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki ebből a kenyérből eszik, örökké él. Jézus szavai megdöbbentik a hallgatóságot. Ez már nem egy példabeszéd, ez ígéret, amely túlmutat az értelmen és elvezet a hit világába. A kenyér, amely életet ad, nem csak földi táplálék, hanem az örök élet forrása. A test, amelyet ad, nem jelképes, hanem valóságos önátadás. A zsidó hallgatóság megbotránkozott. Hogyan adhatja ez nekünk a testét eledelül? Kérdezték döbbenten. És mi 2000 év múltán talán már annyira megszoktuk a szent misét, hogy elfelejtjük, ez valóban nem szokványos szeretet. Isten fia önmagát adja, testét és vérét, hogy tápláljon minket lelkileg, szentségi módon. Az egyház mindig is hitte, hogy Jézus valóságosan jelen van az Eucharisztiában. Az apostolok tanúságtétele, Szent Pál levelei és az ősegyház liturgikus gyakorlata mind erről tanúskodnak. Az első századokban a keresztények számára az élet kenyere volt a közösen bemutatott eucharisztikus ünneplés. A katakombák falain kenyér és hal szimbólumai utalnak erre a titokra. A IV. Századtól, miután a kereszténység nyilvánosan gyakorolhatóvá vált, a szentmise formája és az eucharisztia körüli tisztelet is egyre gazdagodott. A középkorban pedig egyes tévtanítások miatt egyre hangsúlyosabbá vált az oltári szentség valóságos jelenlétébe vetett hit kifejezése. A 13. században egy belga, ágostonos apáca, Szent Julianna látomásban kapta az Úrtól a kérést, hogy legyen egy külön ünnep az eucharisztia tiszteletére. A kezdetben helyi ünnepet 1264-ben IV. Orbán pápa az egész egyházra kiterjesztette, ez lett Úrnapja. Ebből az időből származik Aquinói Szent Tamás csodálatos mélységű hitvallása, a Doro te devote latens deitas, Isten rejtelem. A későbbi századokban az oltári szentség tisztelet új formákat is kapott. Szentségimádás, körmenet, sőt, eucharisztus kongresszusok is tanúsítják, hogy az egyház újra meg újra visszatér az érő forráshoz, az oltári szentséghez, Krisztus személyes, megtapasztalható jelenlétéhez. Mert az eukarisztia emlékezés, jelenlét és áldozat. Egyszerre. Az oltári szentségben Krisztus jelenléte nem csupán jelképes, hanem valóságos. Ő a mi lelki táplálékunk, aki egészen nekünk adja magát. A Szent Mise minden egyes alkalommal olyan esemény, olyan ünnep, amikor a menny és a föld összeér. Az átváltoztatás nem csak a kenyér és bor átváltoztatása Krisztus testévé és vérévé, hanem meghívás a mi átváltoztatásunkra is. Egy kis faluban szolgáló idős pap mesélte, hogy egyszer, amikor Szent Misét mutatott be, egy gyermek rácsodálkozott az átváltoztatás szavaira, ez az én testem. A gyermek odafordult az anyjához, és suttogva megkérdezte, ez most tényleg Jézus? Az anyja könnyes szemmel csak bólintott. A gyermeki egyszerűség rátapintott a lényegre. Nem játszunk, nem színlelünk, hanem Jézussal találkozunk. Igen, az átváltoztatott kenyér tényleg Jézus. Mire hív minket ez a titok? Először is a tiszteletteljes imádásra. A jelenlévő Krisztus előtt nem lehet közömbösen állni. Ő ott van a tabernákulumban, az oltáron, a kehelyben, a szent áldozásban. Másodszor, bensőséges szeretetle, mert Jézus nem távoli Isten, hanem oly közel jött, hogy magunkba fogadhatjuk őt. És végül átalakító életre, mert akit Krisztus táplál, az Krisztushoz válik hasonlóvá. Az oltári szentség az egyház szíve, amelyből minden más élet fakad. Ha Krisztus bennünk él, akkor másként tekintünk a világra és embertársainkra. De ehhez újra és újra meg kell állnunk előtte, le kell térdelnünk, meg kell nyitni a szívünket, és kimondanunk, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Az oltári szentségben rejtve szemlélhetjük Krisztus arcát, amit az örök életben majd fátyol nélkül láthatunk. Uram Jézus Krisztus, Te vagy az élet kenyere, aki az Atyától jöttél, hogy testeddel és véreddel táplálj minket. Köszönöm, hogy valóságosan jelen vagy az oltári szentségben, hogy nem csak jelkép vagy, hanem Te magad vagy a szeretet forrása. Taníts arra, hogy méltó lélekkel fogadjalak. Maradj bennem, ahogy megígérted. Gyógyíts, erősíts, alakíts szent jelenléteddel. Legyen minden szent áldozás egyre mélyebb találkozás veled. Taníts szeretni úgy, ahogy Te szeretsz, csendesen, önzetlenül, teljesen. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy brit internetes színházi portál felméréséből kiderül, hogy 10 színházba járóból 9-et idegesít a közönség többi tagjának viselkedése. A megkérdezetteket legjobban a cukorkás papír zörgetése irritálja.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: csatát én nyertem.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány. Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcssal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: 10 milliárd forintos program indult a szociálisan rászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen segnyit közterületi plakátot alázni, marad a melegkora nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be, emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányígéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Papp Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója. Visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 millió forintos támogatást. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novostúdium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedűművész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a 4IG csoport. A vállalat űr- és védelmi holdingja a 4IG űr- és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vastrónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be. Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületek.

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Árvai Mária, a szerencse forgandó. Legyen nálad egy sorsjegy, hogy ha a szerencse be akar jönni hozzád, akkor ne zárt kapukat találjon. Mérő László. Zsákba macskát tessék, nálam mindenki nyer valamit, tessék, csak tessék. Szinte minden búcsúkor hallani ezeket a szavakat, sőt, lehet tombolát is húzni, horgászni, célba lőni, stb. Vidám hangulat uralkodik, már messziről lehet érezni a finom mézes puszedli illatát. A vattacukornak már alig-alig lehet ellenállni, a kürtős kalács után pedig igazán csurog a nyálunk. Sikoltozó gyerekeket lehet hallani, amint élvezik a hinták és a játékok kavalkádját, közben pedig harsog a zene, kicsit talán már túl hangosan is. Pár gyermekkori emlékemet idézem most fel. Vajon mennyire voltam szerencsés? A búcsúk hangulatát mindig is szerettem, vakon is részesültem élményekben. Az árusok megengedték, hogy kézbe vegyem játékaikat, megcsodáljam a szép faragott szobrokat, stb. Egyik alkalommal már messziről meghallottam a zsákba macskát osztogató néni hangját. Gondoltam, miért is ne próbálnék szerencsét. Izgatottan tapogattam a formásabbnál formásabb csomagocskákat, melyiket is válasszam. Tudtam, nincs idő túl sok a gondolkodásra. Fogtam tehát egy formásabbnak látszót. Ezt kérem, mondtam mosolyogva. Amikor kinyitottam, nem is értettem hirtelen, mi van benne. Ez meg micsoda? Zseblámpa, mondták kuncogva családtagjaim. Ekkor már én is nevettem, még a könnyem is kicsordult. Nesze semmi, fogd meg jól. Lámpa, hisz én a fény túlsó oldalán, a sötétben vagyok. Szerintem az eladó is rájöhetett, miről van szó. Mosolygott, hogy minket nevetni látott. A híres lámpa még ma is anyai nagymamám tulajdonát képezi, és mivel a nevezetes napon velünk volt, kellemes emlékeket idéz fel benne, ha csak ránéz. Egy másik alkalommal a horgászatot próbáltam ki. A szüleim segítettek a halacska kifogásában. Na vajon most mit nyertem, villant át rajtam. Sajnos egy plakátot. Azonban az árus nagyon rendes volt, kiválthattam valami más egyenértékű ajándékra. A céllövészetet is kipróbáltam, csak úgy a tréfa kedvéért. Persze apu segített. Nem találtunk el semmit. Utólag mesélték, hogy a céllövöldés behúzta a nyakát, mikor látta, mi a helyzet, nehogy ő legyen a kiszemelt célpont. Ilyen értelemben nem állt mellém a szerencse. Más vonatkozásban azonban igen. Boldog voltam, amikor felvettek angol tagozatra a középiskolába, majd később egyetemre. Sikeresen elvégeztem. Utána, Istennek hála, azóta is van munkám. Érzem, fontos és hasznos feladataim vannak. Ez az élet egyik legnagyobb ajándéka. A családi körülményeimért is hálás vagyok, ez is külön adomány. Sorsjeggyel vagy anélkül mindezeket megkaptam. Az életem komoly oldalát nézve a szerencse mellém állt. Inkább úgy mondanám, Isten gondoskodik rólam és szeretteimről. Kell ennél több?
4: A verset elmondta Fóri Zsildikó.
1: Hobbyradio.hu
5: A rádió.

0: 252. szonet, Egyesült Európa. Már nem látom több színben, csak fekete-fehéren. Ott álltam a malomban ezelőtt 70 évvel Zsolnán. A liszt, mint könnyű porhó, gyengéden szállt rám. Szemközt Molnár nagyapám, ezüstben, mint egy császár. Ő volt a Pán-Európa mozgalom vezetője helyben. Szelíden beszélt. Soha se féltem tőle. A földrész egyesül majd. Boldog, békés és szép lesz. Én alig ha érem meg. Te biztosan megéred. Megértem? Ez kétséges. A bürokrata önkény rendelkezik Brüsszelben, de hol a rend, a törvény, a kultúra, az összhang. Jobb lesz attól az élet, ha a gazdagabb a gazdag, s a szegény még szegényebb? Vagy higgyem, hogy jár füstből, és pénzmániából épül fel újjá Európa, de minden lélek nélkül? Budapest, 1992.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk adtanhass.

0: A bölcsbíró, Azerbajdzsán mese. Egy öreg koldus kapott egy darab kenyeret. A közelben hús sütött a pecsenyesütő, a koldus odaállt a tűz mellé, és enni kezdte a kenyeret. Az árus egy darabig tűrte, aztán mérgesen rámordult. Fizess a hús illatáért! A koldus semmiképpen sem akart fizetni, mondván, hogy hús nem evett, az illata pedig nem kerülhet pénzbe. Addig-addig, hogy a bíró elé került az ügy. Ez a szegény ember evett a húsból? Kérdezte a bíró a pecsenyes ütőt. Nem, uram, csak nézte és szagolgatta, felelte Amoz. A bíró elgondolkodott, majd így szólt. Rendben van, fogd a te húsodért, és elővette a pénztárcáját, megcsörgette a benne lévő pénzt. Hallod? Kérdezte. Mit? Értetlenkedett a kereskedő. A pénz csörgését. Hallom, igen, hallom. Akkor jól van, most menj szépen haza, mondta a bíró, azzal felállt, hogy neki nincs több mondani valója. Hogy, mereztette a szemét a pecsenyes ütő. Hát, így fizetsz nekem? Na, hallod, ez a szegény ember is csak nézte és szagolta a te pecsenyédet. Te most meghallgattad a pénzem csörgését. Ez jár nekem. Így minden rendben van, felelte a bíró, és nem törődött tovább a kapzsi pecsenyes ütővel.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hármasikrek az interneten komment kavalkád. Hármasikrek születtek Balmazújvárosban, a 30 éves édesanyja Szabó Anna Mária és a három újszülött Norbi, Mária és Enikő egészségesek. Az önkormányzat 300 000 forint értékű utalvánnyal ajándékozta meg a családot. Kommentek. Kokó papa. Gratulálok a családnak, Isten éltesse őket, sok boldogságot, erőt, egészséget, éljen a kormány. Bumerang. Kokó papa, te büdös barom. Anyádat éltesd, nézd körül, mi van ebben az országban. Otello. Azt se tudjuk, hogy egy apától vannak-e. Meg különben is, szerintem a segélyért csinálták, többi moderálva. Megint Otello. A moderátor egy mocsok állat, én nem cigányoztam, többi moderálva. Kokó papa. A te anyád barom, Bumerang, az enyém már nem. Végre ismét szül a magyar, három a magyar igazság. Zöldbéka, ne térjünk el a tártól, attól, hogy szülnek a komcsik. Ráadásul hármasával. A nemzet pénzén. Mi van Gyurcsány, mi van Bajnai, így akartok visszajönni? Tipi-tapi. De kérem, uraim, gyermekek születtek, hármasikrek, ne keverjük bele a politikát. Pláne, ha a szaporulatot Schmidt Pál aláírja. Az unió meg kussoljon együtt a Világbankkal. Otello, moderálva, moderálva, moderálva. Biztosan már tanítják is héberül a kölyköket. Mikor lesz a bár micvó? Otello, még egyszer. Oá, oá, broáf, broáf, ezt moderált ki, köcsi öcsi. Meister. Tetű újságírók, az analfabéta anyátokat, honnan szopjam ki, hogy hány kilósak a gyerekek? Moderátor, én tudom, hogy honnan. Tipi-tapi, te bérkommentelő, mennyit markoltál fel már megint? Vigyázz, figyelünk! Meister, kicsoda? Ki a bérkommentelő? És mennyit lehet ezzel keresni? Hol kell jelentkezni? Vagy ha nem, akkor az ilyeneket figyelni. Tipi-tapi, mindkettőre nálam kell feliratkozni. Liu Shi Cun. Figyelni ti rám most? Van nekem babakoci, ócóész, babafelszerelés, szok? Ti vehetitek nálam? Kakadufej. Te figyelni rám, Liu Shi Cun. Van-e neked hármasiker babakocsi? Liu Shi Cun. Van nekem igen emeletes. Berzebub. Magyar babáknak magyar babakocsit, a kínaiak többi moderálva. Sóska Jóska. Hello, nem tud valaki egy telefonszámot Klaudiához? Tipi-tapi. Mi van, he? Jelentkezni akarsz a Megasztárba? Sóska Jóska. Nem, bocs, a nejem bízott meg, egy szabás mintát kellene elkérnem tőle. Meister. Sóska Jóska, te teljesen hülye vagy? Sóska Jóska. Azt mondják. Igaz, hozzáteszik, hogy politikamentesen vagyok hülye. Liu Shi Cun. Figyelni ti rám most, kapni nálam olcsó Klaudia babák három méretben. Belzebub. Magyarok, magyar férfiaknak magyar Klaudia babát. Kakadufej. Sóska Jóska. Én ismerlek téged. Te vagy Bumerang. Sóska Jóska. Igen, én vagyok az. Édesapám. Hogy vagy? Kakadufej. Minden rendben, fiam. Édesanyádról mit tudsz? Ő vajon merre kommentel? Zöldbéka. Itt vagyok, Ernő. Hazafelé vegyél 20 dek a parizert. Liu Shi Cun. Gyertek hozzám, Ócon. Gyerekfelszerelész, Klaudia baba, parizer. Picit édes, picit szavanyú. Szeretem Magyarország. Legyen nektek szok-szok, hármasiker. Hello, Kitty. Itt vok, Otello, van kedved privizni? Liu Shi Cun, itt is van vok? Eredeti kínai. Pariser benne lenni panirosz. Otello, na húzzál Pekingbe Cun, mint a cunami. Kittiket éget csokollak, csinálnék neked hármasikreket. Kakadufej. Zöldbéka, hazaértem, parizer a hűtőben, megtaláltad? Kakadufej. Kérdezem, megtaláltad? Zöld béka, na végre, hogy ide engedtél a géphez. Megtaláltam. Sóska Jóska, kakadufejé zöld béka, nagyszülők lesztek. Kakadufej, micsoda, anyád elejtette a parizért. Sóska Jóska, ja, ma voltunk dokinál. Belzebub, terhes. Kukópapa, gratulálok a családnak, Isten éltesse őket, sok boldogságot, erőt, egészséget, éljen a kormány.
1: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
1: UK. Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora.

0: Pofátlan! Hobby rádió.
1: Fogalakoni mélyedek ki a busztalapot!
2: Reklám.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
3: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, marad a kora nyári meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek mostantól egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupcióellenes törvénycsomagot is. Megkezdi az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások első fejezetének előkészítését Ukrajnával és Moldovával. A ciprusi EU elnökség azt közölte, valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézy Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy futó zápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Reklám.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Cigány vagy roma?
1: Szegregáció, asszimiláció, integráció, állami beavatkozás szükségessége vagy önálló cselekvés.
0: Hallgassák meg a Tavi Rózsa Rádió összeállítását a Pallas Páholy június 8-ai rendezvényéről.
1: Mőte József bevezető gondolata után Kósáné Kovács Magda Európa Parlamenti képviselő az európai,
0: Havas Gábor a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa a magyar helyzetről,
1: Zerdák Tibor szociológus, pedagógus, a Gandhi Gimnázium mellett még számos cigány oktatási intézmény alapítója, pedig gyakorlati kérdésekről beszél.
0: Majd a felkért hozzászólókat halljuk.

0: cigány vagy roma? Már ez is vita kérdés. Etnikum, kultúrközösség, kisebbség, sokágú nemzetségek, tömege vagy nemzetiség, szegregáció, asszimiláció, integráció, állami beavatkozás szükségessége vagy önálló cselekvés, vannak-e jó példák, kezdeményezések, hová tűnt a 20 év, a demokrácia 20 éve, hová tűnt 120 milliárd, amit a cigányság felemelkedésére adott az állam állítólag, kihez kerül, kinek a zsebében. Többség és kisebbség viszonya, szolidaritás, progromok, előítélet, gárda fenyegetettség, jobbik előretülések, önszerveződések, mozgalmak, pártkezdemények, de beszélhetnénk az uzsoráról, a kamatos kamatról, erről a gyilkos módszerről, amelyik öl a cigányság között. Beszélhetnénk a cigány értelmiség szerepéről és a máig tartó kálváriáikról, az egymás közötti vitáikról. Beszélhetnénk az oktatásról, a munkáról, az életviszonyok, a települések problémáiról. Havas Gábor, Kemény István, Kertesi Gábor, Ladányi János, Szelényi István, Iván, kutatásairól, hogy csak a legjobbakat említsem, lenne bőven téma.
1: Kósárné Kovács Magda.
2: A roma ügy kikerülhetetlenné vált az Európai Unió számára. Két évvel ezelőtt néhány kollégámmal elsőként próbáltunk meg egy konferencián szembenézni azzal, hogy Európában a szélső jobb oldal erősödik, és a szélső jobb előretörésével a rasszizmus és az idegen gyűlölet új medret ás a magának, és lehet, hogy ez a mélyülő meder a romákat döntheti le a lábukról, és hozhatja meg őket az eddigi esélyeiktől is. A szélső jobb oldal erősödése persze nem kizárólag a cigány gyűlöletet táplálta. Belejár ezzel az, hogy menekülteket még kevésbé fogadják el és szeretik, mint ahogy eddig tették. Belejár természetesen a politika egész döntéshozatali gyakorlatában új elemek megjelenése, de a számomra és a számunkra az ugrópontja az új térhódításnak, az újfajta ordas eszmék veszélyének leginkább a romákat csújtja. 12 millióra becsülik az Európai Unió tagországaiban a cigány lélekszámot, hogy ez annyi-e vagy nem annyi, ezt majd akkor lehet vitatni, amikor sok egyéb szakmai politikai feladaton túl vagyunk, erről nagyon röviden fogok néhány szót szólni. És ebben az új Európában, ahova mi szegénységet vittünk, megjelenik a rivalizáló szegénység, egymással rivalizáló szegénység. Hiszen mit tudok mondani a portugál kollégának, aki azt mondja, hogy nálunk is vannak szegények? Mit tudok mondani a göröknek, aki azt mondja, hogy nálunk is vannak gyerekek, nagyon sokan, akik nem tudják befejezni még az alapfogú képzést sem, mert az anyagi kondícióik nem teszik ezt lehetővé. De nem tudom elfogadni, hogy szegény és szegény között választani kelljen, és nem tudom elfogadni, hogy ebben a rivalizáló szegénységben próbáljuk politikai mozgásformákat vagy módszereket találni. Az első nagy élményem strukturális alapoknak, az Európai Szociális Alapnak és az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak az induláskor megcélzott jogszabályi keretei változtatása volt, és bizony, ott ezzel kellett szembenézni, hogy a régi 15 tagország megpróbálta a margóra szorítani mindazokat a problémákat, amelyeket mi a csatlakozásunkkal bevittünk az uniós közösségbe. Régi tagországok hajlamosak lettek volna kitolni az egész roma problematikát. Az Európai Uniós válasz erre a felismert vagy kényszerűen bevallott problémára elég lassan formálódott. Az első időszakban az európai intézmények leginkább emberi jogi kérdésként kezelték a roma ügyet, diszkrimináció tilalmát rögzítő jogi szabálysorra fűzték fel a teendőket, amelyek között kiváló jogszabályok vannak, legelsősorban az az etnikai diszkriminációt tiltó irányelv, amelyik mind a mai napig korszerű és használható, bár kipipálható lenne, nem az. És hát utána a parlament nem túl népes többsége által kiharcolt horizontális antidiszkriminációs irányelv, amelyikben öröm csak az az egy volt, hogy végül is sikerült elérni, hogy ne kezdjük el az emberi sérelmeket, az emberi lelkek összetörését, megaláztatásokat rangsorolni, hogy most melyik a fontosabb, és kikkel kezdjük, és mikor jussunk el majd 5 év múlva addig, hogy a lisszaboni szerződés tervezetben felsorolt 17 potenciális hátrányt mind valamilyen jogi szabályban megközelítve föltegyük egy képletes tilalmi listára, és a tilalom betartásának az eszközeit is megtaláljuk, a szankcióit nem különben. De hát ez a megközelítés szűknek bizonyult, és azt hiszem, hogy azok a jelentések, amelyek még nem jogszabályi erejűek, tehát a határozataikban nincsen kikényszerítő erő, nem kell implementálni a tagországok jogrendjébe, mégiscsak egy folyamatban jelentős előre haladást mutatnak. Úgynevezett integrációs jelentések, amelyek az Európai Unió széleit próbálják meg egymáshoz közelíteni, ezek közül is gazdasági integrációs irányelvhez kapcsolódó beszámoló sorozat, amelyre a tagországok kötelezve vannak. Az unió működési rendjében általános nyílt koordinációs módszer eredményeinek bemutatása, tagországok éves jelentései mind elemecskék abban, hogy hogyan alakul ki az európai roma politika képe az intézmények tevékenységének a tükrében, illetve az egyes tagországok bemutatkozásában. És akkor most mondom, hogy persze, tessék elfogadni, nem beletörődni, csak tudni, hogy ilyen kis nyúlfarknyi beszámolócskákról van szó, ahol egy-egy tagország roma problémát egy sajátos appendixként hozzácsapja az egyébként tág és alapos elemzéséhez, hogy és akkor a romák ügyében ez van, meg az van, meg amaz van. Na most, ha az egyébkéntből majd egyszer ez a kérdés fő kérdésé emelkedve ki fog lépni, és egy mainstream politikának a végrehajtásáról teljes összefüggés rendszerben tudja a romák helyzetét bemutatni, akkor már lényegesen beljebb leszünk. Ebben az elemzés sorban szeretném megemlíteni Járóka Lívia jelentését, aki a roma nők helyzetéről írt 2 évvel ezelőtt, és hát a magam jelentését, amiről talán még 2 mondatot fogok mondani, 2009-ben fogadta el az Európai Parlament, amely jelentés a romák szociális helyzetéről és a munkaerő piaci esélyeikről szól. Azt gondolom, hogy annyiban több a korábbiakhoz képest, hogy megpróbálja a szociális helyzetet társadalomba való beilleszkedés folyamatában vizsgálni, tehát kezdődik születési körülményekkel, a korai fejlesztéssel, az óvodai neveléssel, család és a gyermek esélyeivel, a school start esélyeivel, folytatódik az iskola rendszerű képzéssel, amelyik olyan, amilyen, és erről a későbbiekben biztosan hosszasan fogunk beszélni, a szakképzéssel, szakképzésben megszerezhető szakmák munkaerőpiaci értékével és a tudással rendelkezők munkaerőpiaci esélyeivel, a tudással nem rendelkezők munkaerőpiaci esélytelenségével, és hát az egészségi állapottól a munkaerőpiaci foglalkoztatáson, tehát a piaci körülmények között történő foglalkoztatáson kívül azokkal a foglalkoztatási formákkal, amelyek közül, mint tudjuk, több a zsákutca és egyirányú utca, mint a hosszú távú stratégiai megoldás.

0: Havas Gábor.
1: Azzal kezdeném, hogy a többségi társadalomnak egy elég jelentős része, és annak a közvéleménye a cigányságot egységes masszaként kezeli. Legfeljebb a mérsékeltebbek hozzáteszik, hogy tisztelet a kevés kivételnek. Na most én a cigány témával 1971-ben kerültem kapcsolatba, és így módon a cigányokkal is, amikor részt vettem Kemény István első országos reprezentatív cigányvizsgálatába, és annak a Baranya megyei részét csináltam, ahol jártam a településeket, és ezeken belül a telepeket, ahol voltak. És már akkor egy alapvető élményem az volt, hogy ez mennyire egy színes, változatos, sokszínű világ, és mennyire nem igaz az, hogy valami egységes dobozba be lehetne őket gyömöszölni. Még egy nyomorúságos, putris telepen is az emberi magatartásoknak annyi féle fajtájával találkoztam, egymással teljesen ellentétesekkel, amelyek eleve kizárják azt, hogy ezt az egységes massza szemléletet képviselik. Ráadásul a rendszerváltás után végbe ment egy igen jelentős további differenciálódás. Erről nem szoktunk beszélni, mert ugye mindig az a közhelyes fordulat jön elő, hogy a cigányok a rendszerváltás vesztesei. Hát ez egy jelentős részére a cigányoknak igaz, de ugyanakkor más csoportjaira, más részére pedig egyáltalán nem igaz. Ugye amikor én 71-ben elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, akkor tényleg csak egy maroknyi cigányértelmiség volt, létezett Magyarországon, már olyan, aki vállalta is a maga cigányságát, mert hát azt tudni kell, hogy a elmúlt évszázadok, de évtizedek során mindenképpen kerültek be cigányok a középosztályba, az értelmiség soraiba, csak ők többnyire eltűntek, beolvadtak a többségbe, és ma már senki, vagy nagyon kevesen tudják róluk, hogy cigány származásúak, és a cigánysággal kapcsolatos torz optikának ez is az egyik oka, hogy van egy pillanat, amikor a cigány, mint cigány, ha úgy tetszik, eltűnik a szemünk elől. Amikor egy kicsit megkapargatja az ember a dolgot, egy konkrét közösséget vizsgál, akkor számtalan ilyen szállat talál, amelyik nagyon messzire elvezet. Az ott élők már nem is tudják pontosan ennek a végét, de az nyilvánvaló, hogy ott valakik abból a közösségből eltűntek a szürke ködben. De hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor állandóan az a kép ragad meg bennünk, hogy ezeken a cigányokon semmi nem segít. Ezeken az Isten se tud változtatni. Tehát ez nem így van. A rendszerváltás után egyre nagyobb számba kerültek felsőoktatásba cigányok, váltak diplomássá, szereztek diplomát, váltak értelmiségivé. Tehát most már azért természetesen az arányok egész mások, mint a többségi társadalomban, de most már azért ők egy viszonylag jelentős számot, jelentős tömeget képviselnek, és csoportjukon belül is komoly differenciálódás van mindenféle értelemben, szakmák szerint is, felkészültség szerint is, és mindenféle. Szó volt arra, hogy én a Roma Veritas igazgatója voltam 8 éven keresztül, ez egy olyan civil szervezet, amely felsőoktatásban tanuló romákat támogat. Nos, készült egy interjús felmérés, tehát mi interjút készítettünk 58 ilyen már diplomás vagy felsőoktatásban tanuló roma fiatallal, és ebből egyértelműen kiderült, hogy a nagyszüleik mind analfabéták voltak, vagy legfeljebb egy-két osztályt végzett. A szülők is többnyire csak a 8 általánosig jutottak el, bár ott kivételképpen már akad egy-két szakmunkás apa, és ők mégis eljutnak a felsőoktatásba, és ők mégis értelmiségivé tudnak válni. Tehát vannak ilyen példák. De kialakult egy szélesebb értelembe vett roma középosztály is vállalkozókból, amely megint egy nagyon sokszínű társaság. Vannak itt teljesen modern módon, abszolút modern eszközökkel, úgy, ahogy azt a kapitalizmusbeli vállalkozásokról elképzeljük, működő vállalkozó. De hát van természetesen egy olyan vállalkozói réteg is, amely bizonyos értelemben egy-egy helyi közösségből kinőve annak a kizsákmányoló osztályává vált, ha úgy tetszik, vagy ők együtt a cigányok kizsákmányoló osztályává váltak. Ugye ebbe a típusba tartoznak azok, akik között sok kisebbségi önkormányzati vezető is van, nem állítom, hogy mindegyik ilyen, de bizony van köztük. Vállalkozók, és elsősorban a szocpol lehetőségeit, a szociálpolitikai kedvezménnyel történő lakásépítés lehetőségeit ragadják meg. 15 éve tudjuk, hogy milyen elképesztő visszaélések vannak ezen a területen, soha senki mégse csinált semmit annak érdekében, hogy ezeket a visszaéléseket megállítsa, és ők sok helyen, tehát ez a három szerep sok helyen összeolvad, ők az uzsorások is. Na most abban, hogy ez így alakulhat, igen nagy szerepet játszik az, hogy a helyi többségi társadalom, vagy a többségi társadalom helyi képviselői ezt a féle vajda szisztémaként fogják fel. Nagyon sokszor felmerült komoly emberek szájából, hogy tulajdonképpen vissza kéne térni a cigányok ősi hagyományához, a vajda rendszerhez, vajdáknak kellene őket kézbe venni, és akkor rend lenne közöttük, mert hát a vajdák rendet tartottak. Na most egyrészt a vajda intézmény abszolút nem ősi cigány intézmény, azt a többségi társadalom találta ki, ő nevezte ki a vajdákat azért, hogy kezelni tudja a romákkal kapcsolatos problémákat. A vajdák jobb esetben a közösség által is elfogadott vezetők voltak, rosszabb esetben egyszerű vamzerek voltak, akik azzal, hogy a cigányokat besukták, feljelentették, elárulták, saját maguk számára előnyöket szereztek. Na most ezeket a helyi vállalkozókat, kis településeket sokszor a helyi többségi társadalom úgy kezeli, mint ilyen vajdaféléket, akik valamennyire kézben tartják a helyi romákat. Mindezzel együtt elmondható, hogy egy jelentős differenciálódás jött létre, hogy még a rendszerváltásig irodalmi ritkaság volt, egy cigány gyerek eljutott a középiskolába, ma azért már körülbelül 20%-uk érettségit adó középiskolába kerül, persze elsősorban a jobb társadalmi helyzetűek gyerekei, tehát azért itt vannak az általános képnek keményen ellentmondó folyamatok is. És akkor még nagyon röviden néhány ilyen közhelyről, hogy ugye a cigányok kerülik a munkát. Na most a cigányok ma Magyarországon egy munkaerő tartalék sereget képeznek. Vannak olyan vidékek, ahol lehetetlen munkához jutni, és 15 éve lehetetlen egy cigánynak munkához jutni, de ahol a legkisebb esély van, ott azt megragadják. Én jártam egy Nógrád megyei faluban, ahonnan nagy nehezen még éppen napi járással elérhető Budapest, úgyhogy a vállalkozók mikrobuszon szállítják az embereket, reggel 4-kor indulnak, este 8-kor érnek haza, feketén dolgoznak, és kapnak 2000 forintot, és ezt csinálják nők, férfiak, akik a nők még kevesebbet kapnak. Na most én végig kérdeztem mindenkit, hogy hol dolgozott ilyen formában, és azt kell mondanom, hogy a rendszerváltás utáni Budapesten nem volt egyetlen olyan nagy építőipari beruházás, ahol ne fordultak volna meg. Az összes bevásárlóközpont építésénél, a Lágymányosi hídnál, a Vix Színház felújításánál, és így tovább, és így tovább. És hát vidéken is, tessék megnézni, hogy a mezőgazdasági vállalkozások már, amelyek nagy területen gazdálkodnak, munkacsúcsok idején, honnan szedik a munkaerőt. Mély szegényeket, ezen belül cigányokat alkalmaznak. És ott állnak ugrásra készen, amikor szükség van rájuk, úgy, ahogy ezt Marx a 19. századi vadkapitalizmusról leírta. És még egy-két szót a cigánybűnözés kapcsán, ez nem egy új fogalom. Ezt használta a hivatalos magyar rendőrség a Kádár rendszerben. A rendőrségen belül volt egy cigányvonal, ami minden szintre kiépülő, elkülönített szervezeti keretet jelentett cigányvonalvezetővel, és ők a cigánybűnözés ellen harcoltak. Azért hozták őket létre. Na most Solt Otília kedvenc formulája volt, hogy az az embercsoport, akit folyamatosan kriminalizálnak, tehát csoportként, és nem elkövető egyénenként bűnözőnek tekintenek, az bizony kriminalizálnak.

0: Derdák Tibor.
1: Hadd mondjam el a konkrét végpontokat. Magyarországon 100 lakos közül 16 gyerek. 100 ember közül 16 gyerek. Ez Gyilvánfán, ahova költöztem, ez a szám ez nem 16, hanem 40 ma. Akkoriban egy picit kevesebb volt, csak vannak olyan falvak, ahol a rendszerváltás után megnövekedett a lakosság és a gyermekek száma is. Gyilvánfa egy ilyen falu, én oda kerültem először. Tehát nyilván ez egyfelől egy borzasztó dolog, hogy ilyen etiópiai számarányok vannak, és tényleg afrikai viszonyok is vannak tényleg. Másfelől egy pedagógus, ha sok gyereket lát maga körül, akkor az egy kihívás, az egy feladat, ami én ezzel találkoztam végül, és ez volt a dolgom, hogy ezzel valamit kezdjek. És hát miután sok oldalról volt alkalom megtapasztalni, hogy ezekkel a gyerekekkel mi a helyzet. És hát az ember dolgozik egy gyerekkel 2 évig, 3 évig, 8 évig, akkor utána fontosnak tartja, hogy utána mi lesz. És hát az világos volt már azért akkor is, ami ma is, hogy nem lesz semmi se. Tehát, hogy ami munkánk ott pedagógusként, az emberileg értelmezhető, és biztos, ha nekem örömet okoz, talán örömet okoz a környezetemnek is, ha jól csinálom, de olyan értelemben értelme nincs, hogy azokból a gyerekekből lenne valami. Előfordult olyan, hogy olyan helyzetbe kerültem, hogy végülis nevelőszülőként föl kellett nevelnem gyereket, akiknek a szülei meghaltak. Hát azok a gyerekek, azok most már értelmiségiek persze, akiknek végülis így alakult az életük. De a dolgok normális menete szerint az a munka, amit ott végeztünk az általános iskolában, azt ki kell mondjam így utólag, már hogy az értelmetlenség volt. Nem segítettük elő a gyerekeknek sem az anyagi, sem a társadalmi, semmilyen sikerességét azzal, hogy ott dolgoztunk. Állandóan foglalkoztatott, hogy mit lehetne csinálni. Mindenesetre kipróbáltunk valóban egy ilyet, hogy csinálunk egy gimnáziumot. Akkor az volt az ötletünk, hogy nemzetiségi. Ugye nincsen nemzetiségi intézménye a hazai legnagyobb nemzetértékai csoportnak. Hát akkor legyen, ez egy politikailag eladható ötlet volt a rendszerváltás hajnalán. 92-ben támadt ez az ötletünk, és meg lehetett csinálni, lehetett rá pénzt szerezni. Először persze a Soros Alapítványtól, aztán később azért az államtól is. Utána már, hát azért az államot sok pénzt elköltött. Tehát az Pécsnek azt mondhatnám, hogy a legjobban felszerelt, legkorszerűbb iskolája. És nem csak anyagi értelemben, hanem később aztán egy kollégiumot alapítottunk, amiben voltak a város minden gimnáziumából gyerekek, és a Gandiból is. És bizony azt tapasztaltam, hogy vannak olyan tantárgyak, amiben a gandhis gyerekek, azok messze sokkal jobbak, mint a város bármely gimnáziumának a gyerekei. Ilyenek voltak például az idegen nyelvek, az angol és a német volt elsősorban. Azt lehetett látni, hogy a Gandhiban egy korszerűbb nyelvtanítási stratégia valósult meg, mint a város bármely középiskolájában. Tehát a nemzetiségi koncepciónak ugyan van egy olyan veszélye, hogy a gettó lehúz, de a Gandhiban azért sikerült tényleg nagyon-nagyon színvonalas pedagógiai munkáig eljut. És aztán egyre tovább keresgéltem mindig, hogy hogyan lehetne olyan intézményeket csinálni, amik megállnak a lábukon, amikhez nem kell bekalkulálni olyan fajta bajokat, mint amilyeneket most a Gandhi gimnáziumról bizonyára mindannyian olvastuk az újságban, láttuk a tévébe, hogy egy 10 éves munka után valakinek megtetszett az a épület, megtetszett az a hatalom, az a hely. Ez engem borzasztóan foglalkoztatott mindig, hogy hogyan lehetne olyan kezdeményezéseket végigvinni, amik szilárdan kiszolgálják azt a célt, amire alakultak. Tehát ez egy rettenetes dolog, hogy egyszer csak valaki gondol egyet, és ahogyan most a Sopcserikát kisöprik, ahogyan eladták a Manfaj kollégiumot, bármi ezekkel a programokkal megtörténhet. És hát bizony ezek a programok, ezek mindig magán kezdeményezésre jöttek létre. Vajon reménykedhetünk abban, hogy a magyar állam komolyan neki fog, és olyan programokat elindít, ami az itt felvetődő kérdésekkel ténylegesen szembenéz, vagy értelmetlen ilyesmiben reménykednünk? Hát én az utóbbi álláspontot képviselem, tehát én azt látom, hogy a magyar államtól ez nem várható el. azzal hadd fejezzem be, hogy ez a munka, amit most mondom, ahogy így haladunk, egyre inkább úgy igyekszünk csinálni, hogy függetlenül csinálhassuk az államtól, tehát ne kelljen nekünk függeni semmilyen politikai akarattól, hanem lehetőleg egy olyan háttérre tudjunk támaszkodni, amit az állam persze finanszírozzon meg, de ne szóljon bele. Egy nyugati demokráciában ugye vannak az államtól független kezdeményezések, és én úgy látom, hogy ennek a kérdésnek a ügyében úgy járunk el jól, hogyha ilyenekbe vetjük a bizalmunkat. Kerestünk néhány külföldi hátországot azért, ilyen az amerikai feketéknek a mozgalma. Ma például egy angol vizsgát tartottunk ott, tehát én eljöttem közben, mert ugye jöttem ide. És hát a vizsgabizottság az úgy volt, hogy volt benne egy San Franciscói hölgy, volt benne egy georgiai fekete fiatalember, és egy indiai, úgy mondják ők, hogy dalit, azt a társadalmi közeget érinthetetlen, tehát a társadalomnak a legalsó körülbelül 100-150 millió ember, tehát egy törpe kisebbség az indiai társadalmon belül. Tehát ők vizsgáztatták angolból a sajókazai fiatalokat, hogy, mert azt ígértük ugye a fiataloknak, hogy mindig vizsgahelyzetbe kerülnek, tehát olyan emberek fogják vizsgáztatni őket, akiket életükben először látnak, ott kell szót érteni, ráadásul itt ugye angolul. Tehát ez egy hátország nekünk. Nagyon könnyen találunk nyugatról, minél messzebben nyugatról, tehát Ausztriából még nem. De már Hollandiából nagyon könnyen találunk partnereket, és aztán Amerikából meg egészen játszik könnyedséggel, akik szívesen jönnek ide, eltöltenek egy évet, két évet Sajókazán, Alsó-Szent Mártonban. És ugyanezt tapasztaljuk Indiával kapcsolatban is, tehát ott is találtunk. Gyakorlatilag ott megtaláltuk a világ legnagyobb olyan etnikai közösségét, amelyik ilyen értelemben elnyomott, mint ahogy a cigányság is. Tehát, hogy külön laknak, rosszabb lakáskörülmények között nem kapnak munkát, az iskolában is külön teszik őket, hát ez ugyanaz végül is. Na, ezt a közösséget ott megtaláltuk, és ez nekünk egy nagyon komoly hátország és erő. E pillanatban még nem gondolom, hogy politikailag, de lehet, hogy néhány hónap múlva arra is sor kerül. Az évek során ugye felnőtt egy csomó olyan fiatal, aki cigánytelepen született, leérettségizett, felsőoktatásba került, és valami oknál fogva ez tetszett neki, amiben ezt a folyamatot végigcsinálta. Tehát nem ment el mondjuk ügynöknek, nem magyarosította a nevét, nem ment külföldre. Azért a többség végül is valamilyen módon máshol találja meg a helyét a társadalomban, de van egy olyan kör, amelyiknek ez a dolog megtetszett személyesen. És hát ezek a fiatalok hoztak létre egy egyházi szervezetet, amelyik erre az indiai etnikai csoportosulásra támaszkodik, hivatkozik, kapcsolatokat ápol. Ugye nagyon vonzó a mi fiataljainknak az, hogy Indiában pontosan ugyanúgy néznek ki az emberek, mint ők. A történetük ezeknek az indiaiaknak, akikkel mi kapcsolatban állunk, pontosan ugyanaz, mint az ő történetük, hiszen gyakorlatilag cigánytelepek azok, ahol az érinthetetlenek élnek. És hát ez a társadalmi fölemelkedés az Indiában azért óriási méreteket öltött. A demokrácia Indiában azért tulajdonképpen nem az angolok kimenetelével kezdődött, hanem azért már picit előtte. És ezt a kérdést India, azt gondolom, hogy hát a kérdés méreteihez képest nagyon-nagyon jól kezelte az elmúlt 50-60 évben. És találkozni ezekkel a fiatalokkal, ez borzasztó inspiráló a miénknek. És ezek a találkozások megtörténtek. Ugye a Gandhi gimnázium az már egy szimbolikus oka volt ilyen jellegű találkozásoknak, és aztán is sűrűsödtek. És hát ez a közösség, ez azért egy tucatnyi fiatal tulajdonképpen, nem olyan sok. Ez létrehozott egy egyházi szervezetet, és ma Magyarországon egyházi gimnáziumot működtetni, az sokkal nagyobb függetlenség, sokkal nagyobb anyagi mozgástér, mint hogyha nekünk most mondjuk, tudom én, a sajókazai önkormányzattal kellene megvívni a napi harcot, hát az nem menne, hát az nem tudnám elképzelni, hogy az én főnököm a sajókazai önkormányzat legyen. Hát ez egy buddhista egyház ennek megfelelően, mivel ezek az érinthetetlenek azt találták ki, hogy az ő problémájuk, vagy hát legalábbis ők úgy azonosították be az ő problémájukat, hogy annak az oka a kasztrendszer. Utána a hindu vallás csinálja a kasztrendszert, a buddhista vallás az nem fogad el semmiféle kasztrendszert úgy alapból, azért De mégiscsak arról van szó, hogy Indiában, akik azt lépték 1956. októberében egy 2 milliós városban, összegyűlt néhány százezer ember az utcán, idáig ismerős a történet, de tényleg ugyanez történt, csak nem október 23-án, október 14-én történt ez az esemény, és ott áttértek, ez volt az ő forradalmuk, áttértek a hindu vallásról a buddhista vallásra. Ez volt akkor ott 500 000 ember aznap, és aztán ezt követték az események, ma ez egy olyan 20 millió ember körülbelül. Tehát Indián belül ezt nem látszik, nem számít, de azon a vidéken, ahol ez megtörtént, ott azért ez látható. És a mi fiataljaink, amikor ezzel szembesültek, személyesen elmentek, és látták, hogy itt mi történt, hogy azok az írástudatlan nagymamák, akik 56-ban áttértek, azok ma az unokáikkal akkor találkoznak, amikor a mikrobiológus unoka hazajön meg a vasúti mérnök, mert ráadásul ezek még csak nem is szociális munkások, mint a mi fiataljaink nagy részt, hanem bizony a reál szférában keresik a pénzüket. Hát ez nagyon inspirál.
0: Kedves hallgatók, most egy összeállítást hallgatnak a cigánykérdésről, amelyet június 8-án rögzítettünk a Palasz Páholy rendezvényén. Eddig az előadókat hallhatták, és most a felkért hozzászólókat fogjuk hallani.
2: Elsőként dr. Gergely Sándor következik, ő a Gyöngyösi Károly Róbert Főiskola Kutatás és Fejlesztés Központ igazgatója, aki a zöld energiáról fog beszélni. Ezután Pásztor Eszter gondolatait halljuk a Freskófaluról, a Szegények Bankjáról és a Mentorhálózatról.
3: Kidolgoztunk a Gyöngyösi Főiskolán egy részletes programot, ami azt tartalmazza, hogy ha telepítenénk 500 ezer hektár energetikai faültetvényt, rendesebb nevén energia erdőt, amit ugye 3-5 évenként le lehet aratni, és ezt eltüzelnénk vegyes hasznú kis erőművekben, amit legfeljebb 20 kilométeres körzetekből gyűjtenénk, és a kis erőmű mellé, amelyik áramot termelne, és a hulladék hővel, ugye a energetikusok cseles emberek, mert hulladékhőnek nevezik azt a 60-70%-ot, ami kijön az erőmű. Mert az áramot csak a 30 termel, vagy a 35. Tehát ott meg fóliás kertészetet létesítenénk. Számítások vannak természetesen igen sok, 5 perc alatt ebből szerencséjükre nem tudok semmit elmondani, de azért az benne van, hogy jelenleg 3000 hektár a fóliás kertészet Magyarországon, ha ezt megdupláznánk, ehhez elegendő van az 500 ezer hektár erdő, energiaerdő, akkor egy 150-160 ezer embernek lenne mondjuk az idők végezetéig munkája, azért, mert a világ egyre több zöldséget eszik, és egyre kevesebb zsírt, és egyre kevesebb cukrot. Hát, az aztán megint a tragédia része, hogy 1990 óta az állattenyésztésünk a felére, a zöldség, gyümölcs, az pedig a kétharmadára zsugorodott. Tehát ahelyett, hogy egy 500 milliós piac lehetőségeivel élnénk, ahelyett nem érünk vele. Nyilvánvaló, ahhoz, hogy ezt a mély szegénységben élőkkel meg lehessen oldani, ahhoz ki kell képezni a romákat vezetőnek. Nem úgy képzelem, hogy nem roma lesz a romák vezetője. Ki van zárva? Tehát ez nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy nem egy éves, nem fél éves, hanem mondjuk egy 20 éves program. Mert a nagy ügyekhez sok idő kell. De az is igaz persze, hogyha nem fogunk hozzá, akkor az idő végezetéig nem történik semmi.

0: Pásztor Eszter.
1: Van ki része az a létező legegyszerűbb, az az infrastruktúra létezik és működőképes. Ez a www.noba.hu, onnan lehet megjegyezni, hogy No Bank. Az egyik oldalon vannak azok, akik kölcsönt tudnak és akarnak adni, a másik oldalon azok, akik kölcsönt akarnak felvenni. Ennek két ága van, van a baráti kölcsön ág, ami a, mondjuk így a középosztálynak szól, és van a karitatív kölcsön ág, ami kifejezetten a szegények számára nyújt a hitelt. Ez akkor fog igazán működni, hogyha sikerül elfogadtatni az országgyűlésben egy minimális módosítását a hitelintézeti törvénynek, ami utána annyit jelent, hogy a PSZÁV felügyelete alatt álló közösségi portálon keresztül működő ilyen közösségi hitelezési portálon keresztül hitelt adó magánszemély is számíthasson fel kamatot. Mielőtt megkérdezik, itt az uzsora kizárva, eleve mert van kamatplafon, mert a hitel felvevő mondja meg, hogy mekkora az a kamat, amit ő fizetni tud, és kamatszor azért, mert a nemzetközi példák is azt mutatják, hogy itt egy kamat licit szokott kialakulni, és az illetőnél vállaltnál alacsonyabb a kamat. Általában a nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy a banki betéti kamatok fölött egy picivel és a hitelkamatok alatt jóval alakul ki végül is az a kamatszint, amin így hitelezni szoktak. De ez az egyszerű része, mert ez a banki rész. A sokkal fontosabb része az a mentori hálózat rész, ami arról szól, hogy tapasztalatok azt mutatják, hogy akkor szoktak sikerülni dolgok, hogyha az ember nem egyedül áll neki, hanem akkor, hogyha egy kisebb csoportban, közösségben próbál meg, és teljesen mindegy, hogy most egy valami kis vállalkozásba fogni, vagy nekiállni a szemetet összeszedni, vagy kerteket művelni, mindegy, ha egyedül vagyok, akkor nem megy. Legyen mentor, aki segíti a társaságot, legyenek egy csoportban. A mentornak a rendkívül sokrétű feladata van, azt hiszem, ebben most nem tudunk belemenni, mert nincs rá idő, de az a lényeg, hogy ők a mentoron keresztül nyújthatnak be hitelkérelmeket erre a közösségi portálra, és ez már működőképes lenne. Itt az államnak nagyon bele kéne szállni a dologba, a mi számításaink szerint, ha évente elköltene 50 milliárd forintot, akkor Magyarországon minden mélyszegénységben élő család mellett lenne olyan valaki, aki segít. Egy-egy mentor durván 15 családot tud a mi szisztémánk szerint. 15 család ezekben az esetekben azért az egy elég nagy szám, mert itt azért elég sok a 8-10 fős család, szóval itt sok emberről van szó, akiket neki gondozniuk kellene. Ebből jön így ez a szám. A másik téma a Bódvarenke Freskó falu című projekt. Örömmel jelenthetem, hogy az első freskó elkészült. A Bódvarenke egy gettófalu Aktelektől körülbelül 12 kilométerre. Egész faluban 4 olyan ember van, akinek 8 általánosnál magasabb az iskolai végzettsége. A bodvalenkeiek még a környéken is nagyon lenéltek, de ez, ha úgy tetszik, az underclass alatti legalja. Semmilyen esélyük nincsen, az egész faluban egy fél napot nyitva tartó boltocska üzemel, nincs iskola, nincs óvoda, nincs semmi. A falu valami olyan hihetetlenül szép fekvésű, hogy az embernek eláll a lélegzete. Ráadásul körbeveszi az ország egyik legszebb és legértékesebb lápja, ami az Aggteleki Nemzeti Parkhoz tartozik. Kitaláltuk, hogy azt kellene csinálni, hogy a faluban a házaknakra cigány festők vezetésével és tervei alapján freskókat készítünk. A honlapunkon, a botbalenker.eu, nem hú, hanem EU, ott láthatnak néhány tervet is. Természetesen itt is a freskó festés bizonyos szempontból ürügy. Ürügy arra, hogy tudjuk pénzt szerezni ahhoz, hogy rendbe tudjuk tenni a falut, meg tudjuk oldani a vízrendezést. Ezzel a faluban minden egyes embernek fogunk tudni munkát adni. Jelenleg 4 embernek van munkája. Az is csak olyan, hogy van, hogy nincs. Mindenféle kézműves mesterségeket fogunk csinálni, pólókat nyomtatunk, falakon lévő képekről, rokolyákat fogunk varni, kosarat fonni, vendéglőt építünk, kis kempinget csinálunk, és az integrációt úgy akarjuk megvalósítani Bódvalenkén, hogy nem az ottani lakosokat költöztetjük szét, hanem oda visszük a többségi társadalmat turisták formájában, akik remélhetőleg jó sok pénzt fognak ott hagyni, mert a turistának enni kell, inni kell, mondjuk pisilni is kell, az nagyon fontos, ami ott most elég nehezen megoldható, meg szeret mindenféle ajándéktárgyakat venni, és mindezek. Na most, tehát ezzel munkahelyet tudunk teremteni mindenkinek. De miközben nem csak munkahelyeket teremtünk, hanem egy hatalmas hozzáállásbeli változás is kell az egész faluban, mert kell tudni bánni a turistákkal, azaz itt megint bejön az, hogy vitakörtől a filmklubon keresztül apró táncán át foglalkozásokat, tevékenységeket tervezünk. Na, lényege az, hogy még alig kezdődött el a projekt, és a falu már is megváltozott. Amikor én először ott jártam, ott is ezek a tévéből jól ismert szeméthegyek, a gaz fölveri a kerteket, minden ilyesmi. Még csak az első kép készült el, még nem volt pénzünk mentort odavinni, meg szociális munkás, még csak úgy lejártunk beszélgetni, de ha most lemennek, nincs szemét. A kertek talán 2 kivételével meg vannak művelve. Más kérdés, hogy mi lesz belőle, mert nem nagyon értenek hozzá, illetve egy részük már igen, mások nagyon nem, de már megváltozott a falu, és még csak most kezdjük, és nagyon kell

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt
1: a Hobby Rádióban!
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Nem 250 millió vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint a villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Érdemes alaposan megnézni az elektronikusan kapott számláinkat, mert egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak a csalók. Most az MVM nevében kifizetetlen földgáz számlára hivatkozva pályáznak az adatainkra és a pénzükre. A csaló levél ráadásul külön felhívja a figyelmet az MVM nevével történő visszaélésekre. A szolgáltató azt kéri, hogy legyünk gyanakvóak és ne kattintsunk a levélben szereplő fizetési linkekre, ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat és ne utaljunk a megadott számlaszámra. Törli a Budapest és Dubaj között közlekedő járatait a Fly Dubai július végéig. A légitársaság operatív okokra hivatkozik, az érintett utasok pedig átfoglalást vagy visszatérítést kérhetnek. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus. Több légitársaság előre is jelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait, amelyek száma májusra meghaladta a 13 ezret. Világháborús óvóhely rejtőzik a budai hegyekben. Máig nem tisztázott a 12. kerületi ördögorom alatt található alagútrendszer eredete. A kutatók szerint valamikor 1944 előtt épülhetett magánóvóhelyként. A hely különlegessége, hogy járatainak jelentős része eredeti állapotában maradt fenn. A látogatók ma is láthatják a kézzel vájt folyosókat, az elágazó alagutakat és a tágasabb termeket, valamint betekintést nyerhetnek abba is, milyen körülmények között kerestek menedéket Budapest lakói a légi támadások idején. Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: 1, 2, 3, 4. Na, köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Minisztárszki és Hát Jazz Club. Ez most kőkemény jazz lesz, mert múltkor olyan kis ellazáztam a műsorokat. Nem mondom, hogy popzenés, de majdnem tánczenék mentek. Most néhány alkalommal, egy kicsit csak legyen keményebb, de bitangerős lesz, nagyon jó. Stanley Clark Trio with Hiromi és Lenny White. Jazz in the Garden című lemez, 2009-es Headsup International kiadvány, és szokásostól eltérő módon hátulról fogom elindítani a lemezt, ami elég érdekes dolog lesz. De mert mindig a lemez vége az ugye időn túli blokkba kerül, aztán vagy hallják, vagy nem. Most legyen az, hogy a lemez eleje kerül időtúli blokkba, aztán vagy hallja a hallgató, vagy nem. A Hiromi Uehara zongorista jelenségnek egy Chicora Hiromi Duo Spain videó szembe jötte az oka, hogy kerestem olyan lemezt, ahol Hiromit hallhatjuk, mert az van, hogy hát ez egy elképesztő jelenség a japán zongorista nő. Tehát az valami, az olyan szinten volt játékos társa Chicorának ezen a felvételen, hogy leestem a székről, 99-es videófelvételt láthattam. Az internetnek hála, de csak úgy jött szembe, de azt akartam, hogy legyen egy ilyen is. Na nézzük akkor ugye a közreműködő zenészeket, ugye Stanley Clark, ő a basszus, ugye, természetesen, hogy másképp. Lenny White ugye a dobos, közreműködik zongorán Hiromi. A Manhattan Studios-ban vették fel Los Angelesben, Kaliforniában, ez Chicora örökség lehet. Csak mert igen, tehát én ezt gondolom, a Manhattan az egy legendás lemeze Chicorának. Részben az ártott át a sötét oldalra. Nagyon kis túlzással, ez nem igaz, csak hogy jól hangzott ez a mondat. Most így neveket többet nem tudok mondani. Na nézzük akkor a hátról a felvételeket. Az utolsó öt felvételt konferálom föl. Az Under the Bridge, ugye ez egy ismert rockzenei melódia. Anthony Kiedis, Chad Smith, John Frusciante és Michel Balzaria szerző négyes. Igen, négy név. Utána jön a Brain Training, Hiromi Uehara a szerző, ugye a Solar követi ezt, ez már a lemez 10-es felvétele, 12-ből indultunk, tehát a 10-esnél tartunk, ez Miles Davis szerzemény. A Global Trick lesz Hiromi Uehara és Stanley Clark közös szerzeménye a 9-es felvétel, majd pedig a 8-asig jutunk el, ez egy Stanley Clark szerzemény, ez a Bass Folk Song numero 5 and 6, és ezután jön a műsornak a felezőpontja nagyjából, aztán innen a folytatás tovább, induljanak a felvételek.
6: A Starsky és Hutch, ez mi a görcs? Ez...
7: Nincs ott a néve.
6: Mi? Tudom én, de nem tudom, mi a fene ennek a neve. Add már ide azt a másik papírt, amit már túl vagyunk. Nem tudom a nevét, de a Starsky és Hutch klub, vagy mi az ottan. Itt van-e? Ó, volt fönt a tetején.
7: Nem ez volt.
6: Ez. Nem az volt. A legelső papírt ad ide.
7: Leírom a Starsky és Hutch Jazz Clubot neked újra.
6: Starsky és Hutch Jazz Club, így?
7: Igen, Starsky és Hutch Jazz Club.
6: Na, ezt felejtettem el, jó.
8: Az elhangzók bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.

0: következő bejátszásban 2010. május 16-17-ei gyártási napomra emlékezek.
1: Ennek szív a kedves hallgató arra a pár napra, amíg víz alá került a fél ország. Május 16-17. Ezt a műsort akkor készítettem, hála Istennek dombtetőn vagyunk. Kicsit fúj a szél ma este is.

0: Az egyensúly olyan a gravitációnak, mint amikor neked viszket a hálójáratod, amit nem tudsz megvakarni. Balance is such to gravity as irritating. What you cannot stretch is to you.
1: Hobby rádió!
2: Csak egy maradhat!
3: Itt kedvenc rádió műsorotok a Miniszterszki és Hot Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Egy Hiromi Uehara és egy Csikkore a zongora duót láttam egy Spain átiratott két zongoristával, és ezért gondoltam, hogy olyan zenét akarok most hallani, ahol Hiromit is halljuk. Ez a Stanley Clark Trio with Hiromi and Lenny White Jazz in a Garden című lemezen, a Heads Up International-nek 2009-ben jelent meg a produkció, és szokásunktól eltérő módon a lemez végéről indultunk el előre irányba. Így jutottunk el a 8-as felvételig, tehát 12-től a 8-ig, ez ugye 5 felvételt jelent, és újabb 5 fog következni, hogy ezt a utolsó két felvétel a lemez első és második felvételi időn túli blokkba kerüljön majd. Az izotóp Joe Henderson szerzemények fog jönni mindjárt, a Someday My Prince Will Come, Frank Churchill és Larry Morey szerző páros a 6-os felvétel. Ezután jön a Three Wrong Notes, a Stanley Clark a szerző, majd pedig a 4-es, a Take the Car Train, Duke Ellington szerzeményről van szó. Aztán a Sicilian Blue, Hiromi Uehara szerzemény a 3-as, ekkor följövök búcsúzkodni, hogy aztán egy tradicionális dalam és egy Stanley Clark szerzemény kövesse ezt, a Sakura Sakura, a tradicionális ugye a dallam, ez az első időn túli zenénk, majd pedig a Paradigm Shift, az Election Day 2008 Stanley Clark szerzemény pedig abszolút full időn túli zene. Induljon akkor most az említett 5 felvétel.

0: Elindult.
1: Megy.
0: Aha.
1: A fiúk hét...
0: Sokkal közelebb oda.
1: Ide.
0: Nézzem, hogy
1: a fiúk hétvégén...
0: Újra.
1: A fiúk hétvégén... Jó?
0: A te a gyertyát, nálad, hogy uh-huh. hangzod a figyel.
1: Égetik a gyertyát.
0: Egy picit, egy kis szentet tartsatok, mindig vagy, hogy az én utolsó hangzomba már belekezdesz, tehát, mind, tehát nincs csönd előtte.
1: De akkor ne beszélj annyit. A fiúk hétvégén égetik a gyertyát. Hát, meg ez volt.
0: Majd valahogy összevágom.
2: Megint elrontották, mindegy, nem hiszem el.

0: Vegyük észre, hogy minden egyes nyugvópont, melynek abszolút értéke megegyezik az előző méréseknél tapasztalt értékkel, addig nem tekinthető véglegesnek,
1: míg a két érték abszolút értéke meg nem egyezik. Abszolút értékben meg nem egyezik.

0: be vagy adva.
1: Itt a kedvenc rádióműsorotok, a Minisztárszki és Hot Jazz Club, egy eléggé vad jazz-t hallgat... Ha egy eléggé vad jazz-t bemutató műsort hallotok. Az elmúlt két adásban popzenés voltam, egy picit megföllazítottam a feszültséget. Most egy kicsit szerettem volna abból a irányból is adni zenét, hogy azért a matematikai átlagban kiér egy ilyen jazz műsor jelleg. Bocsánat. Szóval a Stanley Clark Trio with Hiromi and Lenny White Jazz in the Garden lemezét hallgatjuk, majd a Heads Up International 2009-ben jelent meg, és annak ugye hátulról előre fel a haladva eljutottunk egészen a harmadik felvételéig. Ez a műsor utolsó felvétel, ez a Sicilian Blue, Hiromi Uehara a szerzője, és akkor most két időtúli zenét fogok felkonferálni, melyek a technika sorsára vannak bízva, lesz, ahol azonnal lekeverik a műsor búcsúdán, lesz, ahol még belekezdenek, és lesz, akkor pedig akár végig is adják, függetlenül attól, hogy átlógunk a túloldalra. A Sakura Sakura tradicionális dallal fog jönni elsőként, utána pedig... és ezt követi a Paradigm Shift, ami a Election Day 2008 címet viseli, és ez egy Stanley Clark szerzemény. És akkor hát most ezzel megköszönöm a kedves rádiólogatok figyelmét, bízom benne, mindenki nagyon jól szórakozott, ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3W.

0: www.zsuffa.jazz.hu, és ezt idegenjelben hallgatóink kedvéért most így is elmondom, www.zsuffa.jazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
3: Fabi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Csak nem 250 millió vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni, kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat. Mostantól Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigeteki köztársaság állampolgárai nem jöhetnek dolgozni Magyarországra. Egyebek mellett erről is döntött a kormány. A további határozatok szerint a kormány azonnal megkezdi a koronavírus járvány idején 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és döntött arról is, hogy nyilvánosságra hozzák a Budapest-Belgrád vasúton a magyar szakaszának beruházásával összefüggő dokumentumokat. Elkészülhetnek Budapesten a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei. Karácsony Gergely főpolgármester szerint gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon a főváros egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabói Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Nem hallhatjuk majd a vuvuzela monoton zümmögő hangját az idei foci VB-n, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kitiltotta a dél-afrikai kürtöt a stadionokból. A FIFA biztostament kitiltotta a sípokat, a légkürtöket és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is a torna mind a 16 helyszínéről. Tilos továbbá a mesztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
4: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, és amit meghallgattunk ebben az adásban, az a Santa Diver Morning Air című lemeze 2023-ból. A Santa Diver egy magyarázatot igénylő zenekar név, hát ugye először is mi ez a Búvár Mikulás? És hát ez Kézdi Luca nevéhez köthető, a sztori Japánban találkozott a Búvár Mikulás jelenséggel. Ami azt mutatja, hogy már eleve a Mikulás mint olyan, az európai, euróatlanti izgalmasságával és tulajdonképpen varázsával vékonynak tűnt a japánok számára, ezért búvár Mikulásokat szoktak alkalmazni, akik a áruházak, vagy mit tudom, bevásárlóközpontokban búvárkodik egy Mikulás, és akkor ezt nézik, és gyerekek örülnek, és integetnek neki. Tehát ez egy szakma úgy tűnik Japánban. Egy ügyes búvár megfelelő jelmezben el tudja vállalni a Santa Diver ugye munkát, állást, és akkor ez kiszámlázza, és akkor ott búvárkodik, amíg a palackban ugye a levegő biztosítja számára az üzemidőt. De lépjünk is tovább innen azonnal, hiszen a Morning Air már oda, abba a világba vezet bennünket, ami ugye Kézdi Lucának Hát a sokszínűséget is mutatja. Hát először is Kézdél utca olyan a helyeken kocog, meg fut, meg mozog a mozgása mindene szerintem, hogy bőven van neki ugye empirikus tapasztalata arról, hogy milyen hajnalban kimenni a párás vizes fűbe szaladgálni, futni, edzeni, meg ilyesnek. Azon kívül zseniálisan fest, tehát komoly kiállításai vannak. Egyébként pedig úgy hegedül, mint egy félisten, és közben nekem egy interjúban azt mondta, hogy fa hangja van a hangszerének, meg kell jelzem, hogy a hegedű fából van, tehát hogyha fa hangónak érzi, akkor minden, de minden rendben van. Na nézzük, akkor kicsit ugorjuk tovább, a zenekar tagokat nem mondtam el. A triónak három muzsikusa, hol van? Kézdél utca, ugye a hegedűs, nagy rész szerintem ő a zeneszerző, Szesztai Dávid basszusgitári multi-instrumentalista és zeneszerző, tehát ő zeneszerző, és a 15-ben Szegő Dávid, 2015-ben Szegő Dávid dobos csatlakozott a formációhoz, és ők hárman alkotják ezt a zenekart. Elképesztő sorozatban lépnek föl itt-ott, amott, és még abottabb, külföldön, Magyarországon, fesztiválokon, mindenfele. Egyébként egy ilyen pszichedelikus zenét játszó zenekar nem csak jazz fesztiválon lép föl, hanem bárhol, hihetetlen hangulata van a produkciójuknak. A technikát is vastagon használják, tehát itt a looperek meg hasonlók minden jelen van, amit akarnak, vagy amit akart elképzelhetek, kedves rádióhallgatók. Három felvételt konferálok fel, egy kicsit hamarabb lesz a műsorfelező pontja, mert a negyedik felvétel olyan hosszú, hogy elmenne a francba a műsorfelező pontja, ezért a Morninger, a címadó felvétel fog jönni, ezt nem mondtam el, vagy 2023-as kiadványról van szó, Morninger lemez címe, a kiadó pedig a Kipt A Live Records, de egyébként ezt máshol másképp láttam, tehát a Morias Recordsot írja a santadiver.eu diszkografi menüpontban. Kövessük akkor ezt helyesnek, jó? A Morias Recordsot. És akkor a Morninger a címadó felvétel fog jönni, ezután a Klaus Tudovics lesz, utána a Message a hármas. Ezután jön a műsorfelező pontja. Induljon a Santa Diver 2023-as Morninger című lemeze, annak első három felvétele.

Puffa Péter. Zsuffa Péter, aki a gátlástalan népszerűség hajhászás közben lábbal tiporja a jazzt.

0: Péter
1: Salamon.
0: Salamon.
1: Verselemzés.
0: Verselemzés.
1: Humáns a Nárosdi Antal. Mire gondolhatott a költő?
0: Költő.
1: Mikor letette lelkünket feltöltő mázsástól
0: egy alapra.
1: Emlékként helyezvén biztos alapra. Sorodok fogják közre az ideát.
0: Mit csak homályban látunk ide át. Az ingyenső partról figyelve nyaldos csak hullájminak jelve.
1: Íz a
0: víz,
1: nem tabula a ráza.
0: Nem tabula a ráza.
1: Egész valónkat
0: szívült felrázza.
1: Arra
0: gondolunk-e, mint
1: ő? Tekintete
0: megmegintő.
1: Egy biztos.
0: Valami jót.
1: Szándék a gyémánt,
0: szókkal takart.
1: Megtörik a fény ezernyi oldalán.
0: Elérünk-e hozzá a szárnyaló dallamát.
2: Hát csönd van. Most akkor megszólaltok, vagy játszunk még zenét, vagy mi legyen? Várjál, figyelj, vége van. Ti vagytok.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögé Zsuffa Péter, és két felvételrel megyünk tovább a Santa Diver formáció Morninger című lemezén. A Home és a Little Stafford lesznek a két felvétel. Ez egy ilyen 20 percnyi zenét biztosít, és utána pedig a kivezető szakaszban egyetlen egy felvétel marad időn túli zenének, ez a Between Earth and Stars. Na, addig jussunk el. Ugye a trió tagjai Kézdi utca hegedűs mellett a multi instrumentalista Szesztai Dávid Mátyás hallható, és Szegő Dávid a dobos. A két felvétel jön, igen, és de igen, akkor induljunk a felvételek, innen folytatjuk.

0: Molnár, Péter, Salamon.
1: Péter,
0: ellentétek. Salamon,
1: ellentétek. Szerelem nélkül,
0: nincsen szakítás.
1: Rossz nélkül nincsen semmi jó.
0: Fény nélkül nincsen vakítás.
1: Csend nélkül nincsen ordító. Öröm és bánat.
0: Gyakori vendégek.
1: Nevetés, sírás.
0: Örökös kellékek.
1: Lent, bent, kint, csupa ellentét.
0: Együtt él egészség és betegség.
1: Tűz és víz.
0: Éjjel köztük bölcsen. Ne fulladj.
1: S magad meg ne égesd.
0: Néha hegyen vagy, máskor völgyben. Egyszerre nem lehetsz vidám és mérges.
1: Talán a legnagyobb őstény,
0: hogy nincs külön hím és nőstény. Martassák egymást, majd becézik. Pénzüket mind egyformán megérik.
2: Az elhangzott bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.

0: Hi, this is Nils Landgren.
1: Hello, this is Gary Willis.
2: Hi, this is Joey DeFrancesco.
3: This is Benjamin Harmer from New Cold Collective.
4: This is Bob Franceschini.
5: This is Dennis Chambers.
6: Hello, this is Chick Corea.
7: Hello, this is Frank Gambale, guitarist.
8: Hi, I'm Kevin Mahogany.
9: Hello, I'm Paco Seri.
10: Hey, I'm Richard Bonilla.
11: Hey, this is Joey Calderazzo.
12: Hi, everybody, this is Candy Dover from Holland, and I'm here with Peter Suva from the Jazz Club. Stay tuned, don't touch the dial.
13: Desi Fanado.
14: Ma este nézz rádiót. A tévéképernyők vibrálása, gyakori fényerő változása érzékszerveinket, központi idegrendszerünket megterhelheti. Ezzel szemben a rádiókészülék kellemes megvilágításban, esetleg gyertyafénynél, megnyugtató, állandó látványt nyújt. A rádiókészülékkel könnyen utazhatunk a képzeletünk segítségével egzotikus tájakra, játszva ismerhetjük meg a világ különleges dolgait. Csak be kell állítanod az íróasztali lámpát, esetleg a gyertyákat, a többi a mi dolgunk.
15: Itt a Zsufa Péter Jazz Club mikrofon meg a Zsufa Péter és a Santo Diver formáció, Búvár Mikulás zenekar, Mooninger című lemezét hallgattuk meg, halljuk még most mögöttem, és gyakorlatilag a lemez 6 felvételéből ugye 5-öt tudtunk úgy helyel közzel így meghallgatni. A 6., ami jönni fog, az már tényleg a lekeverési zónába kerül a műsor végén, azt már a technika le fogja keverni. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy Santo Diver lemezeket venni ma nem nehéz, sőt, legálisan letölteni sem nehéz, egyszerűen azt kell mondanom, hogy könnyű dolog ilyet csinálni. Bárkinek, akinek bejött a zene, és szeretné ezt a zenét máskor is hallgatni, nem csak ebben a rádióműsorban, és nem csak ezen a egy héten, mikor ez itt szólt, akkor ezt tegye meg, hogy utána vagy a dolgoknak. Egyébként szerintem a Santo Diver a Facebookon is ott van, egyébként Kézdi Lucát megtalálják a Facebookon, neki is lehet írni, egy tündér aranyos, nagyon kedves és egészen fantasztikus kvalitásokkal rendelkező. Mondom azt, hogy több szempontból is jelentős művészről van szó. Tehát képzőművészeti vonatkozásai is fantasztikusak Kézdi Lucának. Ezzel a szerkesztőműsor vezető Zsuffa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét, találkozunk a jövő héten. Ja igen, ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3w.zsuffajazz.hu, amit idegen nyelvű hallgatóink kedvéért most így is elmondok, www.zsuffajazz.hu. Viszont hallásra, sziasztok!
16: Hobby Rádió!
17: Hallottál már erről a rádióról?
18: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
19: Hobby Rádió, a hangadó.
16: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
20: Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból, folytatódik a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, írja a Magyar Hang. Pontos időpont nincs, mikor kerülhet sor erre. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával, a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a gyermekotthonokban szakértelem, szakemberek kellenek és nem rendőrök. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelt el tavaly decemberben, mert Kátai Németh Vilmos szerint képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kiderült, mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. Mintegy 700 millió forintos párttámogatás jut a Tiszának a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján, míg a Fidesz több mint 500 000 000 forinttal számolhat. A Magyar Közlönyben megjelent, hogy mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. A Mi Hazánk mozgalomnak 157 millió, a Keresztény Demokrata Néppártnak 92 millió forint támogatás jár. Idén már 2 14 év alatti gyerek halt meg elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kómában fekszik egy budapesti kórházban. Egyikük sem viselt védőfelszerelést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek azt mondta, a szabályozásra már nem lehet várni, a teljes betiltást viszont túlzásnak tartja. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyerekeket érintő elrolleres balesetek száma, a traumatológusok pedig olyan szörnyűségeket látnak, amit eddig soha. Egyelőre marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, hiába esett több eső az elmúlt napokban. Egyedül Vas és Zala megyében oldják fel a korlátozást, így az ország többi részén tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsőjükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőjenek és élvezzék a szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a Kacaj Birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti!
5: Újra itt vagyunk a stúdióban, rádió, hallgatás, beleegyezés, ez a mi mottónk, ezért nagyon szépen köszönjük a közönségnek, hogy ilyen nagy példányszámban jelen van.
6: Igen, első mai műsor számunk a Hókusz
8: Pókusz.
6: Fókusz.
8: Fókusz,
6: kókusz.
5: Egy kis kocka, lapocka. A mai Hókusz Pókusz különleges, mert felfedezésre kerül, hogy ki is az a fingó ember. Az első műsor számunk egy nagyon különleges dologról fog szólni. El András, vagy hogy a barátai nevezik, El Bandi. Különleges képességei miatt nagy csodálatnak örvend falujában, Tunyogkökörcsínben. A falu lakói mind nagyon szeretik, becsületes, jóra való embernek ismerik, csak egy dolgot furcsának benne, hogy már egy jó éve nem eszik semmit. Ami mindösszesen magához vesz, a napfény energiája, meg egy kis bioenergia. Na is persze, a szagok.
11: A szagok azok nagyon fontosak, mert különböző energiatartományba esnek. A jó napon van, megetek 20 szagot is, de nagyon kell figyelnem.
5: Itt vagyunk a helyi kocsmában. Pici, a kocsma vezetője.
21: Jó napot kívánok!
5: Jó napot!
21: Miben segítetek?
5: A Tunyogi Szabolcsról, illetve El Andrásról szeretnék kérdezni.
21: A Szabika meg a Bandika?
5: Igen.
21: Jaj, a két kedvenc. Hát figyelj, én, de hát én már 25 éve üzöm itt az ipart, mármint azóta vagyok kocsmáros, hát a Bandika.
5: Igaz, hogy nem eszik semmit?
21: Hát az nem.
5: És inni már szokott?
21: Mint, hogy igaz, hogy
5: magánál
21: nem
5: magánál szokott inni, szóval?
21: Hát persze.
5: Betél, bebetél?
21: Bebetél. Na hát, most képzelje el, én majd leestem a pútról, tehát gyűnoda, azt mondja nekem, hogy
5: picit nyugodtan.
21: Tehát az nekem mondja, hogy pici, lepicizik, na hát pici. A kiskora óta, pici kora óta ismerem. És akkor mondja nekem, hogy te pici, adjam egy feles porrat. Na, mondom, hogy.
5: Oh.
21: És mit töltsek bele? Azt mondja nekem, hogy semmit, mert energia van benne. Hát az sem kocsma energia, hát az kocsma power, path power van, gör power is van, meg minden.
5: Aztán, hogy elemeket is evett.
21: Az is energizer elemet teszik, az a kölyök.
5: Egész
21: energiát, azt egész nap dobol, meg ott megy a nyuszika a verseny, ez mindig ő győz.
5: Keverte a különböző energiákat, napfényenergiát, bioenergiát.
21: Hát fogta a múltkor, lehúzott egy feles napenergiát.
5: Aztán meg...
21: Utána meg... Egy kólás boros pohárba is megivott 2 deci energiát. Igen, görpowert ivattam múltkor a lelkem. Hát, de szeretjük itt a falukban, nagyon híres lesz itt, a mi falunknak megszerzi a hírnevet.
5: Itt egy másik ember.
22: Jó napot kívánok! Én láttam, hogy a helyi jófalati teremben álszakállal egy egész menüt elfogyasztott. Ráadásul a szippantyús elbeszéléséből tudom, hogy ki ő nem csak hogy evett, de még miket, és mennyit. Egyébként még egy elefánt sem eszik. Már pedig én tudom, hiszen elefántokat tanítok beszélni egy óvodában.
5: Hogy mennyit ér egy videójáték, azt sok minden meghatározhatja, de hogy mennyit veszítettünk rajta, azt be tudjuk önöknek mutatni. Harsány Kikeletiben 8. alkalommal rendezik meg a mezei videójáték bajnokságot, baromságot. Nos, ez alkalommal különleges méréseket is végeztek. Megfigyelés eredményeképpen Pistike agyát megvizsgálták a játék előtt, illetve a játék után. És megdöbbenve tapasztalták, hogy az IQ-ja 15-20%-kal csökkent.
21: József, 2 éve hajléktalan.
22: Ez vagyok.
21: Az a különleges képessége, hogy egy ütőhelyében lobogó tűzé tud változni.
22: Hozzá.
21: Ráadásul nem is pörkölődik oda. József, ezt hogyan csinálja?
22: Csak erősen koncentrálok.
21: Ráadásul ebben az állapotában agyátvitellel társalogni tud a láthatatlan UFO-kkal. Igaz ez, József?
22: Igen.
21: József állítása szerint már 500 000 éve itt vannak és figyelnek bennünket, és jó szándékkal érkeztek. Vajon miért, József?
22: Nem tudom, itt vannak 500 000 éve, azt mondják, hogy békés szándékkal jöttek, és nem akarnak senkit sem bántani. Csak egy kis szeretetet szeretnének. Köszönöm. Mint mindenki. Elnézést.
21: Semmi baj. Egy család némasági fogadalmat fogadott. Ez eddig nem is lenne különös, de az
22: de
21: oka...
22: De hogy miért?
21: Mivel 19 éves lányukat, Melindát megbüntették a villamoson, aki hamisított villamos jeggyel utazott, a család addig néma marad, amíg kártérítést nem kapnak a vállalattól. Velük készítettünk riportot.
22: Elnézést, mióta folytatja a némasági fogadalmat?
21: Hát, több mint 2 hete.
22: Csak azért, mert Melindát megbüntették, és ezért most.
21: Igen.
22: Ez annyira nagyon komoly sok, vagy mi? Most ezzel mit akar elérni? Azt akar, hogy a világ felfigyeljen magáról?
21: Igen.
22: Példát akarsz tatuálni?
21: Igen.
22: De hát most megszólalt, úristen.
21: Nem igaz. Nem.
22: De hát most mondta
21: de
22: a válaszokat.
21: Nem, én csak azt mondtam, hogy igen, meg
22: de
21: nem.
22: De fel is vették itt a mikrofonnál.
21: A francba.
22: És ahogy megígértük, felfedhetjük. Most ez alkalommal. Ki a fingó ember? Ja, én vagyok az a konferenci. Csak vicceltem persze. De hát akkor ki lehet az?
21: Szerintem a házmesterem.
22: Szerintem az osztályfőnöke.
21: Szerintem én... Ja, elnézést. Egy mondatot sem púzok, tudok elmondani nélkül.
2: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobbi Rádió.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Kamu reklám.
1: A mozdonyon azért van két ember, mert ott akkora zaj, hogy egy ember el sem tudná viselni.
0: Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Mi a túlságosan szokványosnak találtuk, hogy vendégeket hívjunk meg, és mi magunk meg soha nem vagyunk vendégségben, ellátogattunk egy Szevasztok hallgató családhoz, és beköltöztünk hozzájuk egyetlen egy hétre.
3: Igen, kit keresnek?
2: Kezicsókolom, mi?
3: Hát ez a hang olyan ismerős, de izgalmas. Már hallottam valahol. Csak nem.
2: Csókolom.
3: Piska! Itt vannak a Szevasztok műsorvezetői. Elnézést, csak ilyen pongyolába vagyok itt. Piska! Gyere már, fene a fejedet! Vedd le azt a koszos garbót! Gyere már! Tudják, a férjem fizikai melós. Nagyon sok munkát végez, izzadt, büdös, koszos XBO-val szoktam mosni a ruháját.
2: Hát ez nem az a műsor.
3: Elnézést. Pista, gyere már, Gézukám, ugor le az üvegpesgőjét, gyorsan! Gyertek már! Vagy szolgálatban vannak? Ezt már veszik? Jaj, hogy szólíthatom önöket nagy méltóságú uraságnak?
2: Hát csak nyugodtan tegezzel bennünket, asszonyom.
3: Jaj, tudják, nem minden nap van nálunk ilyen vendég? Legutoljára a Szippantó Társaságnak a vezérigazgatója volt a legnagyobb személy, aki nálunk volt. Tudják, nagyon ezt elmondom, mert pereskedtünk velük, az történt, hogy véletlenül szemetesnek nézték a házunkat, és belentették az összes szippantani, tudják, büdös meg minden. Na mindegy, sikerült kitisztítanunk. Na, tessék, üljetek le a kanapéra. Ja, de ne üljetek a kanapéra, még azért tudjátok, még azért nem sikerült teljesen kitisztítani.
2: Jó, köszönjük szépen.
3: Elsősek egy kis palacsint?
2: Nem, te ne tessék fáradni tényleg igazán, mi csak azért jöttünk, hogy egy átlagos Szevasztok hallgató családot megismertessünk. Csináljuk mindent természetesen, mintha itt se lennénk. Mi majd a vér valóságot, a nyers valóságot akarjuk felvenni a mikrofonnal. Mintha itt se lennénk. Mi beköltözünk egy hétről önökhöz, hogy mindenbe bepillantást nyerhessünk, jó?
3: Persze, hisz az a szakmájuk. Vagy mi? Szólok a többieknek. Gyertek, kész az ebéd!
4: Köszönjük, hogy megint finom ebéddel kényezteted az ízlelő bingóinkat, te, drága asszony, ki a világra hoztál, anyám.
5: Géza, fiam, mi újság van az iskolába?
2: Mi lenne?
5: Géza, válaszolja párnak rendesen.
2: Apa, én már dolgozok is, családom van is, gyermekeim. Miből gondoltad, hogy iskolába járok?
5: Ja, igaz is. Az a vörös. Mindig úgy összekeverlek titeket. Te vagy a focista, mi?
2: Nem, az az ica. Én szövőszakörbe járok 2 éve.
5: Igaz is.
6: Kik ezek a rossz arcú fiatalok? És mit akarnak itt? Rohadt spekulánsok, el akarják vinni a házat a fejem fölül, robot ingatlan ügynökök.
3: Nem, nagypapa. Ők jó emberek, ők a Szevasztokot vezetik.
6: És ellenőrizted a zsebiket? Lehet, hogy egyves a kezük. Megvan még a rés a sobor a tévé tetejéről, ha?
3: Ugyan, nagypapa?
6: Csendőrt ide, csendőrt! Vigyázzon, aki harcoltam a második világháborodottan.
3: Nagypapa, nyugodjon meg, mert nem veszek új elemet a pacemakerébe.
6: Na jó, add már.
2: És most mit csinál?
7: Éppen vécézek, kimennek érem.
2: Sajnálom, az zavarok, de mindenről felvételt kell készítenünk. Elárulná, hogy most mit csinál éppen? Szóra-szóra mondja el, és mi rögzítjük.
5: Jó, most lehúzom a sliccemet.
2: Persze, a jobb lenne a szemléletesi kedvéért kicsit közelebb hajolna, hogy a mikrofonba fel tudjuk venni az ominózus mozdulatsort.
5: Persze.
2: Igen, slitz. És most?
5: Hát, én most...
2: Na, miért van zavarban? Miért keres a szavakat? Hát... Felejtsen el minden gátlást! Végül is mi egy nagy család vagyunk, vagy nem? Itt jegyezném meg, hogy Pista elállt korábbi szándékától, és az elkövetkező héten nem tett hasonló kísérletet, akárcsak a család többi tagja, akik abba hagyták tisztálkodási, illetve higiéniai cselekvés soraikat.
3: Miért kell, hogy a földön aludjak a saját házamba, asszony? Elvárnád, hogy ők aludjanak a földön? Hogy lehetsz ilyen önző, Pista?
7: Jó, de mikor mennek már el?
3: Pista, fordulj a fal felé! Félek a póktól!
2: Miért fél a póktól? Ez valami rossz gyermekkori emléket stimulál az agyában?
3: Ez már mindennek a teteje! Mégis, mit keresnek az ágyamban?
2: Én is itt vagyok!
3: Maga meg a pizsomámból kotrodjon ki ide gyorsan! Mégis hányan vannak?
2: Természetesen az egész stáb.
3: Az a néger kisfiú miért rágja a körmét a sarokban? Nem tud aludni? Egyáltalán ki vagyok?
2: Beszélt már erről valakivel?
3: Igen, és teljesen normálisnak talált.
2: El szeretnénk állalulni, hogy ezután Pista felesége ösztönzésére jól nevelt polgármúgyára visszafekült aludni, és hangját sem lehetett hallani. Egészen egy hétig. Evégy a nagypapát, aki nagyon aktívvá vált a figyelő mikrofonok seregétől, oly sok régi világháborús sztorival hozakodott elő, hogy nem is bírtuk hallgatni, ezért a jól bevált Pavlos Schwarz behatást végeztük el a nagypapa agyán, magyarán eltávolítottuk a beszédközpontot. De mivel Gabi csak önkéntes agysebész, nem ért hozzá olyan jól, mint a keverés. Ez véletlenül túl jó munkát végzett, nem csak hogy az agy beszédközpontját, de az agyat is kimetszette. Munka végezte befordítottuk a sorok felé, és azt mondtuk, hogy nagyon kifáradt a mesélésben. Eltávozásunkig nem szólalt meg egyszer sem.
8: Hobbirádió.hu
9: A rádiót!

0: Kamu reklám.
1: Toszkvánában. A gyümölcsösben, na, hülye vagyok. A gyümölcsösben, Kvanti, ha milyen hamar, hát hülye vagyok. A gyümölcsösben, Kvanti, mosolygó...
2: Hasolygó, persze, mosolygó, mosolygó, hamvas.
0: Kamu reklámot hallottak. Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Nem tudom, hogy azt tudták-e, hogy ma milyen évfordulókat ünneplünk, mert hogy a mai nap történt.
2: Például idő előtt 257.014-ben, augusztus 1-én szintén, egy neander völgyi kisember Kovács Tíz volt, mamut puccoló és anyagmozgató betanított munkás és barátja. Ugye bemutatkozott
1: Szabó Ruprecht.
2: Ilyen varázsló és szellemi domár közös nyilatkozatot tettek, amelyben ezek a szavak voltak olvashatók, hogy legyen béke már. Két nappal később egy felbőszített kartfogó tigris felmetszette a hasfalukat és megette főbb szerveiket. Utolsó szavuk ez volt.
3: Szevasztok, Baró!
1: Ami még nagyon érdekes ennek kapcsán, hogy idő előtt 45-ben is történt ám valami, például. Idő előtt 45-ben egy ügyes római diák detektoros téridő rádiót fabrikált, édesapja azonban együgyű parasztember lévén nem eszmélve rá e korszakalkotó műszer jelentőségére még aznap este a disznókkal megetette. Két nappal később pedig ugyanaz a kartfogott tigris, aki a neandervölgyi két békeharcos halálát okozta, kiszabadult svájci társa kis állatkereskedéséből, ahol hibernálba tartósították, és a kisfiút és édesapját is alsfalukon bírta rá a jobb világra. A disznóknak semmi bajuk sem esett, de a halott toron disznópörköltet készítettek angol péppel.
2: De Gyula, tudod mi az mi elvünk? Annyit adunk a világra, mint a
1: katyám madzagjára.
2: Nullában pedig Mária rugást érzett a hasa tájékán, mivel Jocó gyomorszányra rúgta egy családi pellekedés során. A persze természetesen nem természetszerűleg nem a szent családról van ide szó, hanem egy falujuk beli, a büdös szájú Marikaként és a fingós Jucóként emlegetett házaspárról van
1: szó. A fingó ember.
2: De akikhez a mi kedves barátunk a fingó ember egészen vissza tudja vezetni a családfáját. Marika azon a napon a naplójába ezt jegyezte fel. Megint itt volt álmomban a kartfogó tigris, aki egy egész neander völgyi béke hadtestet felemésztett. Egyre közelebb jött, aztán meg eltűnt a messziségben. Jocó megint olyan fingott, hogy egészen garnitúrát ki kellett dobni. Miért nem lehet olyan jó férjem, mint a szomszéd Máriának? Neke a férje egy szent. Kis megszületett gyermek, Zolika, aki olyan feladatokat

0: megalkotott a Szent Német Romlott Birodalomból, a Magyar Királyság türeltén kerestek politikai menedékjogot.
1: És megkapták? Azt hát nem, nem neki tudom. Leszámozott a Mártin Szász, ugye Szász, Mártin, Márton, Mártin.
0: Hát igen, ugye az értelmiségi vér nem válik vízzé, ahogy ezt a nagyon híres mondás mondja. De hát annyit adok én a világra, mint a katyám madzagjára.
1: 1413-ban pedig Hervója, boszniai bajár, megfosztatott méltóságaitól.
0: Milyen különleges évfordul, viszont 1952 hallgatóinkat megkérjük, hogy telefonáljanak, hogyha ezt tudják. Igen, nem érkezett sajnos hívás, akkor mondom én, Rákosi Mátyás elvtárs, pajtása, magyar nép lángszerű tanítómestere és bölcsvezére, Sztálin elvtárs legjobb magyar tanítványa, igen, böffenteni méltóztatott.
1: 1960 viszont Kolompára Polónia holdra szállt a kis retyerutyájával. Szóval azért az is valami.
0: A Szevasztok című műsor újabb tízezres tömeget vonz a rádió képernyői elé.
2: Hobbi rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hubbi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, ne, hogy ki
3: Omega. Led Zeppelin.

0: és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdély Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Most az álmos könyvünkből olvasunk fel, hogy a mai napra miket vonatkozhatunk. Aki például a mai éjszaka alkalmával 10-es karikán átrepülő piros fülű denevért látott, az tudja, hogy homoszexuális. Aki viszont álmában egy peronoszpóra gomba csókját érezte meg, nem várt vendég érkezik hozzá, vagy atombomba támadás éri a faluját. A harmadik esetőség, Gyula, az, hogy...
3: Hát, hogy Freddy Krügerrel álmodtam, sajnos ők már halottak. Engem viszont azt hiszem, hogy megrázott az áram álmomban.
2: Álmodban? Azért van ilyen jó kedvem most, csak mint hogyha árammal csapdasz. Csiha, jó kedvünk van, amúgy
3: álmodban. Nem tudtam megmagyarázni magamnak, hogy ez meg mit jelent.
2: Próbáltam itt fejlegetni a néző, rádió hallgató nézőknek, akik a rádió képernyő előtt ugyebár ott ülnek, és hát... Azt hiszem azért most szétrúghatjuk most egy darabig a szerkesztésének a falait, meg a berendezéseket. Menjünk is most, ne is várjunk, mert most minek várnánk.
3: Meg lesz
2: most
3: ilyen pár... meglepi zene, azt mondta.
2: Most Gabi egy meglepi zenét fog adni nekünk.
3: Jó, de várom.
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbiradio.hu.

0: Nem tudom, hogy vannak vele kedves rádióhallgatók, de hát itt van egy emberke, azt mondja, hogy ő feltalált valamit, ami még nincs a Földön, ez a buborékvilág. Igaz ez?
1: Igaz, én feltaláltam a buborékvilágot, ami még nincs a Földön.
0: És mit akar ez a kifejezés buborékvilág? Itt szokták használni, ugye, hogy buborékvilág illúziókat kerget, és ilyenek.
1: Igen, a kifejezés arra irányul, hogy mi tulajdonképpen illúziókat kergetünk, de ezt olyan meggyőződéssel tesszük, hogy szerintem meg lehetne valósítani ezt a buborékvilágot nagyon egyszerűen.
0: Hallottam olyan dolgokat is, hogy itt nem ennének az emberek, igaz ez?
1: Igen, igaz.
0: Hogy lehet ez, hogy nem esznek az emberek?
1: Mivel nincsenek élelmiszer reklámok a televízióban, ezért ugye az emberek nincsen ez a kísértés, és nem esznek egyáltalán. Igen. Szóval itt nincsenek éhező emberek, és alultápláltak sincsenek megfelelően, sőt, nincsenek elhízott emberek se.
0: Értem, minden, de hát hogyha nem esznek, kérdem én laikus, ugye hozzá nem értő, de akkor hogy történhet az, hogy energiaforrásuk lesz, és hogy tudnak dolgozni, hiszen gyárakban dolgoznak.
1: Igen, gyárakban dolgoznak. Vannak
0: ilyen gyárakban?
1: Vannak energiatermelő gyárak, ott fát vágnak, felaprítanak, eltüzelik, a hamumból elállítanak újabb fát, felaprítják, eltüzelik, viszont vannak más gyárak is, ahol csak úgy időtöltésképpen dolgoznak az emberek, nem is keresnek tulajdonképpen pénzt, a zacskó pukkatkató gyár.
0: Igen, tehát felfújják, kipukkasztják, összefordják, tolják és újra pukkasztgatják, ez így körbe megy így állatóan.
1: Igen, felfújják, kipukkasztják, összevarják.
0: És utána újra kipukkasztják. Igen, ezt mondtam én is. És amúgy hallottam, hogy a viccekről is lesznek változások. A viccelődések hogy mennek ebben a világban? Ugyanúgy viccelődnek az emberek?
1: Igen, ebben a világban úgy mennek a viccelődések, hogy van egy viccelőző bizottság, ami 500 tagú. Beküldik a vicceket először az emberek papíron, amit el akarnak sütni barátjuknak, vagy akár társaságban. A viccelőző bizottságot megnézi, lepontozza, és ráhagyja az emberre, hogy elég jó a vicc, hanem pedig megtartja magának, átdolgozza, és kiadja a tévében a szórakoztató műsorokban.
0: Értem, én ez nagyon szép dolog. Közben itt valaki itt bejött egy marcona úriember.
2: Adják abba a műsort, most itt az idő, vége, betessük a sziglát.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
4: Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból, folytatódik a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, írja a Magyar Hang. Pontos időpont nincs, mikor kerülhet sor erre. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával, a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a gyermekotthonokban szakértelem, szakemberek kellenek és nem rendőrök. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert Kátai Német Vilmos szerint képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kiderült, mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. Mintegy 700 millió forintos párttámogatás jut a Tiszának a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján, míg a Fidesz több mint 500 000 000 forinttal számolhat. A Magyar Közlönyben megjelent, hogy mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. A Mi Hazánk mozgalomnak 157 millió, a Kereszténydemokrata Néppártnak 92 millió forint támogatás jár. Idén már 2 14 év alatti gyerek halt meg elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kómában fekszik egy budapesti kórházban. Egyikük sem viselt védőfelszerelést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek azt mondta, a szabályozásra már nem lehet várni, a teljes betiltást viszont túlzásnak tartja. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyerekeket érintő e-rolleres balesetek száma, a traumatológusok pedig olyan szörnyűségeket látnak, amit eddig soha. Egyelőre marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, hiába esett több eső az elmúlt napokban. Egyedül Vas és Zala megyében oldják fel a korlátozást, így az ország többi részén tilos tüzet gyújtani, belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsőjükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 8-án köszöntjük Medárd nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név a Medardus névből ered, jelentése hatalmas és erős. Becézése Medárdka, Medi, Medike, Medus, jeles viselője a Medárd névnek, Szent Medárd, aki 6. században élt, Noyon püspöke volt, az időjárás védőszentjének is hívják. Ezen a napon köszöntjük még Ágnes, Ellák, Helga, Izabella, Kalipszó, Kalioppé, Méda, Medárda, Tas, Vilmos és Zaránt nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. Nagyon korán 632-vel fogjuk kezdeni. Június 8-án Medinában 62 éves korában meghalt Mohamed próféta, az iszlám vallás megalapítója, aki vallási és politikai tevékenysége révén az arab félsziget törzseit egyesítette. Mohamednek 40 évesen voltak először látomásai, amelyek szerint az arabokat kellett vezetnie, hogy megismerjék az egyetlen mindenható istenüket, Allahot. Először Medinában sikerült híveket toboroznia, akik az iszlámot terjesztették Arábiában. Végül 630-ban sikerült meghódítani a Mekkát is, amely Jeruzsálem helyett az új vallás központjává és zarándok helyé vált. Mindössze 160 évet ugrunk előre, 793-ban járunk, június 8-án a normannok első hódító hadjáratuk során kirabolták a West déli partjainál lévő Holy Islanden a Lindisfarne kolostort, ezzel kezdetét vette a viking korszak Angliában. A 18. századdal folytatjuk, 1786. június 8-án először árultak New Yorkban nemházi készítésű fagylaltot. A 19. század elejével folytatjuk, 1810. június 8-ával. Ekkor született Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. 1840-ben megnősült, házasságának első boldog éve bőséges zenei termést eredményezett, ebben az évben 138 dalt írt. A zenetörténet a dalok éveként nevezi ezt az esztendőt, a későbbiekben egyre több magasabb szintű alkotás került ki a keze alól. Folytassuk a 20. század elejével, 1903. június 8-án született Margaret Yorkener, belga-amerikai regényírónő, esszéista, akit az első nőként választott tagjává a Francia Akadémia egy zárt körű irodalmi intézet. 1925-tel folytatjuk, ebben az évben június 8-án született Barbara Bush, egykori amerikai first lady, George Bush volt amerikai elnök felesége. Egyes elnök feleségek a 19. században még annyira visszavonultan éltek, mintha nem is lettek volna a Fehérház lakói. A 20. században az erős férfiak oldalán álló erős asszonyok már nem rejtőztek el, hanem reprezentációs és karitatív kötelezettségeknek tettek eleget, és egyre inkább tért hódítottak a politikában. Barbara Bush például alapítványt hozott létre az írni-olvasni tudásért. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a Krónikák második könyve, 6. részéből.
1: Attól a naptól fogva, hogy kihoztam népemet Egyiptom földjéről, nem választottam várost Izrael egyetlen törzséből sem azért, hogy házat építsenek, és ott legyen az én nevem. Én nem választottam senkit, hogy fejedelme legyen népemnek Izraelnek. De most kiválasztottam Jeruzsálemet, hogy ott legyen nevem, és kiválasztottam Dávidot, hogy népemnek Izraelnek a vezetője legyen.

0: 2026. június 8-a hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 1-től 12. vers. Abban az időben Jézus látva a tömeget fölment a hegyre, leült. Tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert tövék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Elmélkedés. A boldogság mondások Jézus hegyi beszédének nyitánya, a keresztény élet alapja. A világ másként képzeli a boldogságot, gazdagság, siker, kényelem, önérvényesítés. Jézus ezzel szemben olyan embereket nevez boldognak, akik szegények, sírnak, üldözöttek, békét keresnek, irgalmasok, sebezhetőek, nyitottak és tiszta lelkűek. Ez a tanítás nem csupán erkölcsi útmutatás, hanem egyúttal Jézus önarcképe. Amit mond, azt ő maga is éli. Ő az, aki szegény lett értünk, aki többször sírásra fakadt, aki békét hirdetett és irgalmat gyakorolt. A boldogságokkal tehát nem csak utat mutat, hanem meghív minket, hogy kövessük példáját. A boldogságok nem kívülről ránk kényszerített szabályok, hanem valóban meghívások. Mindegyik mögött ott rejtőzik az isteni szeretet, amely formálni akar bennünket. Boldognak lenni azt jelenti, hogy Istenhez tartozon, bármilyen körülmények között is élek. Az igazi boldogság nem a világ visszajelzéseiből fakad, hanem abból, hogy Jézus tekintete rajtam nyugszik. A boldogságok ma is élnek azokban, akik másokat szolgálnak, megbocsátanak, békét teremtenek, nem viszonozzák a rosszat. Lehet, hogy nem kapnak e világi elismerést, de Isten országa az övék. A Jézus által meghirdetett boldogság tehát nem elérhetetlen magaslat, hanem Isten szívének közelsége. Aki Jézus szemével látja önmagát és a világot, részesül a boldogságból. Uram Jézus Krisztus, te nem csak tanítottál a boldogságról, hanem életeddel példát adtál nekünk. Segíts, hogy ne a világ hamis ígéreteit keressem, hanem a te tanításod szerint éljek. Add, hogy merjek szegény lenni, irgalom legyen a szívemben, és tiszta legyen a lelkem. Taníts sírni azokkal, akik sírnak, és békét vinni oda, ahol háborúság van. Ha üldöznek, emlékeztess arra, hogy a te országodban megkapom jutalmam. Vezess az igazi boldogság útján. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a korabeli írásokból kiderül, hogy Leonardo da Vinci nem tudományos vagy művészi teljesítményére volt a legbüszkébb, hanem arra, hogy puszta kézzel volt képes vasat hajlítani.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Fabbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: A tengeri sügét fogok készíteni kókuszos jázminos rizsben sütve és édes savanyú mártásban. A hozzávalók 4 darab sügérfilé, ezt lehet helyettesíteni tengeri halfilével, én azzal szoktam készíteni, 1 deci olaj, 1 darab egész kókusz, itt kókuszreszelékkel is lehet ezt pótolni, 40 deka jázmin rizs, 4 darab tojásfehérje, 1 darab lime citrom, 1 csokor friss citromfű és 2 darab narancs. A halfiléket lime kicsavart levélvel meglocsoljuk és sherryvel, szójaszósszal, keményítővel készült lében hüttőben 1-2 óráig pácoljuk. Ezt követően olajban hirtelen roston félig puhára megsütjük. Tojásfehérjéket összekeverjük a főtt jázmin rizssel és friss kókusz darabolt húsával, és ezzel beburkoljuk a félig sült halakat, és sütőbe téve 160-180 fokon készre sütjük. A vörös hagymát, a paprikát, az ananászt nagyobb darabokra vágjuk, és citromfűvel, valamint másik lime levével ízesített ketchupben és kókuszlevében készre pároljuk. Ezzel az édes savanyú mártással és a cikkekre vágott narancssal tároljuk a rizsbutában sült halat. A friss kókusz helyett nyugodtan használhatunk kókuszleszeléket.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, marad a koranyári meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek mostantól egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalók alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Megkezdi az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások első fejezetének előkészítését Ukrajnával és Moldovával. A ciprusi EU elnökség azt közölte, valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézy Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot. Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű, a nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok között. Maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.